0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefántagyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Ma többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása, vigyázni kell a bőrápolási trendekkel. Érkeznek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatal talon tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg, országszerte egy nemzetközi razziához csatlakozva, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok. A sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakománya vagy a pihenő időre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azon. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján. Csak nem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drágaköves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázák vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében, a 156-os kilométernél. Ott egyébként két autó ütközött össze, a külső sávot le is zárták. Közben a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 143-as és 144-es kilométer között sávlezárásra is napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Végül az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink, lelassítom a mondataimat, a szavaimat, és így közben tudok gondolkodni, és kiderítettem, hogy kedv van.
1: Azt hittem, én attól féltem, hogy neveken gondolkodsz.
0: Nem, Évi, jó reggel, szia, Gyuri,
2: jó reggel,
0: és Andrea.
2: Köszi.
0: Nem gondolkozom, Anett, jó reggel.
2: Jó reggel, szia.
0: Nem gondolkozom a neveken. De van ilyen egyébként, a hashtagben szokott lenni. Ott ülök, és akkor be kell lassítanom. És valamikor nem jut eszembe valakinek a neve.
2: Ez olyan komoly, hogy képzeljétek, hogy amikor elkezdtem rádiózni, nekem fel kellett írnom mindig, hogy kivel ülök szembe. És a teljesen mindegy, hogy kollega volt, annak is le kellett írnom, hogy hívják.
0: Jól teszed egyébként. Mert olyan blackoutod lenni.
2: Olyan, hogy tudom, hogy mondjuk úgy hívják, hogy Cseh László, és ki tudom mondani, hogy Cseh Gábor. És így állsz, hogy de Cseh Lászlónak hívják. De hogy jött a Gábor? És egyszerűen azért, mert nem vagy ott abban, mert ugye előrébb kell gondolkodni. Nagyon nehéz. Fel kell írni mindenki nevét.
1: Nem mindig ugyanazzal ül szemben. Tehát, hogy azért az hashtagben is mindig mások az emberek. Nagyjából hetente változnak, hogy éppen kívül veled szemben.
0: De egyébként itt is, amikor elkezdem így reggel, és akkor az Anettnél néha megbotlok. Pedig többet mondom a nevét, mint a Lacikáért.
2: Igen. És de nem is értem, hogy miért.
0: Most akkor ezt elemezd.
2: Nem tudom, mert hogy millió éve együtt dolgozunk, és igen, minden reggel.
0: Akkor mit érezhetek irántad?
2: Hát valószínűleg semmit, hogyha nem vagyok fontos.
0: Nem így van ez. Nem tudom, hát ez pszichológus kéne. Egyébként nem kéne egy csapat pszichológust ide hívni, aki egyszerűen itt csak ül.
1: A nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet. Hát egyszer már volt hasonlóban élményem, ez nem volt olyan jó.
0: Neked? Ja? Igen. Nem, akkor mi mentünk. Akkor igen, mi mentünk. Na jó, gyerekek, nézzük az SMS-eket. Kalimera filemu. Ezt nem tudom értelmezni, mert hát nem tudok görögül, de innen tudjátok, hogy a McLaren-es tegnap megérkeztek Hollandiából. A különleges banán palántáim, kicsit el vagyok késve velük, de a nyomkövetés adatai szerint a vámon akadtak el jó időre, de szerencsére nem lett bajuk. Oké. A speciális földkeverés elkészítése és a hely kiválasztása

0: Nem tudom, van egy ilyen, hogy párosztatni kell a fákat is, a virágokat is, a gyümölcsöket. Nem az a baj, nagyon bonyolult. Én a mangót próbáltam, de nem jött össze.
1: Aha.
0: És pedig az, úgy szerettem volna egy mangófa, tudod, akkor olcsóbb, mert csak onnan szedem.
2: Persze, hát az elég olcsó.
0: Igen.
1: De azt el kell fogadni, hogy másik égövben vagyunk. De hát itt is már, nem tudom, 80-as években is láttam ilyet, hogy kókusz dióból valaki aztán kinövesztette ugye a leveleket, és ott állt a nappaliában. De érdekes módon, hogy itt Európában ez mindig csak egy ilyen félbetört kókuszdió, amiből kijön néhány ilyen nagy ilyen jópofa levél. Kubában meg egy 37 méteres fa.
0: Ami... És a fejedre esik a
1: tehát, hogy ez, ebben sosem lesz törzse, ami itthon nő. Hát mindig csak levelek.
3: Nem tudom, szerintem, hogy megváltozott egy kicsit az időjárásunk lehet. Tehát a Voga például mesélte, hogy most avokádót ültetett, avokádófát.
1: És azért, mert a Voga vesz a zöldségesnél egzotikus gyümölcsöket és beleássa a földbe, az még nem ültetés.
3: Olaszországból kapta, vagy honnan. Igen. És akkor azt
1: majd ültette. Akkor kinő, és tényleg terem. Akkor az az ültetés. Elásni dolgokat nem ültetés, Gyuri.
3: Már megtanultam
0: valamit. De az első része.
1: Jó a reggel. Vannak szavak, amiket rosszul használunk. Az autószerelő suliban elektronika órán a generátor tengelyének kiegyensúlyozásáról esett szó. A tanár úr feltette kérdést. Hogy mondjuk helyesen centírozás vagy centrírozás? Az utóbbi a helyes, mert a centrum szóból származik. Tehát nem centírozunk, hanem a centrum, tehát hogy a középpontba pörög, mit tudom én, a centrum, tehát centrírozás. Ezt tudtátok? Ezt csak azért mondom, hogy tanulunk minden reggel. Uh-huh. Köszönjük, Robi. Jó reggelt, barátaim, 0:15 üzemanyagtolvajok zavarták meg az álmomat. Nyilván akkor egy kamionos. Azóta nem jön álom a szememre, így végignéztem a Bocskor 6X mindkét részét. Újra átéltem azt az érzést, ami ott volt, el sem hiszem, lassan 2 év telt el, az biztos meg még ma egész nap a 6X számait fogom dudolni, itt Sanka Lutonból. Drága Sankar, milyen jó volt. Nézzétek meg a YouTube-on a Bocskor 6X hány részben van fönn? 2?
3: 2 azt hiszem.
1: 3 részben van fönn. Drága Évi.
0: Melyikben vagyok, Lacika, hanyadik részben vagyok? Második.
4: A második
0: vége? Vagy hova tettetek?
4: A mennyasszonyi ruhában.
1: Hát rajta van az egész.
0: Jó. Azért oda készültem ám rendesen.
1: Hát az nagyon, az gyönyörű. Na, volt hát a fellépésed.
0: Én szívesen beszélek erről a mennyasszonyi ruháról. Hát, ha ezt valaki szereti, ezt a tortúrát, de csak miattad.
1: Hát Anett megőrül, hogy ilyenbe legyen.
0: Hát lehet, hogy ő megőrül, de én is megőrültem, amikor ilyenben voltam.
3: Hadd
0: és akkor mondja
3: Annette
0: a hölgy, hogy mire készülök. Hát mondom, nem esküvőre. Hát akkor minek vagyok itt? Hát ezt mondom, én se tudom.
1: És akkor elvitted a ruhát oda a helyszínre, a kongresszusi központba, és valaki rád húzta?
0: Hát körülbelül rám húzta. De nem azzal volt a baj előtte, hogy többet felpróbáltunk, és tényleg azt hitték, hogy én esküvőre készülök.
1: Ez hol volt? Melyik butikban?
0: Nem is tudom, a 6. kerületben, most nem akarom, hogy Szondi utca, vagy valahol.
1: Aha.
0: A sarkon.
1: De és ilyen mennyasszonyi ruha volt?
0: Mennyasszonyi ruha volt, és úgy álltam ott, mint tényleg...
1: És nem kísérte anyukát? Amerikai filmekben mindig mennek az anyukák, és ott őket pesgőztetik közben.
0: Anyukám nem ül fel ilyenekre. Tehát hogy hülyét
1: csinálom. Ment veled?
0: Senki. Én mentem egyedül.
3: Hogy sajnálhattak ott az esküvői ruhaszalomban? Egy barátja sincs szegény.
0: És kérdezték, mi lesz a kiegészítő? Kiegészítő? Hát, hogy fülbevaló nyaklánc, mondom, fogalmam sincs, hívtam a Simicet. Simic lesz kiegészítő. Tehát nagy bajban voltam. De...
1: És mi lett a ruha sorsa? Ezt vissza kellett vinni? Ez kölcsön volt?
0: Igen, vissza kellett vinni. Hát dehogy tartom meg? Hát hova teszem?
1: Jó, oké, de hát nem lesz több esküvőd, úgyis tudom.
0: Hát ez volt az első és utolsó.
1: Anett, nézd milyen irigy.
0: El kellett volna hoznom Anett, mi?
5: Igen.
0: De én
5: láttalak, úgyhogy az egy nagyon szép ruha volt.
0: Na jó, én azt hittem, hogy legalább a szövegemet dicsérted volna, mert az
1: igen,
0: jó.
1: Igen, a szöveged volt zseniális.
5: Az meg zseniális.
1: Na halleluja, Svej, főnitek kuraszaui állampolgárkinek bolgár a személye, BG123456, alias Mickey Mouse, vegyél Veszpát, nehezitálj. És vidd le Anettet a Balcsira, de Lepsénél hagyd el, please, lol, Blitz Peti. Az Anettet? Nem baj, Anett, az őszinte érzések a legfontosabbak. Én mindig őszinte vagyok. Az érzéseimet is úgy mondom ki, ahogy érzem őket.
5: És látod, jól nevelsz, mert most már én is azt mondom.
1: Nagyon helyes, ezzel lehet sikert elérni. Akkor is, hogyha néha fáj, néha kellemetlen vagyok, bunkónak hatok, de az őszinteség a nyerő. Ezt tudom mondani.
3: Igen. Jó, ha passzol néha egy kis empátiával, egy kis beleérző képességet.
0: Tehát, hogy
3: ezek nélkül az őszintesség sokszor nyersnek tűnik, de...
1: De tudod, hogy használom az empátiát. Tudom. Is. Jó reggelt, kedvesek! Tudom, uncsi már az M1-es, de csak nem tudom szó nélkül hagyni, hogy Győr és Pest között, imáron 4 helyen 70 és 75 km

0: van terelés, vagy a 70-es, 75-ös, nem tudom. Egy kérdés jutott eszembe, mint a reklámban áll ennek, miért? És a java pünkösd nyári szünet még ezután jön, puszi, taxis Zsófi.
1: A nyári szünet, amikor vége a sulinak, és elindul mindenki.
0: Hm. Jó reggelt üzeni a Tancsandás Pityó, és jó reggelt Gyuri, segítek kicsit, Marcaliban esik, és nincs napsütés, és esőben gazdag napot kívánok mindenkinek, B. Zsó.
2: Köszönöm, köszönöm szépen, készültünk
0: Anett. Készültünk, Anett először is azt írja, hogy változatos lesz a mai időjárás is, felhők, napsütés, záporok és élénk szél is lehet, 20 fok alatt maradnak a maximumok, szóval szükség lehet egy vastagabb pulcsira is. Johanna is Pongrácz névnap van ma, ma van az ápolók nemzetközi napja. 45 éves lett Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész. Ki melyik szerepben bírja őt?
2: Freddie Mercury volt.
0: Freddie-ként zseniális. Zseniális, igen. Aztán 64 éves lett Emilio Estevez. Ez olyan furcsa, ez a Martin Charlie Sheen család. Tehát, hogy ugye ott van Martin Sheen, aki egy kitűnő színész, és aki látta a Charlie Sheen dokumentumfilmet a Netflixen, ott láthatta egy csomószor, hogy egyébként apa hányszor húzta ki a pácból Charlie-t. Martin Sheen egy színész óriás. És aztán ott van Charlie, és ott van a tesója, a bátyja, Emilio Estevez. Hoppá! Hogyan? Martin Sheen, Charlie Sheen, Emilio Estevez. És azt hiszem, hogy a Sheen-ek a kamuk. Igen. És hogy a Martin, azt hiszem ő is Estevez, a Martin Igen. Sheen. Tényleg. És nyilván ők így lettek anyakönyvesztetve. Aztán a művésznév Martin Sheen is művésznév, Charlie Sheen is művésznév, de Emilio megtartotta az Estevezt.
1: Milyen család?
0: Ugye?
1: Ja. Ma is tanultam valamit.
0: 49 éve a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott, tehát az zseniális volt, nem voltam ott nyilván, de hát amit arról leírtak, tehát a sztereó is relatíve újnak számított az otthonokban. Tehát az, hogy felraktál egy lemezt, és két hangszorokon két különböző dolog szólt, és ezzel adott egy ilyen térhatást, na ezt a Pink Floyd koncertteremben csinálta meg, és négy irányú.
3: Wow.
0: Hangzással.
1: 49 éve.
0: És 49 éve. Zseniális. 59 éve jelent meg Jimi Hendrix bemutatkozó lemeze, és 55 éve Mick Jagger a Rolling Stones frontembere feleségül vette Bianca Macias-t. 7 évig tartotta a házasságot. Egy perui nő volt, vagy milyen? Hát volt. Nagyon szép nő volt.
4: Az fogalmam sincs, tehát sajnos, de megnézhetem.
0: De ezt el is várom egyébként Mick Jaggertől, hogy mindig szép nő legyen.
2: Csak úgy tudom elképzelni.
0: Igen. Nem. De más taktikát kell. Más a sziluettje a drága Risztov kisasszonynak, mint a lovász úrnak.
2: Teljesen, ez jogos.
1: Ez így van, hát remélem is. Szóval azért anyukám megdöbbenne.
0: Időjárás a Gyuritól, lenti 11 fokos, maximum 16 lesz, és később lesz majd napsütés is lenti. Igen.
2: Most azt ígérik nagyjából mindenhová, hogy a délelőtt órákban még esős lehet, és aztán délután kisüt a nap.
0: Nagyon így. Miskolc 10 fokos, 15 lesz napsütéssel. Calgary 5 fokos, 23 lesz, és ott felhős lesz, de hát melegebb, mint nálunk. Szentes 11 fokos, 18 lesz majd később. Napsütés Budapestnél ugyanezt 11 fokkal kezdünk, de nálunk csak 16 lesz, és majd valamikor napsütés is. Na, gyerekek, tegnap beszéltünk, ugye emlékeztek a látássérült masszőrrel, akinek kerestünk lakhatást, és ott szerintem valamit elindítottunk a maga útján, reméljük, hogy ez össze fog jönni, és arra jutott eszünk, hogy rég beszéltünk Beával. Bea az az anyuka, aki egyedül neveli két tinédzser lányát, és a vályokházuk ott valahol Kecskemét mellett totálisan leégett, és ők kértek segítséget, kaptak is, egy hallgató jelentkezett, többen mindenféle segítséget, de egy hallgató jelentkezett, egy mobilházat tudna nekik adni.
2: Bizony. És mi akkor nagyon örültünk, össze is kötöttük az összes felajánlóval Beát, és akkor mondtuk, hogy ha bármiben segítségre van még szükség, akkor jelentkezzen. Hál' Istennek azóta nem jelentkezett, ez azt jelenti nekem, hogy sinem vannak a dolgok egyébként.
0: Így van, de ezt kiderítjük ma, tehát ma Beát felhívjuk, és kifaggatjuk, hogy mi történt azóta. Emlékszel erre a történetre?
1: Abszolút emlékszem. Ugye ez, amikor ide kerültem, ez volt az első olyan történet, amikor benne lehettem abba, hogy segítünk valakinek.
0: De segítenek a hallgatók, mi ugye közvetítők Igen. vagyunk alapvetően, és hát ugye ott készültek a tanulmányaikra, felvételi, nem tudom, érettségi, Igen. ugye valahogy így voltak a lányok.
2: Bizony, hát még ezért is számított, mert nekik a jövőjük múlott ezen, hogy ők akkor Igen. tudnak-e rendesen, vagy éppen most is tudnak-e rendesen tanulni.
0: megfelelő körülmények igen. között pontosan, és az egy csoda volt szinte, amikor valaki felhívott bennünket, hogy neki van egy mobilháza, szívesen odaadja.
1: Igen, és akkor hogy az is, hogy hogy jut oda hozzá, mások ugye felajánlották, hogy segítenek odavinni, szóval kíváncsiak vagyunk.
0: Mi lett a vályogházzal? Ugye azt mondták a szakértők, hogy ezt gyakorlatilag totálisan le kell rombolni és újraépíteni. Menthető volt-e abból még valami?
1: Igen, kiszáradtak-e a falak? Ugye ott arról is beszéltünk, pontosan. Hogy ugye a tűzoltók eláztatták, és akkor, hogy menthető-e a fal, vagy bontani kell az egészet. Tehát sok olyan kérdés van, ami addigra már biztos, hogy kiderült.
0: Így van, Bea ezt el fogja nekünk mondani, tehát őt hívjuk. Ez lesz az egyik. A másik pedig, hát gyerekek, én nem gondoltam volna, hogy elérkezik ez a nap. Most igen, tudom, hogy ez egy kellemetlen dolog a golddiggerség, Évi.
1: Pardon?
0: Hogy is mondjam, nemi társaidról beszélünk, ugye? Mert a golddiggerség, azt mindenki tudja. Golddigger, aranyásó, és mindenki tudja, hogy itt nőkről van sokszor szó, akik idősebb, de főleg pénzesebb, viszont cserébe csúnyább pasikkal együtt vannak, és valamiféle jó módban tudnak eléldegélni.
2: Igen, hát hogy ne ismerni mindenki ezt a szót, tehát a 21. század egy kult szava lett, lássuk ugye? Be. Sajnos.
0: És, látod, feszengsz. Mondtam, hogy ez lesz.
1: Miért szerintem most az vagyok? Hát milyen aranyásó?
0: De nem vagy aranyásó, hanem a nőtársaid miatt szégyenkezel.
1: Dehogy szégyenkezek, örülök, hogy ezt a szakmát is csinálja valaki.
2: Ez szakma?
1: Nem tudom,
0: ez nem szakma, na. Azért a mva és a goldigger között van különbség, nem?
1: Mondd
0: lehet, meg hogy nem nagy. Mi?
1: Mi?
4: Igen.
0: Van? Nincs?
4: Hát nem sok.
0: Hát ők, nem, a goldigger az csak egy személy felé mva. Az mva, az meg sok személy felé mva. Uh-huh. És az nem, abban nincs kontinuitás.
2: Igen, a golddiggernek számít a jó mód. Valahogy a szerelembe eséshez szükség van értékekre, komoly értékekre, anyagiakra. A másik oldalon nincs erre szükség, elég, hogyha kifizeted,
1: hát de
2: az éppen aktuális órabért.
0: Igen, de ő lehet, hogy vissza se jön, a golddigger meg együtt marad a párjával, ameddig csak bír. Na, de a gyerekek, most fordult a kocka, ezért mondom, hogy eljött ez a nap. Uh-huh. Mert képzeljétek el, a Z generációban ez most már a férfiak részéről is működik. Képzeljétek el, egy kutatás kimutatta azt, hogy ilyen társkereső applikációkon, oldalakon a keresési beállításokból derült ki, hogy egyre több fiatal, 20 évesek, 20 évesek, uh-huh. egyre több fiatal keres idős, pénzes nőt. Tehát férfi, fiatal férfi, keres piros, idős, pénzes nőt.
2: É, mert úgy vannak vele, hogy ott már stabilitás van, kiszámíthatóság, és nem mellesleg még anyagiakban is sokkal erősebbek.
1: Lelki stabilitást tudunk nekik nyújtani.
2: Uh-huh.
1: Sok mindent, abszolút.
2: Igen.
1: Eljött az időnk.
0: Eljött, igen, hogyha ezt így veszük, eljött az időtök, igen. Eljött nektek is, tehát most ti is.
4: Végre mi is élvezhetjük azt.
0: Így van, ebben a mézes csoportban ti is most belenyalhattok. Nem csak az idős, pénzes férfiak.
4: Pontosan.
0: Most ti is kóstolgathatjátok a fiatal, finom, ropogós testet.
4: Legalább jut nekünk is valami.
1: Igen.
0: Na, a lényeg, és ez nem vicc, tehát, hogy tényleg nem vicc, hogy most már fiatal férfiak is rákaptak arra, hogy a jó élet reményében, hogy jó életért, ők hajlandóak ilyen jellegű kompromisszumokat kötni.
2: Nem tudom, te hogy voltál vele, de engem...
0: Nagyon jó volt. Mi az, hogy voltam vele?
2: Az, hogy engem elkerült, amikor még én frissebb és ropogósabb voltam, mint most.
0: Hát ez az.
2: Elkerültek ezek a dolgok, és akkor most meg ez most már így frankó, és akkor mi meg csak nézzünk, hogy erről
0: igen,
2: csúsztunk.
0: Mert arról lehetett haladni, még volt is egy ex-rádiós kolléga, róla az volt a hír, hogy ő a zserbóba ott járt, és tudta a kockacukor trükköt, és mindig elment valami zserbó nénivel haza pénzért.
1: Az milyen az a kockacukros?
2: Engem jobban érdekel, melyik kolléga volt.
1: Igen, de csak az volt a következő. Elindultunk volna ezen a vonalon.
0: Nem mondom el, mert nem, azért nem mondom el, mert nem tudom, hogy igaz-e.
4: Biztos,
0: de ez a hír járja.
4: Biztos, hogy igaz. Úgyhogy elmondtam.
1: Egy ország keresik.
0: Igen, na hát nem mondom most el. Nem mondom most, lehet, ha leittattok, elmondom, de...
1: Jó, most kezdjük.
0: Szóval a kockacukros tükre, nem tudom, mit tudtuk, hogy a kockacukrot úgy kell tenni a kávé vagy a tea mellé, és a kanalat úgy elejezi, és ezzel jelzi a fiatal ember az ott krémest nyalogató idős néniknek, hogy ő hajlandó.
2: Igen.
0: És akkor a pincér is játszott valami szerepet ebben, ugye?
2: Igen, egyszer egy hallgatónk is betelefonált, és elmesélt, hogy egyszer játékból kipróbálták a haverjaival, és hogy működött állítólag igen. a dolog. De hogy ez még mindig így van-e?
0: Hát és mi van? Ex-rádiós zserbó? Ezt írtad be a Google-ba?
1: Igen, igen.
2: Szerintem keresi a trükköt, hogy
1: igen.
2: utána le tudja olvasni,
1: nem,
2: ki akar jelentkezni.
1: Nem, hanem, hogy lehet, én nem figyeltem oda trükkökre. Hogy lehet, hogy egy csomószor a kocka cukrot... Te
0: ültél-e zserbóba sokat? Hogy mi az, hogy... Hát nem tűnt fel?
1: Nem tűnt fel.
0: Nem tűnt fel, amikor ez a fiatal ember ilyen tornyokat épített kockacukorból, és így nyalogatta így az ezüst kanalat. Így nyalogatta az ezüst kanalat.
2: Ezt átnéztél rajta. Senki nem akar itt engem.
1: Nem vettem észre. Nem tudtam, hogy a cukrot kell nézni. Azt hittem az embereket.
0: Hát azért a pincére is jó-jóba lenni. Lehet, hogy ő kioktatott volna.
1: Hogy melyiket nézem?
0: Na mindegy, nyilván aznap te egyedül mentél megint haza.
2: Azt hitted, hogy azért épít kockacukorba egy Disney kastélyt, mert unatkozik.
1: Én azt hittem, ez ajándék.
0: Szóval, a lényeg az visszatérve erre, hogy igen, fiatal férfiak is, és erről beszéljünk majd, hogy tud ez trend lenni, mennyire ítéljük ezt el. Ti, ha olyan helyzetben lennétek, Anett és Évi, ti is korosodó nők vagytok, hogy élnétek-e ezzel?
4: Jó.
0: Adott esetben. Mi, ha fiatalok lennénk, Gyuri, élnénk-e ezzel egy ideig legalábbis?
2: Aha, igen,
0: amíg valamelyest megszedjük magunkat.
2: Igen, éreztetnénk-e, na jó ez a megszedés, hogy éreztetnénk-e valahogy, hogy azért jó lenne nekünk ez az, csak vagy várnánk, hogy az ülünkbe hújjon.
0: Azért beszéljünk erről, mert ma olyan nagy természetességgel nézzük azt, hogy a mi mai magyar celebvilágunkban emberek, nők, most nőkről beszélek, mindenki ismeri őket, és egy teljesítményük van, hogy felszedtek valami gazdag pasit. Ez az egy teljesítményük az életben.
1: De ezért ez nehéz.
0: Nehéz, nem nehéz, de hát látjuk őket. Érted? Én ezeket látjuk léptanyon, és ezzel már senki nem hökken meg. És lehet, hogy nem is kell. Lehet, hogy ez morálisan oké. Okay. Lehet, hogy ez teljesen oké. Okay. Most tudom, hogy hallgattok, mert minden azért, gyerekek, azért, ez egy komoly téma.
1: Azért hallgatok, mert azért kíváncsi lennék ezt, hogy kell csinálni.
0: Te még mindig ezen a zserbókockacukrom vagy. Tehát...
1: De nem, nekem
0: majd mindig. Játsz, mindjárt reggelizünk úgyis, és akkor majd rakosgatunk neked kockacukrot.
1: Jó, megnézem, melyik öntök hódít meg.
0: Na jó, Horthy Gábor is jelentkezik ma. Hát a Real Madridnál egyre nagyobb bajok vannak. Most éppen az öltözőben volt egy verekedés. És hogy kik csaptak össze, mi vezetett idáig ezt a Gábor, majd mind elmondja. Szóval nagyon-nagyon komoly. Egyébként Mbappéról is van egy újabb történet. És a másik, hogy a Madrid kapusa kapott most Szaúd-Arábiából egy nagyon nagy ajánlatot.
2: Igen, viszont a felesége nagyon úgy néz ki, hogy nem szeretne vele tartani, és azt mondta, hogy ha elfogadja, akkor ő lelép.
0: És megértem. Tehát főleg nőként Szaúd-Arábiában, amíg ő ott, mit tudom én, edzésre megy, meg minden, mit tudsz csinálni nőként?
1: Hát vásárolni. Meg igen, luxusautóval menni, meg magánrepülőzni.
2: Ez nagyjából ez ilyen egy hét után azért elég unalmas lenne.
0: Szerintem is, és igen, és betekert fejjel, ne felejtsük el, és akkor elmész, férfiakkal nem.
1: Nem kell betekerni.
0: Szaúd-Arábiában, de.
1: Cristiano Ronaldo feleségének, vagy barátjának.
0: Georgiának nem kell. Nem igen, kell. De neki még azt is megbocsátották, hogy nem a felesége. Tehát ugye az se lehet, hogy egy ház, egy fedél alatt laksz valakivel, és koituszt hajtasz végre rendszeresen, úgy, hogy nem a feleséged. Ez se lehet. De Krisztiánónak engedélyezték. Neki van egy ilyen coitus passzja.
1: Olyan, mint a te útleveled?
0: Ne tudd meg. Ez egy kuraszói útlevelem.
2: Ne tudd meg, milyen logók vannak rajta.
0: Na mindegy, szóval Gáborra majd erről. Jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi, mik voltak?
1: Gyuri mondja ma.
2: Fuss neki újra.
1: Nem hát, futok, annyiszor elpróbáltuk. Belementem az erdőbe. Vagy Gyuri mondja. Én holnap mondom.
2: Nagy-Britanniában a gyerekek megtanulták, hogyan tudják átverni az életkor ellenőrzőt a social media felületeken, és erről dumált.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Az Egyesült Királyságban, tehát nevezzük Angliának most egyszerűség kedvéért, tavaly óta ugye szigorú korlátozások vannak a gyermekek interneten történő regisztrációival kapcsolatban. És így ott már csak személyivel lehet igazolni a nagykorúságukat, illetve ez még egy szelfivel is megtörténhet. Tehát az az életkor ellenőrzés, vagy személyvel, vagy szelfivel.
2: Igen, egy csomó olyan oldal van, akár egy közösségi felületek is azt mondja, hogy igazolt, hogy elmúltál 18, és akkor ott kell ezeket megcsinálni, különben nem enged tovább.
0: Pontosan. És van egy ilyen non-profit szervezetük, a Brit Internet Matters, és csináltak egy felmérést. 1000 gyermeket kérdeztek meg, hogy könnyű-e kijátszani ezeket az életkor ellenőrző dolgokat, és akkor azt mondták, hogy embertelenül könnyű kijátszani. Tehát, hogy ez az életkor ellenőrző selfie, hát ez a legjobb.
2: A felnőtt bácsiknak úgy nem sikerült kitalálni ezt a dolgot megint.
1: Akkor miért nem csinálnak olyat, hogy a gyerekeket megkérik, hogy legyen az a rendszer, amiben nem tudnak majd belépni.
2: Hát, mert a gyerek nem bolond, nem dolgozik maga ellen.
1: Hát de pénzt akar mindenki keresni.
0: Én is azt gondolom, hogy nem bolond. Hát miért találnék ki magam ellen egy mert, nem tudom, szabályt.
1: Mert jobban hát, megfizetik, mint az ember.
2: Mondd meg, mi az a módszer, amit nem tudnál kijátszani, nem? Nem.
0: Te otthon nem akarsz szabályokat hozni magad ellen?
1: De
0: amikor nem vagy itt.
1: De vannak szabályok.
0: És nagyon megbünteted magad? Hova jutsz?
1: Hát egyébként így általában a tarkomra szoktam, így nagyobban.
0: De mit nem van. Szabad csinálni, például átlépni a küszöbön délután 4 előtt?
1: Nem, vedd már le a cipődet.
0: Már nem veszed le, és akkor a cipófon
1: megint rajta maradt.
2: Jaj, Éva, megint megszegted ezt a cipőszabályt, el kell fenekeljelek.
1: De szeretem magam elfenekelni.
2: Oké.
1: Magamban.
0: Jó. Ja. Jó, lenne igaz, ilyet kell, hogy legyen szabály.
2: Kell, hogy legyen büntetés.
0: Hát legyen következménye, nem? Pont reggel beszéltünk arról, hogy minek szabályokat hozni, nem lehet betartatni.
2: Bizony.
0: Hát Évi betartja maga.
2: Bizony.
0: Betartatja.
1: Igen. Saját magammal. Milyenek ti nem csináltok ilyet?
0: Nem.
2: Bevallom, sose fenekeltem még el magam. Bevallom.
1: Próbáld ki.
0: Igen, mert vétkeztem a házi szabályok ellen. Mit tesz még felnőttél egy felnőttel?
1: Én például édesanyám magasarkúját elvettem.
0: Jó, most a lopás az egy másik műsor lesz.
2: Tartogatj meg az önvallomásokat, Évi.
1: Nem, és felvettem, és akkor azt hittem, hogy én is felnőtt vagyok. Tehát, hogy én járkáltam benne.
0: Nem tömted ki a cicit helyét zoknival?
1: Hát nem.
0: Nem próbáltam mellett produkálni?
1: De...
0: Tényleg az úszósport hogy hatott a melleidre?
1: Hát... Rosszul.
0: Éve,
1: aha. Igen, rosszul.
0: Nagyon sok sport öli a melleket.
1: Igen, de bepótoltam most. Úgyhogy...
0: De most én az egészet ugye annak a összefüggésében keresem a melleidet, már bocs. Hogy hol tudtál először színlelni felnőttséget?
1: Hát mondom, anyukám cipőjével, tehát gyakorlatilag...
0: Hova? Meddig mentél vele?
2: Az ágyig, nem?
1: Nem, kimentem az utcára. És akkor végigmentem ott az egy ilyen lakótelep volt, és ott elkezdtem sétálni benne.
0: Voltak beszólások? Nem, már nem lassítottak le autók?
1: Hát szerintem mindenki látta, hogy van
0: mennyi az, annyi édes?
1: Nem.
0: Csak akartam, fel akarom mérni, mennyire néztek felnőttek.
1: Szerintem idiótának néztek, de higgyétek, hogy megpróbáltam, hogy komolyabbnak tűnjek.
0: Azt nézzük meg, hogy milyen helyzetben akartunk mi idősebbnek látszani. Neked volt egy próbaköröd a lakótelepen, ezt értem, de hogy milyen helyzetben volt szükség rá a mi korunkban?
2: Hát például, amikor ugye tiniként piát kellett venni, akkor hogy nem volt...
0: Voltak ilyen helyzetek, amikor kellett piát venni.
2: Osztálykirándulás közeledett, bármit tudod, és akkor hát mit csináltál? Nem volt játék, lehetőség, be kellett menni a boltba, és valahogy azt meg kellett oldani.
0: És akkor bementél a boltba, és nyilván strázsáltál a sorok között, nyilván nem először a Hubira mentél rá, hanem először nézted az ostyákat, meg nem tudom mi.
2: Persze.
0: Tehát, hogy picit figyelemeltel elő, és nem egyből, ugye nem egyből nem. A piára mentél.
2: Hogy látszódjon, hogy általános bevásárláson vagyok, tehát nem csak ezért jöttem, hanem hogy legkülönbözőbb.
0: Tehát a karodon ott volt a kosár.
2: Igen.
0: És akkor vettél ostját, vettél vajat, és vettél diólikört.
2: Szent Hubertuszt.
0: És akkor mutasd már meg, hogy hogyan álltál oda a pénzt, az nyilván fölrögtad a kosarat.
2: Felrögtem a kosarat, én magabiztosan, és így mosolyogtam rá az eladó hölgyre, és tudom, hogy jó napot kívánok, hogy tetszik lenni.
0: Ezzel a kis magas hangoddal?
2: Igen, hát nem, kicsit mélyítettem. Jó napot kívánok, hogy tetszik lenni. Kellemesen vagy?
0: Kellemesen? Hogy elbújt ez a diólikör az ostya alatt?
2: Megint megszaladtak az árak. Emlékszem, 2 éve még sokkal olcsóbb volt a Szent Hubertus. Lásd, hogy már rutinos vagyok, tudod? És akkor, ha szerencsém volt, és már volt annyi arcszőrzetem, akkor átcsúsztam. Ez volt általában vízválasztó.
0: Igen, a szőr az egy nagyon fontos dolog, hogy szőrt kell produkálni. Tehát még nektek is.
4: Még nekünk is. És
0: hol voltál akkor? Ja, mindegy.
4: 10x évesen nem, de azért leleményes a gyerek, és simán...
0: És mit, bemutattad a hónaljadat?
4: Figyelj, esküszöm neked, a 80-as és a 90-es években...
0: Én tudom, hogy volt szőrzet, hónajszőrzet, tehát azért kérdezem, hogy bemutattad a pénztárnál a hónajadat?
4: Nem, de nem
2: mennyi mutattam. Mennyi Szent Hubertuszt engedtek át egy hónajvillantás?
4: Nem, de
2: ezt a kartot kiviszem, csak ide nézzem.
0: És Évi, te próbáltál imponálni idősebbeknek?
1: Hát... Igen, sajnos igen. Képzeljétek el, hogy ugye a medencés világban úgy van, hogy először...
0: A medencés világ, de szép.
1: Igen.
0: Ez water world. Az.
1: De nem a delfináriumban, hanem az úszodákban. Hogy először az úszók vannak, és utána vannak a vízilabdázók. És utána megint az úszók jönnek. Tehát általában mi cseréljük egymást. És hát volt olyan, hogy előttünk volt a vízilabda válogatott, és nyilván megtettük, amit meg kell tenni. Tehát mi fiatal lányok kifestettük magunkat, megcsináltuk a hajunkat, és vártuk, hogy kijöjjenek és észrevegyenek minket. És nyilván megtettünk minden olyan imponáló dolgot, hogy lássanak, és azt felejtettük csak el, hogy amikor beugrottunk a vízbe, és ők még kint a parton nyújtottak, 5 perc múlva, amikor levettem a szemüveget, úgy néztem ki, mert hogy lefolyt az összes minkem. És gyakorlatilag hát illúzió rombolóvá váltunk, mert hogy én nem magamról nem láttam, hogy nézek, én nem szóltam a másiknak, te hogy nézek?
2: Igaz,
1: és képzétek, hogy mi nem tudtunk más, hogy így imponálni nekik. Ennyi maradt. És nem is vettek észre.
0: Név szerint kik? Kik nem vettek észre? Kérjük őket számon.
1: Nemzet aranyaink.
0: A nemzet aranyai nem vette észre Iszlom Évét, a csurog le a smink a búvár szemüvegéből. Isten.
1: De még fiatalok voltak ők is.
0: Igen, igen, igen. Anett, neked székutason te babettáztál tényleg?
4: Igen, igen.
0: De hát
4: igen.
0: Ugye nem volt jogod hozzá.
4: Nem volt jogom hozzá, de hogy azért ezt ki lehetett játszani, hogy például bukós isak volt rajtam.
0: Tehát ja, akkor nem ismerik fel, hogy nem vagy egy vén.
4: Hogy nem vagyok egy 14 éves, 15 éves.
0: Így mentél be a diszkóba is?
4: Nem.
0: A bukós isak? A vásár diszkóba?
4: Mondjuk ez jó ötlet lett volna, de akkor nem kell a hajamat megcsinálni.
2: Három évig nem vettél a bukót a diszkóba.
4: De igen, de meg hogy nyilván úgy kellett babettázni, tehát tudta az ember azt, hogy nem hajtottunk, mint az őrült, hogy ne hívjuk fel magunkra a figyelmet.
2: És ha megállít a rendőr, mit csináltál volna? Oké, bukóban vagy.
4: Biztos, hogy kihúztam volna, mert én nekem mindig úgy tűnt, hogy akik ilyen nagyon egyenes háttal ülnek, azok a felnőttek. Az iskolában is a tanár mindig ült. Én biztos, hogy megpróbáltam volna azt, hogy én is elmélyítem egy kicsit a hangomat.
0: De ez csak a férfiaknál van.
4: De a nőknél is lehet.
0: Hát igen, de egy 60 felett, ha végigdohányozta az életét.
4: Jó, hát én akkor egy lehet, hogy
2: 60 biztos úr. Nem voltam 18.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csak az
5: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
8: Igen. Most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentis.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Mit hozzak inni?
13: Baracklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
12: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama. A társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: A méhészeket is sújtja az asszály, tovább dagad az aszbeszt botrány. Sokat ma sem látjuk majd a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autó töltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe. Így számuk már meghaladja 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is nőtt tavaly. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
18: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezen a növények, nem adnak nektárt. Másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a leveg, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
17: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült. Egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak, például a tudományosan nem igazolt, egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyás sugalló reklámok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Dagad az azbeszt botrány. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Ezt a cég maga jelezte hozzátéve. Jó hiszeműen szerezték be az anyagot. A zalai kormányhivatal szerint több zalai településre is kerülhetett az úzalékból, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltöttek fel. Vizsgálat indult. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak Budapest felé a felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Végül az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz pontosan 9 perc múlva. Tegnap posztolt Bocskor nyitó ID-hoz készült videónak a reakcióit írja le itt Zsocz barátunk. Ő készítette egyébként, nem?
2: Ha ez ugyanaz a Zsocz, aki ideírt,
1: ez ugyanaz a Zsocz.
2: Akkor igen.
1: Igen. Azt mondja, hogy 1144 like, 31 szív, 11 ölelés, 9 nevetés, 3 wow, és Karácska Roberttől egy mérges fej. Köszi, üzeni Zsocz. És Filemu az barátom. Görögül, ezek szerint. Köszönöm.
3: Jaj.
1: Mit találtál, Évi?
3: Képzeljétek el, egy nagyon érdekes és szerintem egy nagyon aranyos történetet hoztam, ráadásul úgy, hogy tegnap megtudtam, hogy téged ez a szakma érdekel. Képzeljétek el, hogy Miskolcon a kukások óvodába járnak. Mert hogy létrehoztak egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Muki és a Fekete Királyság, amelyben arról szólnak, hogy a kukás lovagok hogyan gyűjtik otthon a szemeteket, hogyan kell a szemetet ugye szelektíven gyűjteni, majd utána ez hogyan kerül hát újrahasznosításra, és ennek az egész folyamatát mesekönyvben csinálták meg, és azt találták ki a miskolci kukások, hogy elmennek az óvodába, és felolvassák a gyerekeknek a mesekönyvből részleteket. És az a lényeg, hogy most minden óvodás Miskolcon kukás akar lenni, beviszik a kukásautókat, felülhetnek rá, és kipróbálhatnak mindent. És pont azon gondolkodtam, hogy itt ez a kukás szakma, amit alapvetően szerintem, ha belegondolunk, a társadalom elítél. Vagy nem is elítél, lenéz. Sokszor mondták azért a szüleink is, hogy...
1: Ennyi, a szeméttel foglalkozni az nem egy elegáns dolog.
3: Igen.
1: Tehát, hogy én nem tudom, hogy lenézem, mert én például bennem sose volt ilyen, és ugye elmeséltem a gyerekkoromban, én tényleg néztem a kukásokat, azok igazi hősök voltak. Tehát, hogy nem tudom másképp, tehát ahogy ott a lógtak azon
3: a fémkukát.
1: De az, figyelj, a fémkuka az kerek volt, és volt egy ilyen kupola a tetején, azt fogták így meg, és akkor azt pörgette úgy, hogy a tenyerében az a kupola azok görgött, és a kuka a szélén egészen úgy görgött el a kukás autóig. De mondom, a Gangsta Zolinak ugyanez az élménye volt, vagy ugyanez az emléke. Szóval, hogy az egy másik történet volt. Ma ugye sokkal modernebbek ezek az autók, sokkal szaktalanabb a dolog.
4: És ráadásul azt lehet hallani, hogy baromi jól keresnek. Úgy összességében a magyarázatokhoz képest. Tehát, hogy nem lenézendő a történet.
3: Így van, de hogy egyébként egy szakmát úgy felhúzni, hogy most Miskolcon minden gyerek kukás akar lenni, és hogy ezt közelebb hozzák az emberekhez, hogy szerintem ez a legnagyobb ötlet, amit valaha hallottam, mert hogy milyen nehéz ma egyébként munkaerőt találni bárhova. És most mindenki erről beszél, hogy oda mennek, és még...
1: Azért elárul neked, ezek a gyerekek fel fognak nőni, többnyire ezek 3 évesek. És majd 15 év múlva hidd el, hogy ez a kukás szándék ez nem lesz meg.
3: De én azt gondolom, hogy...
1: Tehát erre azért ne építsen a kukatársadalom.
4: Azon aggódsz, hogy Miskolcon megugrik a kukások száma majd?
3: Figyeljetek, azért beszéljünk, tehát hogy értem,
1: beszéljünk nyíltan.
3: Beszéljünk nyíltan, jó? Tehát igen, azért szemeteltek otthon, nem? Ugye?
1: Persze.
3: Azt valakinek el kell vinni. Akárhogy nevetünk rajta, vagy nem.
1: Kíváncsi vagyok a közhelyből, hogy jössz ki, de hagyok esélyt. Figyelek.
3: Na, mindegy. Szóval
1: a szemét útját. Mondd tovább.
3: A szemét útját. És ugye ugyanúgy el kell vinni el bárkinek. És ezt nem nagyon tudják egyelőre az AI a robotokkal megoldani. Tehát kell erre ember. Erre kell brandet, marketinget építeni, és rá kell venni az embereket, hogy végezzék el ezt
4: lehet,
3: a munkát.
4: Lehet, hogy ki se akar jönni abból a közhelyből.
1: Nem akar kijönni a közhely.
5: Gyuri, te csak ne neves, mert
4: hátulról kiugrik be.
5: Hát én.
4: Felébredtél?
5: Nem, én figyeltelek. Csak emlékezz csak rá, amikor 2 éve lelkesen álltál a kukás autónak a sztoriánál.
4: Én nagyon büszkén is voltam, és mondtam, hogy én bírom ezt a szakmát.
5: Igen.
1: Mire megy ki ez a beszélgetés?
3: Arra, hogy a gyerekeket hogyan integrálják, és hogyan magyarázzák a szelektív és a tudatos élést, és nem úgy, hogy ezt rányomják a gyerekre, mert ezt kell tanulnod, hanem...
1: Szerintem ez nem... Az olyan akció, hogy az óvodába elmennek ezek, és a gyerekekkel aláíratják, hogy abban a pillanatban, hogy felnőttek vagytok, a kukás céghez jelentkeztek Miskolcon, és egy életre egy ilyen rabszolgaszerző. Tehát, hogy nem erre megy ki a
4: dolog.
1: Nem kukásokat keresnek, hanem a személygyűjtés, igen. Hogy majd rászóljon a gyerek az apjára, hogy apa ezt a izét, a Marlborónak a celofányát, azt ne oda dobd, hanem amoda dobd.
3: És nem jó ötlet?
1: Figyelj, én nem gyűjtök egyáltalán szelektíve, tehát nekem olyan mindegy.
3: Neked minden egy helyre megy. Minden mindegy.
1: Nekem minden
3: az mindegy. Az is mindegy, hogy ki viszi el.
1: Teljesen mindegy.
3: Tehát nem is beszélsz velük soha.
1: Miért beszélnék?
4: Én jó csináld, még meg fogod szorítani előbb-utóbb. Jó nyomod.
1: Csak melyik irányban?
3: Én például beszélgetek a kukásokkal, akik...
1: De hallod, hogy megáll, légfék kienged, igen. Megáll előtt, és kirohansz bármiben is, vagy kirohansz, nem, végre itt a kukás.
4: Szegény, egy padlógázzal húznak el onnan.
3: Nem, tudom, hogy 7:30-kor jönnek, és van, hogy beszélek velük. Csak azért, hogy érezzék. Én,
4: te,
3: nem,
4: te most körülírtad, hogy zaklatod a kukásokat.
3: Nem. Tehát... Szerintem ez tök fontos dolog, hogy beszélgessünk velük. Én volt, hogy egy időben...
1: Én nem ignorálom őket, de nem fogok ezért kirohanni a házból, hogy hadd beszélgessek velük. Ők általában az utcán végzik a dolgokat, én a házban vagyok, vagy otthon sem vagyok.
4: Állj meg, kukás, hogy vagy? Mesélj!
1: Mesélj, kukás! Olyan mi ez az érzékenyítés, amit most itt kifakad belőled? Nekem semmi bajom a kukásokkal, de hát nem volt alkalom beszélgetni, mint egy csomó mindenkivel nincs alkalom beszélgetni.
3: Miért nem próbálod meg? Lehet, hogy tök értékes emberek.
1: Tényleg nem jön ki a közhelyekből.
4: De mit tettél a kávédban most reggel, hallod?
3: Nem azt írtam, energiát.
1: Senki nem mondta, hogy nem értékes emberek, de hát azért van egy csomó ember, akivel nem beszélgetünk, nem?
3: Mindegy, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és hagyjuk is őket, hogy gyerekeknek könyvet olvassanak. És én szerettem volna ezt elmondani, hogy az országvilág
1: nem
3: tudja
1: sikerült
3: meg.
1: Ezt most.
3: Hát de ezeket akartam egyébként a hallgatóknak elmondani.
1: Jó, jól tetted.
3: Hogy van ilyen szép dolog is.
4: Én bírtam, nekem átjött. Tényleg.
5: Nekem őszintén átjött.
3: Nem baj, Anett. Nem is akarok velük ilyen...
4: De most miért? Hát veled vagyok.
3: Hát eddig azt hittem, kukás akar lenni a Gábor. Most nem tetszik neki.
1: Nem akarok kukás lenni. Én most már vagyok valaki. És pont ez a jó példa, hogy hiába akartam én gyerekkoromban kukás lenni, nem lettem az. Tehát hiába jöttek az óvodába, jöttek volna az óvodába a kukások, nem lettem az. Örülök, hogy nem vagyok az. Mi az, hogy miért nem próbálom
3: miért
1: meg?
3: Miért nem próbáljuk? Miért nem megyünk?
1: Jól élek, Évi. Tehát köszönöm, nem akarok szakmát váltani. De miért nem próbálod meg?
3: Én kipróbálnám, ha engem elhívnak, én kipróbálnám. Én állnék ott fent, nyomnám egy kézzel, érted, így még kicsit hátradőlnék, mint ha szörföznék. Én egy kézzel megtanulnám a kukát kihúzni. Hát csak ne pakolják teli.
1: Arcos kocs, azért, mert kaptál lehetőséget egy rádiómikrofonban beszélni. Hát, hogy ez mind hülyeség, amit mondasz. De hogy próbálnád te ki? Itt arcoskodik, hogy ő kipróbál föl, kuka, csináld 2 hétig, és adok Szabit. Fizetett Szabit. 2 hétig itt csináld Budapesten.
3: És itt menjek a hegy olyan?
1: Igen, légy szíves.
3: Hogy lássál reggel, ugye?
1: Tedd már meg.
3: Jó.
1: 2 hétig meg vagyunk az Évi nélkül.
4: Simán, hát úgyis lesz nyáron egy 2 hetes Szabink, én elintézem neki, hogy azt el tudja
3: tölteni. Nem a Szabi alatt. Tudom, mi a munkavállaló dolga. Nem Szabira.
1: Na, tehát, hogyha most ennyire bevállalsz, akkor mehetsz.
3: Oké, okay, indulunk.
1: Az FKF ZRT-nél, vagy hol kell jelentkezned?
3: Most nehéz lesz, de próbálok.
1: Mert?
3: Nem, megpróbálom, írok nekik. Írok egy levelet, hogy szeretnék menni, mert a főnököm azt mondta, hogy 2 hétig náluk kell ledolgoznom azt, amit itt.
1: Nem kell, te szeretnél, és én elengedlek. Tehát ez így néz ki.
4: Szakmai gyakorlat.
1: Igen. Hogy te mondtad, hogy nagyon szeretnél kukás lenni. Hát akkor csináld.
3: Jó, oké, induljunk, vágjunk bele. Na?
1: Na jó. Drága, nem tudom, hogy kik működtetik a kukás autókat, fogalmam sincs. Itt a fővárosban jelentkezzetek, légy szíves. Risztov Évi 1 vagy 2 hétig veletek fog kukázni. Lehetőleg a hegyalja utat csináljátok, hogy tudjunk röhögni az ablakból. És esküszöm, elengedjük őt, adunk is neki egy telefont vagy mikrofont, hogy néha be tudjon jelentkezni, de rendesen egy műszakot minden nap végig kell nyomnod. Nem ilyen sókukázás, hogy kihívod a Borsnak a fotósát, vagy a Blikkét.
3: Sókukázás.
1: Igen, vagy Mága Zoltán fotósát.
4: Arra nem lenne pénzed.
3: Nem tudom megfizetni.
1: Na jó, jövünk vissza, gyerekek. Fejjük Beát. Bea az az anyuka, akivel hallottátok már pár hete a beszélgetést, mert velük történt az, hogy leégett a vályokházuk, ahova költöztek a tinédzser lányaival, és teljesen kilátástalan volt a helyzetük, és így kértük a hallgatók segítségét, hogy egyrészt ugye kellett itt a romoknak az eltakarításában is segítkezni, konténer kellett ehhez. Mi egymás szakértő felmérte, azt mondta, hogy valószínűleg nem lehet ezt a házat újraépíteni, hanem teljesen le kell rombolni és újból kezdeni az egészet, és egyszer csak egy hallgató felajánlott nekik egy mobilházat, amit oda visz szívesen.
4: Igen, el sem akartuk hinni, hogy tényleg tényleg ez így van, és mi ott álltunk, hogy átadtunk mindenféle infót, meg kontaktot a beállítnak, és akkor megbeszéltük, hogy jelentkeznek, hogyha úgy van, és eddig minden sinem van, úgy néz ki.
1: Úgy néz ki, de hogy pontosan mi a helyzet velük, ezt most kiderítjük, mert fejük nagy Beát, az anyukát, ugye a gyerekek tanulmányai az nagyon szükséges volt, az, hogy nyugodt körülmények között tudjanak tanulni, legyen internet, érettségi, bocsánat, igen. Szóval, hogy mi a helyzet velük, megérkezett a mobilház, hogy élnek, hívjuk Beát a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
12: Tegnap este Máté és Réka nyerte az ötök riadalát, így ők védettséget élveznek a következő párbaig. De vajon kik csatlakoznak hozzájuk az Exatlon döntője felé vezető úton? Kiderül ma este a négyek riadalán.
13: Exatlon Hungary ma este a TV2-n.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
17: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
16: És mit éreztél?
17: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
16: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
19: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. 20 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
20: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatal talon tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
19: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg, országszerte egy nemzetközi razziához csatlakozva, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok. A sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakománya vagy a pihenő időre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azon. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőség Alapítvány. A Mancs a bajban akció során szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Már erős a reggeli forgalom, emiatt torlódásra, araszolásra készüljenek a fővárosba tartók. Az M3-as autópályán Gödöllőtől, az M4-es autóúton Monornál, valamint az 51-es főúton Taksonytól is. Közben az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Keresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. Végül az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat, adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 13 perc, ez a pontos idő, és mindenkinek jó reggelt, szevasztok. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: De először is a kukások fizetésével kapcsolatban azt mondják, hogy ez nem úgy van, és egyébként többen hasonló árakat mondok, azt, hogy a tologató ember kap 300 ezer nettót, és a sofőr kb. 500 ezret. Ez nektek jól fizető állás, beszéltek velük, érdemes. Nem, ez nem jó. Ez nem jó, és más is ezt írta, tehát akkor ez lehet az igaz. Uh-huh. Igen. Aztán Évi, ne írj másnak, én mint a Sanka Trans Limited igazgatója vállalom, hogy 2 hétig kukázhatsz velem, szemetet viszünk telepről telepre, szemétdomra vagy égetőbe, bejárjuk Angliát Canterbury-től Manchesterig, Bournemouth-tól Londonig át Norwichig, ígérem, mellettem nem lesz baj a szagokkal, és a hófehér ruhádat sem fogod összekoszolni, testi, lelki egészségedre garanciát vállalok, Sanka Lutonból. No.
1: Micsoda ajánlat?
0: Ajánlat, kukázhatsz Angliában.
1: Igen, igen, de én szerettem volna otthon álomra hajtani a fejemet.
2: Hát ez előbb még tök lelkes volt.
1: Lelkes volt, de...
0: Minden kukás hazamegy, az nem ott alszik.
2: Nem ott laknak abban a nagy autóban.
1: Oké, de azt
0: mondtad, most nem, nincs visszavonuló. Mohunak hívják. Tudom, hogy hívják. Én nem akarom keresni őket. Én azt szeretném, hogyha ők hallanák, esetleg jelentkeznének, hogy szükségük van ingyen Risztov Évire, jól tud markolni.
1: Én azt hittem, hogy azért sokkal komolyabb lehetőségeket fogok itt kapni általán.
2: Ami ennek kérsz, és
0: ezt pont ezt kérted. Ne lépjél ki ebből, te kérted.
1: Megyek.
0: Te kérted, és mi intézzük. Nagyot markolsz, erősen ölelsz, ezt csak egy kuka szempontjából mondom.
1: Pedig ez 8-kor is hiteles.
0: Na jó, gyerekek, ugye hallottátok tegnap a beszélgetésünket Rácz Józseffel, ő a látássérült masszőr, és reméljük, hogy sikerült neki és a családjának egy új otthon találnunk a hallgatók segítségével, és most eszünkbe jutott egyből Bea. Bea volt az, akivel még márciusban beszélgettünk, ő ugye 2 tinédzser lányát egyedül neveli, és egy ilyen tanyavilágban, jól emlékszem, ugye, egy vályogházuk volt.
2: Igen, Kecskemétől nem messze, Kunadacson. Igen.
0: Kecskemétől nem messze. És március 7-én éjjel kigyulladt a ház, és teljesen leégett, teljesen lakhatatlanná vált, és akkor beszéltünk ugye Beával, az anyukával. És rengetegen siettek a segítségére. Volt például egy hallgatónk, aki felajánlott egy mobilházat. Nagyjából le is írta, hogy milyen méretű, stb. Hát az a semmihez képest egy ideális felajánlás volt, egy ideális otthon volt.
1: Igen, és adásban kötöttük őket össze, és akkor is akkor már megbeszélték, hogy a mobilházat akkor elvihetik.
2: Igen, mert így az van. Is egy nagy szempont volt, hogy a Beának a lányai éppen ilyen óriási tanulmányi időszakban vannak, tehát érettségi előtt a jövőjük múlik ezen, hogy most rendezett körülmények között tudnak-e készülni a dolgokra, és elsősorban ez volt az, amit mi nagyon szerettünk volna megoldani, hogy valami lehetőségük legyen.
0: Igen, és voltak aztán hallgatók, akik építőanyaggal, szakértelemmel akartak segíteni, és akkor mi átküldtünk mindent Beának, hogy beszéljék meg, mindenki, ilyenkor mi kiszállunk, nyilván intézzék.

0: saját maguk, de abban maradtunk, hogyha van valami baj, vagy nehézség, vagy ilyesmi, akkor jelentkeznek, nem jelentkeztek, és abból indulunk ki, hogy akkor minden rendben van. Legalábbis reméljük. De ilyenkor a hallgatók is nagyon szeretik, hogy az utó életét ezeknek a dolgoknak nyomon kövessük, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt március óta, és ezért itt van velünk az anyuka, Nagy Bea. Szia Bea, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, hát ugye, amikor utoljára beszéltünk, akkor itt a felajánlások érkeztek, mindenféle, a legnagyobb talán ez a mobilház volt, és nagyjából úgy alakult, ahogy így a műsorban ezt elképzeltük?
2: Abszolút igen. Én aznap beszéltem a Zolival hosszabban, és elkezdtük szervezni, hogy a mobilház ide kerüljön.
0: Ti elmentetek először megnézni a mobilházat? Tehát, hogy egyáltalán alkalmas
2: arra? Elmentünk először megnézni. Ez egy kis picike kis csoda. Tehát
0: na, mesélj róla egy picit.
2: Hihetetlen jó állapotban, két hálószoba, tusoló, WC, egy kis konyha étkezővel, és csoda szép, tényleg.
0: De ez tényleg el nem tudok kézdeni. Ez olyan, mint egy konténer, vagy mint egy vasútvagon, vagy
1: lakókocsi.
0: Tehát, vagy lakókocsi, igen, tehát milyen jellegű ez?
2: Amit Hollandiában nagyon sokan használnak, tehát emberek élnek életeket le ilyenekben, vagy nagyobban, és tényleg abszolút alkalmas arra, hogy lakjunk benne hűtőfűtő klímával, tehát a két lány az már benne lakik, már a villanyt az sikerült bevezetni, aha, most még a vizesre várunk, és tényleg hibátlan.
0: De ez zseniális. Na, és akkor ez hogy történt? Tehát megnéztétek, nagyon tetszett, és akkor ugye ezt oda kell szállítani.
2: Hát itt legelőször is nem csak a Zolinak és az édesanyjának, Katalinak, hanem mindenkinek muszáj megköszönnöm, hogy segítettek, vagy segíteni próbáltak. Még vannak olyan felajánlások, ami az első jutottunk, mert annyira távoli, hogy ez a padlólap ide kerüljön, nem tudok semmit tárolni még mindig. De nagyon sokan próbáltak, és vannak is lebeszélve fix segítségek már, amik majd amikor sor kerülhet rá, akkor életbe lépnek. Tehát a Zoliék, hát ő két bűbályos ember. Tehát a Zoli, ez egy nagyon, nagyon kedves, nagyon jó indulatú, értelmes, érzékeny fiatalember. Azóta is napi kapcsolatban vagyunk egyébként.
0: Ez nagyon, ők barátságok is szövődnek.
2: Ez egy életre szóló barátság kezdete, így ahogy mondod, akkor elmentünk hozzájuk mendére. Két olyan embert ismertem meg, akik tényleg teljesen önzetlenül és hihetetlen segítséget nyújtott. A Zoli, az szerintem heteken keresztül ezzel foglalkozott, hogy szervezzük a szállítást. Ugye felajánlotta a Muhari Laci itt rajtatok keresztül, hogy ő elhozza, hogyha tényleg megkaphatjuk. Uh-huh. Na, ő a másik zseniális azon, hát szakadtunk a röhögéstől, amíg itt a házat amennyire állítottuk, iszonyatosan jó fej, és végül kiderült, hogy az ő kocsijára, vagy hát utánfutójára nem fog tudni fölmenni a ház. És addig szervezte, amíg talált egy jó barátját, egy kollégát, a Tibit, akinek viszont pont jó volt a trélere. És leszervezte az egészet, tehát ilyen tényleg hihetetlen segítséget nyújtott olyan szinten, hogy olyan ajánlattal jöttek ide, ami lényegesen jobb volt, mint az én, amit bármit találtam. És még annak a felét is kifizette a Muhari Laci, mert hogy ő úgyis ingyen hozta volna.
0: De tudod mi az? Most hallgatom ezt a sztorit, és esküszöm, hogy amerikai filmekben látok ilyet. Ezt a fajta közösségi összefogást. Ugye, hogy nem is gondolnád, és most nem akarok itt magyar, meg nem magyar, meg ízni, de hogy azért nálunk ez az összefogás, ez mint hogyha ilyen ismeretlenebb fogalom lenne, ez a közösségi valami. És pont az ellenkezője, és ennek annyira örülök, hogy így van.
2: És akkor szerveztük, ott legyen traktor, ott legyen vonórúd, itt legyen traktor, itt legyen vonórúd. Na, aznapra, amikor le volt beszélve a szállítás, minden összejött, aminek nem kellett volna, a traktoros nem jelent meg, a vonórúdat nem találta, viszont mentek a Laciék, ők letolattak ezzel az óriási trélerrel a halastó mellé, ahol ez a kis ház állt, és kihozták, és aztán hívott a Laci, hogy na küldjed a GPS koordinátákat, hova megyünk. Elküldtem, és elindultak. És Csak 20 perccel értek ide később, mint ahogy a Zoli meg az anyukája, akik ugye az ilyen mozgó alkatrészeket bepakolták a személyautóba, hogy azt majd ők hozzák, hogy ne kelljen semmi önálló életre. Ide értek a Zoliék, és egyszer csak megjelent itt a dűlőn a ház. Nem is hittük el, tehát tényleg nagyon komoly volt. Ugye nálunk ugye készenlétbe állt a traktoros, hogyha kell, akkor jön. És itt megálltak a dűlőn, elfoglalták az egész dűlőt, szó szerint. És így ránézett a Tibi a kapura, ott azt mondja, elég nagy ez a kapu, bemegyek.
0: Ajaj.
2: Keresztül röpült a kapunk konkrétan. Itt még egy emelkedő is van a kapunknál, de 5 méter széles, 2 szárnyas ilyen klasszik, tanyasi nagy kapunk van. És egy kicsit visszatolatott, aztán gázt adott, és így egy az egybe beállt. Jó, az egyik kapu szárny az elröppent.
0: De utána... Jó, hát reméltem, hogy azért...
1: Valami történt.
0: Valami burleszk azért van benne, igen.
2: Utána miután minden rendben volt, visszatették a helyére.
0: Aha. Na, és akkor... bocsánat,
2: és
0: igen.
2: Várja, megfordult a kertben. Tehát én akkor már, mikor azt mondta, hogy ő itt megfordul, ugye előtte mi 2 napig telítettük a murvát a csajokkal, hogy meglegyen a háznak a helye. Mondtuk, hogy merre szeretnénk az ajtót. Hát jó, akkor megfordulok. Én láttam lelki szemeimmel, hogy lerombolja a kecske olat mindent. És megfordult. És úgy a helyére tette a házat, hogy 1 métert kellett húzni a traktorral. Annyi volt, hogy mi az Olival ott röhögtünk, meg kapaszkodtunk a hol az egyik, hol a másik, szóval mert beküldött minket ellensúlynak. És akkor mindig kiabáltak be, hogy menjetek a másik szobába, menjetek a másik szobába. De úgyhogy zseniális, boszorkányos volt a srác, és 5 perc alatt kiszintezték, és azt mondták, hogy volt már nehezebb dolgok is.
0: Elképesztő. És ez jelenleg az otthonotok. Mesélj egy picit a lányokról. Tehát gondolom, hogy az, ami akkor ugye nagyon-nagyon fontos volt, hogy méltó körülmények között tudjanak felkészülni, tanulni érettségére, tehát ez akkor működik.
2: Hát a nagyobbik lányom az most tette le az osztályozó vizsgáit latinból, a 11.-12. évfolyamból kapott egy 4-est és egy 5-est, úgyhogy jövő héten előérettségizhet. Nagyon büszke vagyok rá. Beköltöztek, bepakolták a ruháikat.
0: És imádják a házat?
2: Nagyon boldogok, nagyon. Hát ne viccelj, ez nagyon szép, tehát tényleg nagyon szép.
0: Egyébként meddig maradhat ez a ház nálatok, ez a tiétek? Örökre? Igen?
2: Azt mondta a Zoli meg a Katalin, hogy mivel ők is költözés előtt állnak, úgyhogy lehet, hogy még a lovuk is nálunk fog lakni egy ideig.
0: Igen.
2: Mondtam, hogy nekem meg csak legelőm van tulajdonképpen, úgyhogy ha nincs hova tenni Bellát, akkor egy 26 éves kanca, a Zoli kedvence, akkor hozzánk is itt el fog férni, addig, amíg nem tudnak neki helyet biztosítani a költözés után, úgyhogy lehet, hogy lesz átmenetileg egy lovunk is. Amikor ott voltunk náluk, a kisebbik lányom az ölelgette a lovat, meg tehát így teljesen egymásra találtak. Addig maradhat, ameddig kell.
0: Addig, ameddig kell. Ez teljesen korrekt.
2: Nem kell, akkor megbeszéljük, hogy valamilyen módon tud-e maradni nálunk véglegesen. Vagy mi legyen.
0: Oké. Okay. De akkor kell beszélnünk egy picit arról, ami ugye a tűz eset után maradt. Tehát, hogy ugye ott voltak a leégett vályog maradványok. Ugye akkor arról is beszéltünk, hogy szakemberek ezt bontásra ítélnék szívük szerint, meg szakmájuk szerint. Te ki akartad szárítani? Ezzel mi a történet? Mi a terv vele?
2: A srác, aki jelentkezett rajtatok keresztül szintén, aki bontásra jelentkezett, uh-huh. Idejött. Azt mondta, hogy hát figyelj, én eldózerolom neked, 2 nap alatt fölpakolom, elviszem, de azt mondja, ezt nem kell lebontani. Uh-huh. És akkor elkezdtük keresni a másik verziót. Hát most nincs csak fal, néhány fal. Dolgoztak rajta a kőművesek már 2 hetet, amíg lebontották a tetőt, meg a teljes födémet. De szabadszállási tűzépes egyébként szintén egy viszonyat, aki ajánlotta a konténereket, nagyon-nagyon jó fej, nagyon segítőkész volt, rengeteg jó tanácsot kaptam tőle. már elhordott tőlem 7 konténer is itt meg szemetet.
0: Wow.
2: És tényleg ő maga hozta ide az első 2-t, megnézte, felmérte, mennyi fog kelleni. Ő szerinte körülbelül mibe fog kerülni, hogy ez lakható legyen. Nagyon, hát ő ugye ért hozzá, én meg nem. Bár hozzáteszem, hogy azóta megtanultunk burkolni, meg falat rakni, meg árkodni.
0: Na jó, hát itt kitanultok egy-két szakmát, még az lehet.
2: Igen.
0: Na jó, de tényleg annyit, hogy mi a, tehát a terv, akkor ezek szerint az, hogy bár lassan, de ez a ház újra fel fog épülni?
2: A terv az, hát most úgy néz ki, hogy a tetőig megvan a pénzem, utána, hát most kezdek el igazából valami bankost keresni, aki nagyon gyorsan felhomályosítana arról, hogy beleférek-e még ebbe a 3+3 milliós otthonfelújítási programba, uh-huh. ami ugye hónap végére kifut, tehát SOS kellene. Mert hogyha azt a pályázatot még meg tudnám csinálni ebben a hónapban, akkor abból talán
0: Talán működik,
2: beköltözhetnénk.
0: Na jól van, Bea. Hát figyelj, nagyon köszönjük a sztoridat. Tényleg ilyen lélekemelő volt, mert itt pont az emberi összefogásról szólt ez sokkal inkább, mint egy ilyen technikai dolgokról. Szóval nagyon köszönjük. Örülünk, hogy így alakult, és Bea, tartsuk a kapcsolatot, tehát újabb fejlemények vannak, esetleg a ház elkezd épülni, megkapod a 3x3-as, nem tudom, csokmok, nem tudom ezeket a...
2: Nem, ez egy ilyen lakásfelújítási támogatás, ami 6 millió forintos hitel jelentés, elvileg 3 milliót a Magyar Államkincstár ebből visszafizet számlára.
0: Legyen így.
2: És ezt még talán törleszteni is tudnám.
0: Jó. Hát figyelj, drukkolunk. Bea, köszönjük szépen, drukkolunk a lányoknak is az érettségihez, valamint az egyiknek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És akkor beszélünk majd, nem tudom, pár hét, hónap múlva, jó?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Köszönjük, szia!
2: Köszönjük, szia!
0: Na!
1: Micsoda történet, nem?
0: Ezeket nagyon szeretem.
1: És mindenkinek figyeltem az arcát, hogy mosolyogtunk, nem? És hogy éreztük azt, hogy csoda a ház, és ahogyan mesélt a házról, hogy mennyire értékel, és mennyire hálás, és tényleg ahogyan segítettek egymásnak.
0: Igen, ilyeneket is írnak, valahogy így kéne ennek működni a világban, nem az előítéletek, meg a dögölje, meg a szomszéd tehene is. Szomorú, hogy az a furcsa világban, aki önzetlen. De jó ilyeneket hallani, bocsi, király vagy. 80 kiló vagyok, plusz 50 éves férfi ember, és sírok, hatalmas respekt Zoliéknak és a többieknek. Egyet mondjatok már meg tényleg, miért kell leírni a testsúlyotokat, ha sírtok? Tehát ez miért kell? Tehát én például is sírtam sokat, de gyerekkoromban is nem mondtam azt, hogy 17 kiló vagyok, és sírok.
3: Nem gondoltál rá, hogy ez valami befolyásol.
0: Miért kell a síráshoz a kilót írni? Mit kell ebből lekövetkeztetni?
3: Örül, hogy a frizurájáról nem írt semmit, mert azt is szokták.
0: Igen. Libabőr, örülök, hogy nem halt ki mindenkiből az emberség. Gratulálok mindenkinek, nagyok vagytok. Eddig rossz napom volt, de be a sztoria feldobott. Köszönöm, szép napot, Gergő. De jó.
3: Nem, azon gondolkodtam közben, mikor a Beát így hallgattam, tényleg mosolyogva én is, hogy mikor legutóbb beszéltünk vele, akkor egy teljesen tanácstalan édesanyát hallottunk, és most így a hallgatók így teljesen megváltoztatták az életüket.
0: Csillingel a hangja, boldogságot közöl minden mondatában.
3: Elképesztő.
0: Igen. Sziasztok, kedves Gábor, remélem megvan, hogy egy olimpiai bajnoknak ecseteled, hogy te vagy valaki. Ez elég kellemetlen volt. Évi nagyságát mutatja, hogy nem mondott erre semmit. Kevesebb arca lehet, Joci. Sajnálom ezt most, Joci.
3: Figyelj, Joci, ez neked szól.
1: Egy ember szeretett.
3: Igen, itt könnyen véget érhetnek a karrierek, ha valaki nagyon...
1: Azt akarom mondani, hogy nyugodtan, hogy egy hétig kezdjene mindenki gyűlölni, és akkor maradhat, és írhat SMS-t.
0: Nem.
1: Semmi baj. Semmi baj.
0: Évit szeretjük is, és tiszteljük is, és minden nem is értettem ezt az összefüggés, de nem akarok zavaros elmélyűeket köztünk. Jó.
1: Pedig mindannyian azok vagyunk.
0: De hát hogy legyen ez a mi klubunk?
3: Nem fér el már több köztünk.
0: Igen, nem fér el több köztünk. Jó, kérdezzük meg a hallgatókat. Én szerintem ez valamikor mindenki életében előfordulhat hasonló kép. Azaz, hogy éppen kilátástalan helyzetben voltál. Lehet az bármilyen, ez nem muszáj, hogy anyagi legyen. Amikor az életedben egy kilátástalan helyzetben voltál, és valaki segítséget nyújtott. Nyújtotta a kezét, és kihúzott a pácból. Ezt, hogyha fel tudnátok eleveníteni, hogy ez ki volt? És hogyan segített neked abból a helyzetből, ami lehet bármi, lehet, hogy pszichésen voltál padlón, lehet, hogy alkoholista voltál, lehet, hogy a munkádat veszítetted el, vagy pont úgy, mint be az otthonodat. És ott volt egy ember, tényleg azt az egyet nevezd meg, aki fogta a kezed és kirántott ebből.
1: Annyi minden eszembe jut.
0: Igen, de jó.
1: Igen.
0: Akarod majd mondani?
1: Hát szeretném majd elmondani, ha megkérdezel.
0: Meg fogom kérdezni. És a hallgatóktól is 0620-22-22-122.
4: Ez a Pocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Drágám, az a tányér a dédié volt.
8: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
14: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
16: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: A reklám után társadalmi célú reklám.
20: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Egyre több az elektromos autó töltő idehaza, tovább dagad az aszbeszt botrány. Záporok, zivatarok még ma is lehetnek. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe. Itt számuk már meghaladja 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is nőtt tavaly. Komoly gondokat okoz az asztály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
24: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az asztály, száraz időben nem méhezen, a növények nem adnak nektárt. Másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsaládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
23: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült. Egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyás sugalló reklámok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Dagad az aszbeszt botrány, egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Ezt a cég maga jelezte hozzátéve, jó hiszeműen szerezték be az anyagot. A zalai kormányhivatal szerint több zalai településre is kerülhetett az úzalékból, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltöttek fel. Vizsgálat indult. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Megélénkült a forgalom a bevezető utakon, a szokásos reggeli torlódásokkal már számolni kell. Például az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorvágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek. Már erős a reggeli forgalom az M3-as autópályán Gödöllőttől, az M4-es autóúton Monornál, valamint az 51-es főúton Taksonytól és az M6-os autópályán Érdnél is. Az M6-os autópályán egyébként az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresti pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. Tudtuk meg az úti informtól.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz 2 perc múlva. Szóval itt a kilósra azt írják, hogy szerintem a sírós ember azért írta a kilogrammot, mert valamelyik intrótokban is ez van, a 120 kilós vagyok, és kopasz, és sírok. Nem intro, az ilyen elválasztó szignál, de nem ez a lényeg. Hát ezt mi annak idején azért gyártottuk, mert pont rátok paródiaként. Hát mindannyiótok ti, tehát nem mi kezdtük.
2: Igen.
1: Ti kezdtétek. Ti kezdtétek, SMS írók, hogy a kiló és a kopaszság és a sírás háromszögét állandóan ezt toltátok be, és akkor erre gyártottuk ezt a szignált. Nem mi találtuk ki.
2: Na, hát de ők azt hiszik, hogy ezért el kell mondani, hogy ő milyen.
1: Ez egyfajta görbe tükör lett volna, hogy hogy miért írott, hogy kiló? Most megkérdeztem szóban is, erre az írónak kiló, mert te is mondtad, hogy kiló. Kiló és sírok.
2: És a hajam.
1: Igen. Gyuri, tedd már le. Tényleg, mit dumálgatsz
2: itt? Igen. Nem, most telefonálj.
3: Bocsánat, sztorizgatok, telefonálj.
1: Jó. Na, azt kérdezzük a hallgatóktól, hogy amikor nagyon-nagyon padlón voltál, egy kilátástalan élethelyzetben, és valaki a segítségét ajánlotta fel, vagy a kezét nyújtotta, azt mondja, sziasztok, alkohol problémával küzdöttem, édesanyám volt, aki kirángatott belőle, pontosabban a halála. Ez kemény, nagyon kemény, de el tudom képzelni a helyzetet, hogy az az, ami kihozanított, az az, ami azt mondta, hogy na most elég, mert itt már...
2: Annyira mélyre került, hogy azt mondta, hogy ennél mélyebbre már nem tudom.
1: Igen. Nem tudom, hány kiló vagyok, de a vállóperes ügyvéd fogta a kezem, és kirántott a mélypontról. Na, itt van velünk valaki a vonalban, őt úgy hívják, hogy Móni. Szia, Móni, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Jó reggelt, Móni!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mesélj, mi a te történeted, milyen helyzetben voltál, amikor valaki vagy valakik felajánlották a segítségüket?
4: No, hát ez úgy volt, hogy én egyedül nevelem a gyerekemet, és egy olyan helyzet után voltam, hogy édesapámat eltemettem, gyorsan munka kellett, körbe kérdeztem az ismerőseket, és is mondták, hogy gyere hozzánk dadusnak. Elmentem az oviba, de ott azt mondták, hogy csak közmunkásként tudnak alkalmazni, és ez így is volt egy évig szépen. Csináltam, nagyon élveztem a gyerekek társaságát, ugye a lelkileg nagyon feldobtak. Na és eközben ugye a gyermekem ugye tovább folytatta a kézilabdát, amit ugye ő űzött pár éven keresztül, körülbelül 10 éven keresztül csinált a gyerekkorától, és az volt, hogy ugye a közmunkás fizetés az nem egy ilyen horribilis összeg, és volt egy ilyen kézilabdatorna, amit én nem tudtam finanszírozni, és az edzőnéniknek ezt közöltem, és azt mondta, hogy már pedig kell az én gyerekem is oda, mert tulajdonképpül volt az egyetlen kapus igazából.
1: Na ezt hogy mondta, hogy már pedig kell a gyereked oda, hogy ezt old meg anyuka?
4: Hát mert kapus nélkül nem mennek tornára.
1: Azt értem, de hogy milyen attitűddel mondta az edző, hogy ezt anyuka, ezt intézd el, akárhogy is, de nekünk kell a gyerek.
4: Nem, nagyon-nagyon segítőkészen.
1: Aha, értem.
4: Igen, tehát egy szívlélek is edzőnénink volt, bocsánat, mert már nem. Uh-huh. Na szóval, és itt az volt, hogy a edzőnénk megbeszélte a szülőkkel, hogy én ilyen helyzetben vagyok, és a szülők egyöntetően így mellénk álltak, tehát így összedobták ennek a tornának a költségét, amit ilyen utazás, szállás, nem tudom, kaja, meg nem tudom, ilyeneket, és hát én rettenetesen meg, a mai napig erre visszagondolok, tehát elcsuklik a hangom, hogy így a hónunk alá nyúltak. Tehát. Tehát összedobták nekünk ezt, és
1: ez óriási.
4: És úgy igazából ez nagyon-nagyon megható.
1: Megkérdeztem, hogy ez milyen rég volt?
4: Hát most már 22 a gyermek, ez ilyen 6-7 évvel ezelőtt volt.
1: Igen, és az ebben a szép, hogy ma is 6-7 évvel később meg tudsz ennyire hatódni ettől.
4: Hát én teljesen, és igazából ez olyan jó, mert ezek a gyerekek együtt nőttek föl. Amikor éppen mentünk meccsekre az országban, itt-ott, akkor az egyik szülőnek volt olyan autója, hogy befértünk páran, és akkor szépen összedobtuk a kis benzinpénzt, nem tudom, mindig mentünk szurkolni, tehát ez nagyon jó kis csapat volt. Tehát ezért is esik jól nagyon. Tehát a szülők is ott is maradtak barátságok, meg a gyerekek, hát a gyerekek azok mai napig összejárnak, hiába már szétszélett a csapat, mert egyik elment egyetemre, másik városba költözött valami, ők a mai napig. Tehát ez egy olyan klassz csapat Tehát úgy mondom, nem az összes, de azért összejárnak.
1: Igen, igen, igen.
4: Időnként.
1: Móni drága, úgy köszönjük, hogy elmondtad, ez nagyon-nagyon felemelő sztori.
4: Olyan szívesen.
1: Köszönjük szépen, puszi.
4: Szívesen, minden jó, sziasztok.
1: Szia, szia. Na, írja más, 3,5 éves külföldi kiküldetésből hazatérve a cégben a nagy üresség várt 2 hónap után. Mitch Cornél vezető kollégám egy ebéd alkalmával említett egy lehetőséget cégen belül, és ezzel kinyitott egy ajtót, új lehetőségek a tanulás és a változás felé, örök hálával tartozom neki. Norbi, igen, nem tudtuk meg, hogy pontosan mi történt, de örülünk. Aztán életem legnehezebb része volt, amikor elvesztettem a munkámat, és sehová sem vettek fel, de az asszony mellettem állt. De ő meg fordítva rakta fel a WC papírt, és soha nem a perforációnál tépte. Depresszió 2. Ez egy ilyen humorba göngyölt elismerés az asszony felé. Jó reggelt, édesapám elküldött sörér. Egészen pici gyerek voltam, biciklivel mentem, és a vacak sörhordó szatyorral nyilván összetörtem az 5 üveg sört. Ott sírtam az árok partján, nem mertem hazamenni, míg egy ember megvette nekem az 5 üveg sörikét, köszönöm neki, Zotya.
5: Nem minden hős visel köpenyt, igen.
1: De szépen mondtad, igen. Igen, ez is egy fontos történet. Nem mert hazamenni apjának a mindene, az 5 üveg sör aznap este, érted, és tudta, hogy akkor nagy baj lesz, és sírt az árokparton, és nem mert hazamenni.
5: Igen. És látta valaki a gyereken, hogy ott tényleg nagy baj lesz, és ezt a gyerek tudja, hogy nagy baj lesz.
1: És ezekben az időkben még vehettél egy gyereknek 5 üveg sört, és ebből nem volt börtön.
2: Igen, ez tényleg így van.
1: Soha nem lehet tudni, hogy a gyereknek miért kell 5 üveg sör. Ezt csak mondom, bizony, hogy ebből tanuljunk emberséget.
2: Miért ma már nem lehet venni?
1: Nem lehet. Ma veszel egy gyereknek 5 üveg sört, elvisznek. Próbáld ki.
2: Nekem elég volt már.
5: Lejárt a kukás műszakot, még dobd egy ilyen kört.
1: Hát bármelyik iskola elé kiállsz, és megvárod a kicsengetést.
2: Megyek.
5: Kukás munkás ruhádban még.
1: Játsszuk egy Hungry Machine-t, jó, Évi?
2: Játsszál!
1: 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Indul a Hungary Machine, amivel én játszom most, ugye? 8 óra lesz 7 perc múlva. Van egy ilyen devizahitel bukta, 4 millióból 12. Gondolom, hogy ez 12 lett. Uh-huh. Árverés megtartva, tudtunk nélkül, a végrehajtást kérő vette meg. Jogerő előtt kifizettük, de folytatódtak a problémák. Hú, mennyire hasonlít ez egy esetre, amiről majd lehet, hogy beszélni fogunk a napokban. Évi, nagyon keményen tolott főnének, de ezért is bírunk, üzeni Joci a bordíler.
2: Ma nagyon élnek a fiúk, de ne aggódjatok, holnap is jövök.
3: Azt hittem, ne aggódjatok, holnap már nem fognak élni, azt hittem ezt mondod.
2: Azt nem élőben, de eldásban fogom mondani.
1: Na gyerekek, Szilvi van velünk. Hello Szilvi, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt Szilvi, honnan telefonálsz?
4: Szegedről.
1: Igen, jó emlékek?
2: Igen, közel van Hódmezővásárhelyhez.
4: Igen.
1: Tényleg, ezt nem is tudtam.
2: Képzeld el, mi oda jár.
1: Nem, oda megy a villamos?
2: De oda, Trump train.
1: És azt használja valaki? Tehát
5: persze,
1: kell,
5: sokan. Én most ugye? A hétvégén is láttam, sokan.
1: Én is fölülnék egy villamosra, elemenne Szegedre, igen. Innen.
3: Ja, menő.
2: Dehogy ülnél fel.
1: Minden, dehogy nem. Ez... Képzeljétek el, hogy Alicante és Benidorm között, ami ugye két spanyol város, és egymástól van kb. 40 percre, vagy 35 percre, autóval jár villamos. A tengerparton végig.
3: Ilyen helyi járatos villamos.
1: Helyi járatos, normális egy eurós villamos.
2: Vonat,
1: nem, hát villamos.
3: Nem, ez folyamatosan, ez a 10 percenként, vagy 5 percenként.
1: Tehát azért nem olyan ördögtől való az, hogy Szegedre legyen már egy villamos.
2: De van vonat. De felszálltál rá?
1: Vonat. Nem szálltam fel rá, én autóval járok.
2: Jó.
1: Csak tetszik. Tetszik az ötlet. Igen. Nem, én vonattal nem járok. Azt kicsuktam, kizártam az életemből. Spanyolországba mennék, de most annyi vonatbaleset volt ott is, hogy megvárom, míg a spanyol szakemberek tényleg megnézik az összes sínt, mert azért az tragikus volt. Szóval azért 400-al, ha mész, az nem olyan vicces, mint amikor a magyar vonat megy 80-nal, és...
2: Jobb esetben.
1: Jobb esetben, igen. Na jó, gyerekek, Szilvi, és mivel foglalkozol, ezt még megkérdezem?
4: Hát, én... Pénzügyes vagyok, ilyen controlling, könyvelés.
1: De ilyen, mint a broker Marcsi, olyasmi?
4: Nem.
1: Ő is pénzügyes.
3: Ő is ezt mondta, controlling.
1: Controlling.
3: Legyetek csak ide, controlling lesz.
1: Na jó, Szilvi, kezdjük el a játékot, mutatom neked okay. A dalszöveget, figyelj.
6: Ma este várlak, gyere el hozzám ma este, amikor vége volt a bulinak, várlak ma este, úgy érzem, eljössz hozzám, újra rád találjak, ma este sokat kellett várni.
1: Mutatom megint, jó? Hát, ha valami sorról beugrik.
6: Ma este várlak, gyere el hozzám ma este, amikor vége volt a bulinak, várlak ma este, úgy érzem, eljössz hozzám, újra rád találjak, ma este sokat kellett várni.
1: Mi van?
4: Hát...
3: Tudod, nyugodtan az segít.
1: Igen, és tudod, hogy az előadó is elég nekünk, vagy a dal címe.
4: Várlak ma este...
1: Hogy segítsek neked? Tehát, hogyha van-e valami gyanúd, mert akkor arra úgy nem rá tudsz kérdezni, de hogy meg körbe tudod kérdezni a gyanúdat?
4: Hát nem igazán.
1: Aha. Hú, akkor... Akkor így nehéz lesz. Van veled valaki? Valaki próbál segíteni?
4: Igen, a férjem.
1: Oké, okay. Mutatom megint.
6: Ma este várlak, gyere el hozzám ma este, amikor vége volt a bulinak, várlak ma este, úgy érzem, eljössz hozzám, újra rád találjak, ma este sokat kellett várni.
4: Fiú banda,
1: igen, hárman voltak benne. Egyik még a fején is pörgött, nagyon.
4: Jó,
1: ugye?
4: Igen.
1: Na, nagyon jó. Tudod, én játszom, Évi.
2: Gratulálok!
4: Köszönjük szépen. A gyerekekkel már olyan régóta próbálunk játszani, és nagyon örülök, köszönjük.
1: Ügyesek vagytok. Figyú, van egy bocsizacsid, benne egy baseball sapka és egy bögre. Jó, osszátok szét. és Anett keres majd a címed miatt.
4: Oké, nagyon szépen köszönöm, minden jót nektek.
1: Mi is, szia Szilvi, szia.
4: Sziasztok.
1: Szia. Na, ez siker volt. Ja. Jövünk vissza, gyerekek, és elérkezett az az idő, amit lehet, hogy sok férfi várt már, bár mi a Gyurival lekéstük. Gyuri ugye így a közel 40-es korosztályt képviseli, én a 60-ast, de a gold diggerségről, mint fiúk lekéstünk. Azaz, hogy mi vagyunk a fiatalok, és idősebb, ám bár pénzes nőkkel vagyunk együtt, és ők megszolgáltatnak nekünk.
3: Igen, mert hogy képzeljétek el, most nagyon úgy néz ki, hogy a Z-generációs pasiknak ez a lehetőség, ez a kapu, ez valahogy most kinyílni.
1: Kinyitották maguknak.
3: Bizony. Igen. Felmérés szerint azok a társkereső oldalak, a Tinder, meg ilyenek ezek az applikációban, egyre több olyat állítanak már be, hogy jóval idősebb nőt keresnek maguknak a 20 éves srácok.
2: Eljött az időnk.
1: Te most hol vagy?
2: Én
1: fiatal srác vagy, vagy egy idős nő?
2: Ez kiderül.
1: Na jó, a gold diggerség fordítva most indul, gyerekek, és mi bemutatjuk nektek a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió 6 óra 8-tól Viszlátig.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vén nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
12: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
12: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
17: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
18: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról is mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
20: A reklám után társadalmi célú reklám. A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
21: Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Jól sikerült az élelmiszerbank hétvégi gyűjtése. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyekben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Árulta el rádiónknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
22: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
21: Éhínséget okozhat a műtrágya blokád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a Hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztet, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállítóhajó átengedése is enyhíteni a helyzetet, miközben a növekvő költségek világszerte élelmiszerdrágulást okozhatnak. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszer gyűjtöttek a rászorulóknak. Az Egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Múlt pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az útinformtól tudjuk, hogy a szokásoshoz képest is erős a reggeli forgalom, emiatt torlódásra, araszolásra készüljenek a fővárosba tartók. Az M0-ás autóúton Péccel, Vecsi és Dunaharaszti térségében, az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán Gödöllőtől, valamint az M4-es autóúton Monornál és Üllőnél is, illetve az M6-os autópályán Érdnél és az M7-es autópályán Török Bálinttól is. Nem jobb a helyzet az 1-es főúton Biatorbájtól az M0-ás csomópontjáig, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Maglódnál és az 51-es főúton Taksonytól sem. Vezessenek körültekintően.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 12 perc, jó reggelt, szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt, reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na hát ez szerintem egy nagyon érdekes téma lesz. Először is kezdenék egy szóval,

0: 9 óra 13 most ez az idő, amit a pontos idő. Jó reggelt! Szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt! Szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Látom, hogy nagyon mosolyog a telefonáltál az előbb. Gondolom, hogy nem bendegúz volt.
3: Nem, de a sokan
2: megkaptad azt az elérhetőséget, amit Laca Biáról írt a fiáról?
3: Nem, még nem másoltam ki.
0: Kivel beszéltél?
3: A sógorömmel, a bátyám feleségével.
0: És ő is elmesélte, hogy neki milyen kalandjai voltak fiatalokkal?
3: Nem, tök másról beszéltünk, de...
0: Hát csak valamiért hívott, gondolom, a téma miatt.
3: Nem, én hívtam.
0: Hogy bírod-e ezt a napi hármat? Ő mit gondol erről?
3: Nem erről beszéltünk, nem, abszolút.
2: Szia, sógornőm, szerinted ez a 15 hetete sok?
0: Nem, ez, most így benyögtem, és most jönnek a jelentkezők.
3: Nem. De mindegy is, de tényleg abszolút magánjellegű volt. De ne néztél már így rám, Gyuri, hát jó Isten áldjon meg.
2: Hiszom a szavaidat.
0: Na nézzük az SMS-eket. Jó a reggel, az idősebb nő a menő. Több pozitív tulajdonságuk van egy kapcsolatban. Szép napot, Robi!
3: Köszönjük, Robi.
1: Köszi, Robi.
0: Robi egy picit olyan, mint az úszó. Picit olyan, nem?
1: Nem, én már kezd felnőni.
0: Igen, sziasztok, M7-esen Velence és Sukoró között Budapest felé több autókoccanás. Legalább 2 kilométeres a dugó, jó a műsor, imádom hallani, ahogy Évi nevet üzeni, Sanyi.
3: Köszönjük szépen, Sanyi. 4 autót, bár az Évi nevében köszöntem meg, de 4 autó ütközött. Én azt látom.
0: Jó, Istenek, én egy szlovák számról írja, én tudom, ki volt az a hang, de külföldről lehet jelentkezni? Egyszer nagyon-nagyon régen elcsíptem, hogy talán nem. De ha igen, holnaptól non-stop hívlak benneteket, puszillak, Éva. Éva, lehet jelentkezni, itt nálunk ugye csak az ajándék kiküldésével van baj, mert mi nem a postával dolgozunk, ha jól tudom, hanem csomagküldő szolgálattal, amely belföldön működik. Tehát véletően arra fog kérni majd téged, ha nyernél, a bárki is, Anett mondjuk, hogy egy magyar címet, ha tudnál adni, és oda tudjuk küldeni, akkor minden további nélkül. Ennyi. Jó, sziasztok, 90-es évek közepén, 20 évesen én is azt gondoltam, jó lesz, ha idősebb nőkkel találkozom pénzért. Még 2 budai közvetítő irodába is elmentem.
2: Volt ilyen.
0: Ezek szerint. Ott szembesültem a ténnyel, hogy a hölgyek inkább 60 plusz környékén vannak, ez elvette a kedvemet, nem is lett belőle semmi. Üdv, Tibi. Köszi, Tibi, ezt a sztorit.
2: Igen.
0: Látom, osztrák számról írsz, tehát, hogy valahogy mégis az Isten felvitte a dolgod. Tehát Budán volt ilyen közvetítő iroda?
1: Én nem tudtam róla, de ez óriási. Nem, van még? Szerintem ez a piacirés, ez már elcsúszott az online térben.
0: Ezzel a zserbóban is már csak a romantikája van ennek, az illata, de már nincsen.
1: Majd visszahozom.
2: Lényegében teljesen ráállt erre a
0: témára. Nagyon. Tudjuk, hogy mától hol lesz délutánonként. Na jó van, jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, meg minden?
0: Mindenki jól van, Gáborom, nyugi, jól vagyunk. Nyugi. Igen. Na, kezdjük el. Gábor, megint Real Madrid, tehát most valahogy nem fogyunk ki belőlük. Erről a verekedésről hallottad, de te tudod már pontosan, mi történt?
7: Kérlek szépen, az ember azt hiszi, hogy itt hát a bajnokságok vége felé már itt nem történik semmi, és egyszer csak elugrik a sötétből a Real Madrid, és egész hétre szóló témát szolgáltat. Egy bizonyos Valverde nevezetű futballista, aki a Real Madrid 8-as számú mezében játszik, ő uruguayi származású, és őt nevezték ki Toni Kroos után a csapat agytröztjének. Uh-huh. És vele szemben állt egy bizonyos Tchouaméni nevezetű francia válogatott fickó. Azt tudni kell, hogy ez a Tchouaméni, ez pont kétszer akkora, mint a Valverde. És összeverekedtek az öltözőben, de úgy, hogy a

0: Valverdének agyrázkódása keletkezett ebből a bunyóból. És láttam egy képet, ahogy tolják ki egy ilyen kerekesszékben az épületből, tehát az edzőközpontból, tolják kifelé a fickót, és jött egy biztonsági ember, és a kamerázós, valószínűleg telefonnal felvétel készítő embert majdnem agyonverte. Tehát nem nézett ki jól a Valverde. És hát ez szörnyű dolog volt, mert amúgy is morálisan borzasztóan fetreng a mocsárban a Real Madrid, és hát még egy ilyen botrány nem hiányzott, mert ugye a Valverde a csapatkapitány, a Tchouaméni a középpályának egy nagyon fontos alkotóembere, és hát úgy összeverekedtek, és ez nyilvánosságra került, úgy összeverekedtek, hogy a Real Madrid vezetőségének kellett szankcionálni ezt az esetet, nem kevesebb, mint 500 000 eurós büntetést kaptak.
1: Wow.
0: A 178 millió forint, a keletinél egy kicsit többet kapsz ezért a pénzért. És összeverekedtek, és hát az van, hogy a profi boxolók kapnak ennyi fizetést azért, hogy verekedessenek, ők meg azért kaptak annyi fizetést, hogy összeverekedtek. És akkor még a legérdekesebb az egészben, ez teljesen friss információ, hogy a Valverdét kitennék a Real Madrid keretéből. És már össze is hozták a Bayern Münchennel.
1: De nem ezért, hanem más miatt.
0: De a verekedés, az volt az utolsó csepp a pohárban, a verekedés, és átadó listára tették, és hát a Real Madridnak most különösebben nem szerencsés a szezonja, mert hogy nem nyertek semmilyen címet. Királykupája kiesett, Bajnokok Ligája kiesett, Spanyol Bajnokság kiesett, semmi nem megy. Viszont őrületes a turbulencia a csapaton belül, mert hogy, hát ugye kedvenc hősünk Rüdiger az folyamatosan pofozza föl a csapattársait. Pontosabban egy csapattársát, egy bizonyos karriera.
1: A pofozza fel a szó szerint, tehát ezt szó szerint érteni, ő is verekszik?
0: Verekszik, és még az edzői stáb egyik tagjának pedig kettőt lekevert. Senki sem értette, pont egy fele akkora emberrel próbálkozott, óberkodott Rüdiger, és közben röhögött, és a csávónak kettőt satlit lezabart. Hát ez egyszerűen hihetetlen.
1: Rüdigerrel nagyon nagy bajok vannak, tehát ez a németek nem véletlenül, ha jól tudom, hogy a válogatottból kitették. Tényleg gondok vannak vele, tehát hogy én ezt nem értem, ezt miért nem lehet kezelni. Akkor miért nem Rüdigert küldik el, miért Valverdét?
0: Hát ezt nem tudom. Valószínűleg ő az elnöknek fizet, Florentino Pereznek. Egyébként az elnöknek a kezéből meg kicsúszott az irányítás. Már teljességgel nem tudja, hogy mit évő legyen. Az edző az ide-oda sodródik, és nem véletlen, ugye, hogy a Xabi Alonso, tudjátok, aki Németországból érkezett, és hát ő egy Real Madrid legenda, nem tudott mit kezdeni ezekkel a nagyfejűekkel. És akkor nem is beszéltünk Mbappéről.
2: Nem gondoljátok, hogy Mourinho lenne a megoldás? Ugye most ezek a hírek jönnek, hogy Mourinho visszatérhet a Real Madridhoz, mert hogy valahol ott tényleg akkora gondok vannak, hogy így helyre kell tenni a nagy egók harcát.
0: Hát most ezzel ő mit fog kezdeni? Ugye itt van ezek a verek... Hát attól függ, hogy hogyan tesz rendet, különben meg a csapat teljesítménye lehet, hogy ennek pont kárát fogja látni. Hát és akkor most megérkeztünk Mbappéhoz, aki a Barcelona elleni El Clásico edzésen információt kapott, hogy csak a kispadon fog ülni, aztán eltelt 5 perc, azt mondta, hogy jaj, gyerekek, nem jó vagyok, hazamegyek inkább. Nem maradok tovább, nem vagyok jó, és hazament. És még a kispadra sem ült le. Tehát egy ilyen emberrel Mourinho mit fog kezdeni?
1: A kispadra ült volna le csereként?
0: Így van, oda jelölték őt, nem a kezdőben.
1: Tehát, hogy lehet, hogy később is, ezt ő ugye kumantotta, hogy...
0: Nem, gyerekek, nem érek. Na, rossz a gyomrom. Nem tudom, tegnap valamit tettem.
1: Csak haza lehet menni.
0: Tessék?
1: Csak így haza lehet menni egy ilyennel, én nem tudom.
0: Hát, Mbappé hazament.
2: Hát jó, igen. De ennek, hogyha csinálna egyszer a Real Madrid egy következményét, ezt egyszer lehet megtenni. Tehát most bocsánatot kérek, hát ez olyan, mint egy gyerek vagy a kutyanevelés, és hogy szabályokat kell szabni a Real Madridnál, teljesen szétmentek a szabályok. Tehát mindenki azt csinál, amit akar.
1: Én azt gondolom, hogy szabályok mindenhol vannak. És azért lehet igazad ebben a Mourinho kérdésfelvetésben, mert most már tényleg én is egyre többször azt látom, hogy az edző keménykezűsége az nagyon sokat számít. Van, aki tud ezekkel a sztárokkal mit kezdeni, és valahogy tartani a fegyelmet, van, akinek egyszerűen tényleg szanaszét ereszti őket, és teljesen. Tehát most egy jó példa, Xabi Alonso, aki egy nagyon-nagyon helyes edző, egy nagyon jó edző.
2: Jó lelkű, tehát szép szóval akart ezt az egészet csinálni. Kicsinálták.
0: Meg, Megzabálta őt a Real Madridnak a komplett kerete. Egyébként Hansi Flickkel kapcsolatban az elemzők azt állapították meg, hogy ő volt az, aki ezeket a hatalmas nagy karaktereket derékba törte, és ezért vezette bajnoki címre a Barcelonát. Hát emlékeztek, ott a Ter Stegennel is volt egy kis probléma, ő mondta, hogy nem megy el, ő a Barcelonának a német származású kapusa. Igen. Tehát Hansi Flick mindenkit elintézett. Mindenkit a saját zsebébe gyűrt, és ennek a következménye az, hogy a Barcelona rengeteg pont előnyen megnyerte a bajnoki címet. És ugyanez meg a másik oldalon nem működik, tehát egyszerűen kezelhetetlen az egész. Hát még egyszer mondom, a Mbappé most a legutóbbi információm az, hogy most már a petíció, mely szerint azt követelik, hogy takarodjon a Real Madridnál, már 73 millió aláírásnál.
1: Ez hihetetlen.
0: Ehhez képest egy R8-assal kocsikázgat Madrid főutcáján a barátnőjével Mbappé, és jóízűen beszélget egy influencer így menet közben, dumcsiznak, hogy mi van veletek, meg ilyenek, hogy semmi. Amúgy meg a Mbappénak a barátnője, egy bizonyos Esther Exposito állapotos. Hát a férfi annyira sérült, hogy az evolúciós mozgást azt még tudja teljesíteni, de a kispadra nem tud leülni. Mondjuk ez oké, ez demagógia, de hát akkor is.
1: Igen. De biztos vagyok benne, hogy Mbappétől terhes.
0: Biztos vagyok benne, mert hát nagyon sűrűn együtt mozognak, ugye Cagliari városában is nagyon meghatott volt mindenféle ilyen megjelenésük, és hát teljes szétes, és még egyszer mondom, a Real Madridnak óriási szerencséje a csapatnak, meg a klubnak, hogy vége a szezonnak. Mert ez valahol középen történik, valahol a bajnokság közepén, meg valószínűleg a Bernabéut lebontják, és azt mondják, hogy nagyon idegesek lesznek az emberek. Szóval egyszerűen elveszett mindenki a Real Madridnál. És ne felejtsétek el, hogy a Paris Saint-Germainnél Löw Zsoltéknak pont ugyanez volt a problémája.
1: Épp ezt akartam mondani, így van.
0: Hogy ezeket az arcokat nem lehet csak úgy kordában tartani. Majd ő tudja, jó? Majd anyám jön, azt akkor majd beszél veletek, hogy mit csináljátok
1: vele. Igen, csak az a baj, hogy mit csinálsz ezekre a személyiségekkel, ezek fiatal sportolók, legalábbis így kezdték, hihetetlen mennyiségű pénzt kapnak, az eszük nem fejlődött. Tehát ez, mert hogy, ugye, mert miért is? Tehát, hogy miért vegyen kezébe egy újságot, miért vegyen kezébe egy könyvet, hiszen ugye focizik, amióta az eszét tudja, és hirtelen rászakadnak a 100 millió eurók. És ráadásul még jön egy olyan is, hogy hihetetlen sztárrá válsz, tényleg mindenki téged akar, mindenki, ugye tele vannak az újságok, minden, reklámszerződések, stb. És egyszer csak bejön egy edző, aki azt mondja, hogy nem mehetsz haza.
0: Nem mehetsz forgatni.
1: Így van. Hát az hülye vagy, hát ki vagy te? Én vagyok Mbappé, én vagyok Neymar, én vagyok, érted? Hát hülye vagy, normális vagy, értem, mennek be a stadionba. Tehát ezt az egót, amit felépítettek pénzzel, médiával, stb. Ezt az egót hogy töröd le?
2: Úgyhogy egyébként az élet is le fogja törni. Tehát ha nincs eredmény és nincs teljesítmény, akkor alaphangon kitesznek például egy Real Madridnál, vagy egy Barcelonánál, vagy egy Bayern Münchennél. Tehát hogy azért ezt tud, hogy nagyon pengejelen táncol az, hogy mit tesznek a magánéletükben a pénzzel, és a pályán mit tesznek. Tehát ha nem teljesít, egy idő után kiteszik. Teljesen mindegy, hogy mit fog csinálni.
1: Évi, tudom, hát már most mondom, ezek nagyon-nagyon kövér, unalmas emberek lesznek.
2: Nagyon-nagyon-nagyon unalmas.
1: Neymar is brutál. Nézzétek meg, emlékezzetek erre a mai műsorra, 10 év múlva Neymar. Olyan kövér lesz, mint a malac.
3: Biztos.
0: Ott van a Ronaldo nevezetű fickó.
1: Az sose lesz kövér.
2: Nem, a
1: másik Ronaldo.
0: Az sose nem a másik Ronaldo. Az olyan kövér felugrik a levegőbe, beszorul.
1: Ezt el akartad csütni, ezt a mondatot, ugye Gábor?
2: Igen.
0: Föl volt írva. Nagyon nem nevettetek, mi bolykottál? Bolykottáltok,
1: vagy mi van? Nem, bolykottál, nagyon szép volt. Nagyon szép volt. Szóval, hogy ez a baj, hogy itt ezt a fajta mentális, hogy is mondjam, segítséget, vagy támaszt kéne a csapatoknak biztosítani ezeknek a játékosoknak, hogy tisztában legyenek. Ez nem mehet így.
2: De nagyon nehéz. Higgyétek el, amíg nem kerültök olyan élethelyzetben, mint amiben ők bekerülnek, hogy megváltozik minden körülötted, tehát az anyagi lét, a sztárság, a minden, annak a feldolgozása is iszonyatos sok.
1: Ez nagyon nehéz, de például a rockstárokhoz hasonlítanám őket. Igen. Tehát a rockstárok ezt most már kezdik megtanulni. Érdekes módon. módon. Régebben a 70-es, 80-es években, 90-es években ez még nagyon-nagyon bajos volt, de azért a rockstárok, akik tényleg ugyanúgy 100 millió eurókat kaszálnak, azok jóval fegyelmezettebbek, pedig tényleg előttük hever a világ, az összes Playboy csaj, a világ összes pénze, és ma már megfontoltabbak, mint a focisták, állítom neked.
2: Tudatosabbak.
1: Igen.
2: De látták az elődjeiket, hogy mi lett velük, és hogyan tették tönkre a saját életüket, de most jelenleg a labdarúgás azon a szinten van, hogy teli nyomják pénzzel, következmény nélkül, és most majd egy 10 év múlva látjuk, hogy ennek milyen komoly következményei lesznek a sportolókon, meg mindenkin. Tehát a sportágon is. Erről nagyon sokan beszélnek.
0: Az Adriano nevezetű fickó, az elég nagy császár volt Brazíliában, meg Olaszországban is. Hát most az van, hogy egy strandpapucsban, meg egy klotnadrágban baktat a brazil tengerparton, azt alig várja, hogy meghívja valaki őt egy pohár, egy műanyag pohár italra, mert attól ő neki jó lesz. Miközben mindenki a lába előtt hevert, rengeteg pénzzel rendelkezett, és megérkezett.
1: A pénz is egyébként el tud fogyni, ez így van, de...
0: Igen. Meg a barátok. És az Armin van Buuren nevezetű fickó, az szintén egy ilyen magasívű pályát utott be. Tudjátok, egy lemezlovas, ugye? Ő
3: azt hiszem,
0: igen. Nagyon híres fickó, és amikor az Avicii elhunyt, mert őnek is elég, hát mondjam, káoszos volt az élete, akkor ő, az Armin van Buuren megállt egy pillanatra, és elgondolkodott azon, hogy ő pont ugyanazt a pályát futja be, mint Avicii, és egyszer csak meglátta azt a jövőképet, hogy valószínűleg ő is eldobja magától az életet. Megvilágosodott, ez most nem egy ilyen gyülekezet hatására történt, hanem saját maga végig gondolta. Na most ez a labdarúgóknál ez azért nem fog menni, mert ugye a Valverdéről is mondták, hogy agysérülés szenvedett el, én ezt erősen kétlem, mert ha lenne agya, akkor nem berekedett volna össze egy kétszer akkor a fickóval.
1: Ja,
0: és hát ezek kezelhetetlenek, nincs senki, aki vigyáz, nincs senki, akinek megfogadják a szavát.
1: El kéne kezdeni ezeket a focistákat, a mai fiatalabbakat felkészíteni erre. Gáborom, elfogytunk, köszönjük szépen, úgyis találkozunk holnap után. Jó?
0: Várom.
1: Köszönjük mi is, szia, Horthy Gábor!
2: Neked kéne kezelésbe venni őket.
1: Biztos, hogy tudnék egyébként dolgokat mondani, vagy megértetni velük dolgokat. Hát ez nem lehet, ez ugyanolyan, mint hogyha most persze ránk nem szakadtak 100 millió eurók, de hogy tinédzser korunkban mi sem hittünk olyanban, amit a felnőttek mondtak, hogyha nem vigyázunk magunkra, akkor elkallódunk, szar életünk lesz, rossz társaságba keveredhetünk, esetleg egészségileg bajunk eshet. Ezekben mind nem hittünk.
3: Persze, de erre szokták mondani egyébként, hogy a tinikorban, ahogy mondod, valakire rászakad a pénz, vagy a családja olyan, hogy tömi pénzzel, annak simán ki tud siklani az élete ettől.
1: Igen.
3: Ma ezek a focisták most ugyanebben vannak, csak sokkal-sokkal nagyobb területen.
1: Üzenik SMS-ben, de jó lenne Évivel, jó lehet, Imi 42.
2: Jó van.
1: Baleset M0-ás Csepelnél a Nagy Duna híd előtt az M1-es felé. Akkor M0-áson M5-ös és M1-es felé óriási torlódás, baleset miatt gondolom ez ugyanaz. Igen, volt Budán. Nekem a tesón kényeztette az idősebb hölgyeket, Magdi.
2: Azt a mindenit!
1: Hát volt ilyen közvetítő Budán.
2: Micsoda izgalmak.
1: Jó, hát ha van még, akkor küldjétek már el a címet.
3: Persze, mert Évi csinál ebből most már egy ilyen oknyomozó szállítást.
2: Hagyjatok már, reggel kukásautón ültem, most a budai közvetítőbe megyek, délután a Zserbóba, még valamit.
1: A mai nap legjobb pillanatait mond el Évi.
2: Megpróbálom elmondani anélkül, hogy beleszólnátok. Képzeljétek el, hogy a mostani társkeresőkön megdöbbentünk azon, hogy a mai fiatalok már tudatosan keresik az idősebb hölgyek társaságát, több okból kifolyólag, egyrészről pénzügyi okok miatt, másrészt pedig a bizalmatot kapják meg.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami nap napraforgóban is, kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max Entis.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
15: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedje Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kap. Gyógyszer. Mesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
17: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: One. Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
19: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 lesz 5 perc múlva. Üzenik, hogy Amerikában az NFL sztárjait is tudják fegyelmezni, szóval valahogy megoldható.
2: Amerikában komoly pénzügyi szabályok vannak, mind az NBA-ben, mind az NFL-ben, tehát hogy azért ott...
1: Ez az 500 ezer, vagy 500 millió forint, vagy mi volt? Nem, 500 ezer
3: euró volt, bocsánat. Büntetés, igen,
1: azért az se kevés.
2: Nem számít nekik.
3: Hát azért profi bunyósok nagyon sokat készülnek, hogy elérjenek a karrierjük ilyen pontjára, hogy 500 ezer ér.
2: Higgyétek el, nem számít. Nagyon-nagyon sokból kiadni ezt a keveset, teljesen mindegy.
1: Anett, én vállalnám a napi hármat, Peti 1974. Na most ezzel fogsz élni, ezzel, hogy mindenki így néz rád, ez a napi hármas Anett.
3: Viszont ha ez az 1974 a születési dátum, akkor Anettnek nem lesz jó.
4: Hát igen, hát elvileg fiatalabbra vágyom.
1: Igen, nem fogja bírni a 74-es, szerintem sem. Mikor végre elhiszed, hogy apádnak igaza volt, a fiad ott áll melletted, és nem hisz neked. Ez jó, igen. Jó, a mai nap legjobb pillanatai. Évi, mi volt?
2: Új társkereső trend van szokásban a fiatalok körében, miszerint az idősebb hölgyek társaságát keresik pénzügyi okokból, illetve náluk találják meg a biztonságot.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Szerintem egy nagyon érdekes téma lesz. Először is kezdenék egy szóval, az angol szó épp olyan ismert nálunk, mint a magyar kifejezés, gold digger, ugye? Vagy aranyásó. És ezt mondod, és pontosan tudod, hogy itt nem a, nem tudom, alaszkai telepesekről van szó, akik ott elkezdenek a nemes fémet valahogy kiszitálni a folyóból.
3: Ezekről az aranyásokról nem csinál a Discovery sorozatot, ez így van.
1: Hanem ez egy jelenség, és ugye azt is tudjuk, hogy egyből nőkre vonatkozik ez a jelenség, a gold digger. És valljuk be, azért mi férfiak nagyon sokszor irigyek voltunk, nem arra, hogy gazdagabb honfitársainknak milyen jó nők jutnak, hanem sokkal inkább arra, hogy ez a nők privilégiuma, ez a gold diggerség.
3: Igen, mert hát mi nekünk pasiknak is lehetnek olyan időszakai, amikor jól jönne a gold, és nekünk ez az ajtó, ez sosem nyílt.
1: Így van. A goldot vagy megteremtjük magunknak, vagy sose lesz.
3: Ez így van.
1: Így van. Akkor most hadd kérdezzek megint egy morális kérdést. Ez egy mocskos érdekkapcsolat, vagy egy teljesen új szintje a párkeresésnek?
2: Hát őszintén, vagy próbálja meg máshogy mondani.
1: Hogy amit mindenki... érzel, amit első hallásra érzel. Hát, csak azért gondold végig a barátnőidet is, meg mindenkit.
2: Tehát, hogy már barátaim.
3: Hányan fognak letiltani ezután.
2: Igen.
4: Jobban szereti a bankkártyáját.
2: Igen.
4: Meg a stabilitást.
1: De most mi, te ítélkezel, vagy mit csinálsz most éppen?
4: Hát nem ítélkezem, mert mindenkinek szíve joga azt csinálni, amit szeretne, de hogy én ezt gondolom.
3: Oké. Okay. Egyébként meg azt szokták mondani, hogy evolúciósan benne van a nőkben, hogy keresik a biztonságot. Ez így van, már ősidők óta, az ősember kora óta így van. Tehát akkor most a modern biztonságkép az a vagyon.
1: Most forgatja a szemét a Risztovéva.
2: Ne haragudjál már, azért én nem csak annak örülnék, ha valaki fizetne, hanem mondjuk a kocsimat elviszi szervizbe, annak is örülök.
4: Igen.
1: Tehát, hogy azért... Most nem tudom, hol tartunk, de a témához visszatérve.
3: Magasabbra léptet a gold digger, szinte nem elég, aki fizeti, vigye is el.
1: Még szivatod és alázod is a donorodat? Vagy szponzorodat, vagy nem tudom, minek nevezzem.
2: Szponzor.
1: Donáció. Adomány, hogy mondjam.
2: Úgy, jó.
1: Na mindegy, szóval képzeljétek el, hogy azért beszélünk erről, mert mi fiúk, Gyuri és én úgy gondoljuk, hogy valahogy ez nekünk nem jutott osztály részül. Nem az, hogy nem volt jó nőnk, az volt, hanem hogy mi, mint férfiak, ilyen, hogy is mondjam, ellátásban részesülhessünk, ugye?
3: Nem. És pedig
1: voltunk fiatalok, voltunk ropogósak.
3: Bizony, voltunk olyanok, hogy kellettünk volna ilyen helyzetben, biztos, de akkor ilyen kapuk nem tudtak nyílni.
1: Igen. Neked, amikor te voltál fiatal ropogós, ki volt a leggazdagabb nő, akit ismertél? Lehet, hogy csak kezdtél...
3: Lehet, hogy csak a tévében láttam Broker Marcsit, ennyi.
1: Broker Marcsi volt a leggazdagabb nő, akit ismertél?
3: Szerintem. Ez egy híradóból.
1: Én fiatal voltam, és nemi érett, ivar érett, akkor még a szociban voltunk. Tehát szerintem, nem tudom, Kudlik Júlia lehetett a leggazdagabb. Vagy a Szűcs Judit. De nem, elérhetetlenek voltak teljesen számomra.
3: Hiába volt a friss és ropogós, nem hozott össze a sors. De pedig akkor is voltak, neked is gondolom, nekem is olyan helyzetek, amikor jól jött volna a gold, tehát ha valaki kisegít.
1: De nagyobb, lett volna olyan életidőszakom, szakaszom, amikor tök jól jött volna a gold.
3: Igen.
1: Így
2: és
1: van.
2: Nem számított volna, hogy nem szép valaki?
1: Hát azt nem mind a kettő senki. Szép volt, a Juli is, meg a Judit is.
3: Sőt, a Marci se volt csúnya.
1: Tehát szépek voltak.
2: Igen, tudom.
1: Na, szóval, hogy igen, az a helyzet, hogy nem is volt esélyünk a közelükbe férkőzni, gondolom neked sem.
3: Nem.
1: Hol a Marci, hol üzte az üzletét?
3: Hát a Belizben, az nekem nagyon távol volt. Keszthely Belize között, ez távkapcsolat.
1: Nem, de kezdte, az utazási irod, az hol volt?
3: Karcag. Nagyon messze volt az.
2: Messze
3: volt.
2: Nagy távolság.
1: Igen. Na mindegy, azért beszélünk most erről, mert ez csak a felvezető volt. Azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy a Z-generációnak köszönhetően elérkezett a pasik életében is ez a fordulópont, azaz a társkereső appok adatai szerint a 20 évesek, a mai 20 évesek már inkább a 40-es nők társaságát keresik, a 40-es tehetős nők társaságát.
3: Mert azt mondják, hogy ott jelen van a stabilitás, nyilván már kiforrott személyiséggel találkoznak, aki tudja, mit akar, és egyébként van némi egzisztencia is a hátuk mögött, tehát hogy így mindenestől, hogy ez egy kerek csomag. Egy 40-es nő, egy 20 éves csávónak.
1: Szerintem ez tök rendben lévőnek tűnik. Tehát érzelmi kiegyensúlyozottság. Az a nő, az a 40 fölötti nő már nem kezd el hisztizni, mint egy tini lány.
2: Hát nézd rám, mikor hisztiztem?
1: Soha, te kiegyensúlyozott vagy. Van egzisztenciád, stabilitást tudnál nyújtani.
2: Mindenben.
1: Igen, tehát te egy ideális, Anett, te is. Van önálló keresetet, tehát azért tudnál venni egy mit tudom én, dízel farmert egy 18 éves fiúnak, nem?
2: Azt még igen. De csak az outletben.
4: Nem, nyilván.
3: Felkészítenéd az érettségére, minden szépet lennél neki. Rót a csokrot a ballagására.
2: Meg egy fehér inget.
1: Na most komolyan, nem?
4: De hát abszolút, igen. Kérdés az, hogy tényleg, tehát, hogy szükségem lenne, de nyilván vannak olyan nők, ilyen 40-esek, akik jól érzik magukat a 20 évesek társaságában.
1: A 40-es nő még nem rokkant.
4: Tudom. Igen, hát én is az vagyok, látom magamon, hogy még...
1: Na, de azért mondom, hogy azért, persze. És simán el tudlak képzelni, egy 18 éves sráccal, kéz a kézben, egy dízel farmer van rajta, és egy csokornyakkendő, amit az érettségére adtál neki.
4: Ez olyan
1: és szép mentek, kép. És mentek, és mit tudom én, és búja, és bírja háromszor egy éjjel. Érted, amit te rég láttál ilyet.
4: Hát én rég. Talán soha.
3: És látom magam előtt, hogy jöttök kézen fogva a parkban, ezzel a dízel farmeret csokorni a kendőcsával, és jól mutattok együtt.
1: Igen.
4: Köszönöm, Gyuri. Te is álljál még most.
1: Simán el tudom képzelni.
4: Ott beléd tartunk.
1: De az a baj, hogy most itt pironkodtok meg minden, de hát tudom, hogy ez a vágyatok, és miért nem éltek vele? Tehát most a Z-generáció kész van rátok, Évi.
2: De én nekem ma szóltatok. Hát én tudtam volna eddig, hát én állok elébe.
3: Akkor látsz benne fantáziát.
2: Végre eljött az időnk.
1: Na, de most komolyan, az úszodában nincs valaki, akit már kinéztél magadnak? Egy ilyen Z-generációs úszó, vagy úszómester, vagy
2: úszómester.
1: Rendszeres vendég, fiú, nem aki oda jársz.
2: Legyen úszómester.
1: Van úszómester? Ő fönn van, mint a teniszbírók, egy ilyen nagy kosárban ül, nem?
2: Hát remélem, hogy nem, de...
1: Nem, hol van az úszómester?
3: Az a villanyszerelő. A nagy kosárban.
2: Remélem, nem mentek föl. Igen, de hát mondjuk legyen, igen, van úszómester, igen.
1: Anett, te korban meddig tudnál lemenni? Most nem tudom, hány éves vagy, de...
4: Szerintem egy 25-30.
1: Tehát 25-30-al kevesebb? Igen. Tehát ez a 13 éves?
3: De mohó valaki. Azt hittük, beéred egy érettségizővel.
1: Hát akkor kezdődik, hogy nyílik még a sárga rózsa.
3: Nem gondoltuk, hogy általánosból ballagóval
2: akar. Én csak azt hittem, hogy ballagnak.
1: Oké, akkor azt mondjátok el nekem, lányok, hogy mit várnátok el ettől a fiataltól? Úszómester Alex, neked ugye az érettségiző Bendegúz. És
3: kis Bende.
1: Hogy mit várnátok, hogy mit tegyen ő meg a kapcsolatért?
2: Hú,
4: legyen figyelmes.
1: Jó, biztos, jó, ez jó ötlet.
4: Igen.
3: Ne dobálja szét a cuccait, az iskolatáskáját, meg ilyenek, vagy mire gondolsz?
2: Még tanuljon otthon.
1: Nem ez a figyelem, Gyuri.
2: Na, igen,
1: nem
2: Gyuri.
1: Nem dobálja szét a pókemberes iskolatáskáját.
3: Olyan figyelmes ez a benne húz. A toltatóját is elpakoltam.
1: Na jó, Alex egyébként tök jó, mert ugye ebben a fehérben van, mint az úszómesterek, és délután úgy néz ki, mintha a doktor lenne.
2: Így van, így van. Hát figyelj, egyrészt, hogy tartson maga körül rendet.
1: Ez is, te is ilyen rend.
2: Hát várjál.
1: Hát ő se dobálja szét.
2: Hát nem, mert még csak nemrég jött ki az anyából. Tehát, hogy mármint az édesanyukájától,
3: igen,
2: a családból.
3: Biztos feltüzelni a kémiát kettőtök között, hogy ilyeneket mondasz neki.
2: Most nem úgy gondoltam, hanem az, hogy otthon lakott eddig. Most ne az legyen, hogy én takarítok helyette. Tehát, hogy ugye nem felnevelni akarom, hanem hogy rendet tegyen.
1: Rendet tegyen.
2: Vásároljon be.
1: Oké, de egy picit így használnád ilyen szolgáltatásokra. A barátok előtt, ha összefutnátok véletlen az utcán egy baráta, és ő megszólalhat-e? Nem tudom, most gondolj arra az úszómesterre, akire gondolsz, nem mondd ki, hogy ki az. Az ő verbalitása az vállalható-e?
2: Nem. Nem.
1: Bendegúzé, érettségzi.
4: Én is azt gondolom, hogy nem mindegyik barátom előtt szólalhatna meg. Lennének olyan barátaim, akik mondjuk...
3: Akik hogy az irodalom érettségítételek érdeklődik.
1: Meghatároznátok-e az öltözködését?
2: Igen, igen.
1: Ó, ez határozott igen volt.
3: Hát a netvenet Diesel Farmert is.
1: Diesel Farmert csokornyakendő.
2: Felöltöztetném normálisan. Hogy
1: normálisan.
2: Tehát azért, hogyha megyünk valahol az utcán, ne tűnjön annak szegény, hogy én tartom előtt. Tehát, hogy azért ez kellemetlen lenne, hogy én felöltözök normálisan.
1: Ne legyen kontraszt köztetek.
2: Így van. Igen, anyagi különbségek ne látszódjanak.
1: Amit te kiegyenlítesz, értem. Igen. Te is se hajlandó vagy kiegyeníteni? Persze, tehát, hogy ő hozzá méltó módon legyen igen. öltözve, és igen, ne legyen, igen, ne látszódjon igen. az, hogy Robinson és Péntek sétálnak ott.
3: Hát, izálkodás, hol hagytad Péntek?
1: Jó. Kellemetlen kérdés, de meg kell, hogy kérdezem, hogy heti hányszor kellene teljesítenie?
2: Heti öt.
1: Ez így igen, kapásból igen. tudod.
2: Azért, hát
1: tehát ismered az igényedet, anélkül, hogy azt a sztorit bevezettük volna.
2: Hát ezt az egyet tudom.
3: Várt az Évi, bemutassa.
4: Abszolút, én is egyetértek az Évivel. 5-ször és napi 3-szor.
1: Az 15.
3: Napi. Majd együtt tudtok az érettségre készülni matekból. 5-ször és napi 3-szor.
1: Hogy csinálnád Évi egyébként? Ott élne veled, ott a dombokban, vagy hol laksz, vagy fizetni neki egy belvárosi lakás, és akkor néha beugranál, hogyha úgy érzed.
2: Megpróbálnám vele, de hogyha nem működik, akkor abszolút kihelyezném valahova, és akkor megbeszélt.
3: Kihelyeznéd valahova, ilyen, mint a katonákat, ilyen létesítménybe?
2: Igen, és megbeszélném, hogy, tehát, hogy be lenne osztva az ideje, hogy segítek neki abban, hogy jól éljen, cserében pedig tudnia kell, hogy mikor jöhet, mikor van az, hogy együtt mehetünk valahova.
1: Tényleg, te szoktál ilyen rendezvényekre járni, mint a évsportoló esemény, vagy ilyesmi, és ott aztán ki kell öltözni, és sokan ugye a párjukkal jelennek meg, de azért tudod, hogy ott vannak a nagyok, mint Hosszú Katinka, Egerszi, Egi Krisztina, Vábere, a úszószövetség elnökét.
2: Vladás Andi.
1: Igen, Sándor.
2: Az egy másik cég.
1: Hogy azt akarom kérdezni, hogy... Hogy elvinnéd-e magaddal?
2: Nem.
1: Gondolj arra a verbálisan nem túl gyakorlott Alexre, akit...
2: Nagyon sajnálom, de nem.
3: Pedig azt fogják mondani, hogy hűk, de bejött az élet az Évinek, oda nézzetek.
2: Igen, hogy jól néz ki. Tehát tényleg meg tudnám jeleníteni, mert ugye az a lényege, hogy nagyon helyes, viszont ha megszólalna, akkor nem akarom, hogy úszók. Tehát ezt nem mondjam. Vagy egy nagyon rossz pont.
1: Így, meglátnál Egerszegi Krisztinát, meg Hosszú Katinkát, és annyit mondani, úszók.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 3 perc múlva. Na, Gyuri nagyon izgatott, itt vannak még a búcsú SMS-ek, és van egy közlekedésünk. 47-es úton az Algyő-Tisza híddel esett megint, üzeni Géza.
2: Kitartást.
1: Mindig van egy jó, biztató szavad.
2: Ez egy ilyen nap.
1: Ez egy ilyen nap. Na jó van. Gyuri, te meg itt izgatott, ami fehér póló van, mész egy borversenyre?
3: Nem, zakot is fogok felvenni. Csinosba jöttem meg én, ugye hát Évitől meg is kaptam az elismerést, hogy nagyon jó a fenekem ebben a gatyában. Ezt így a zserbózás közben mikor? Még bedobta. Itt az egyik hírek zene alatt így. De jól esett.
1: Ez fordítva zaklatás lenne? Tehát, hogyha én most mit tudom, mondanám a Fanninak, hogy de jó a mit tudom én, feneked cicid így ebben a blézerben, akkor ez zaklatás, vagy ez dicséret?
3: Erről már írnak hivatalosan, igen. Hogy igen.
1: De akkor miért nem zaklatás, amit az Évi mond rád?
2: Ha a Fanninak mondod zaklatás, ha nekem öröm.
1: Köszönöm.
3: Igen, az Évi tartom magam. Évi lazábban veszi ezeket a szabályokat.
1: Ezt tartom magam.
3: Igen, mert hogy ugye megyek az országos borversenyre, ma van az a nap.
1: És nem lesz vörösbor akkor.
3: Dehogy nem, vörösbort is kell
1: majd. Miért mész fehér pólóban? Tudod, hogy elveszted az, hogy mondjam, a kontrollt.
3: Nem arra készülök, hogy leborítjuk egymást vörösborral. Tehát itt tényleg ez a kortyolunk, és kiköpjük ugye. Ez csak ízlelés, kóstolás, még megyünk.
1: Tehát a Kabát Peti is meneted lesz.
3: És ő ki fogja köpni?
1: Hát ki fogja.
3: Arra nem készültem, hogy a Peti váratlan lehet nekem. De igen, együtt fogunk ülni a Petivel, meg még több más.
1: Ez még az edzés, vagy ez már a zsűrizés?
3: Ez már a verseny lesz.
2: Ez a tét.
3: Ez a verseny.
2: Itt aha. Most már kiderül, ki nyer?
3: De itt most nem fog még kiderülni, hanem az majd a jövő hónapban a díjátadón fog kiderülni. Most lezsűrizzük, lepontozzuk mi is, ugye a nagy közönség díját fogjuk majd mi odaadni, mint a fogyasztók.
1: Aha.
3: A fogyasztók nevében, és akkor...
1: Egyébként demográfiailag ti rendben vagytok? Tehát a zsűri az úgy néz ki, mint az ország?
3: Hát figyú...
1: Te melyik végén finomabb. Vagy? Az egyszerű iskolázatlan?
3: Finomabb végén.
1: Vagy az iskolázott elit végén vagy?
3: Szerinted melyiken? Hát. Persze, hogy az elit végén. De van köztünk, ugye Hag Barnabás például, a Costas Downtown séfje is ott van, van közöttünk énekes, például a Paulina, ugye a Kabát Peti, vannak vloggerek, divattervezők.
1: Ez most fentről lefelé soroltad?
3: Érzd, ahogy akarod, elkezdtem valahonnan.
1: Igen, és akkor kaptok egy pohárra, és továbbadjátok a pohárra.
3: Így van, és mindenki iszik abból az egy pohárba, persze, nem. Nem így lesz. Mindenki megkapja a tételeket szépen sorban.
1: Hak Tamás után jössz te, vagy hogy?
2: Peti után.
3: Én kezdem a sort, és utána jön a Peti, és akkor itt szépen sorban a többiek.
1: Kabát Peti.
3: Persze.
1: Ja,
3: ő
1: értem.
3: Ő lesz a második, igen. Úgyhogy így végigkóstolgatjuk, szépen lesz nyilván megint rozé, olasz rizling, írsai is valószínűleg.
1: És tudjátok összekeverni, hogy a hova köpöm és honnan iszom?
3: Nagyon figyeltem, hogy a Peti új, és nagyon figyeltem a gyakorláson, hogy nehogy... nehogy a végén meghúzza.
1: Mikor lesz eredmény?
3: Eredmény egy hónap múlva nagyjából, akkor lesz a díjátadó, és akkor derül ki, hogy végül is a összpont számaink alapján kinek mit adtunk majd, és hogy ki jött ki.
1: De honnan nekünk elmondod?
3: Hát az érzéseimet el tudom mondani majd.
1: Jó, aha. Kíváncsian várjuk. Van egy pár SMS még, szia Anett, vállalom a 4-et is, 92-es vagyok, eddig minden kritériumot teljesítek, van egy kis plusz székutasi vagyok, szerződésbe is foglalhatjuk.
2: Köszönöm.
1: Csak mondom. Kedves Évi, bármikor lehet egy olyan szitu, hogy ajánlatot kapsz randira egy normális férfitől, a sors kiszámíthatatlan.
2: Köszi.
1: Igen, ez megint jó reggel volt a foglalkozás, ma is elérte célját, törőjé Gabcsika, azt jó napot üzeni a Csibi is, és szia Évi. Nekem most szóltatok, mondata ma mindent vitt. Köszönöm, Judit. Ennyit erről jön Vágó Piros. Köszönjük szépen mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Mit lát?
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
7: familypark.at.
5: Tegnap este Máté és Réka nyerte az ötök viadalát, így ők védettséget élveznek a következő párbaig. De vajon kik csatlakoznak hozzájuk az Exatlon döntője felé vezető úton? Kiderül ma este a négyek viadalán.
8: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
13: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
16: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retrórádióban.
18: Egyre több az elektromos autó töltő idehaza, vigyázni kell a bőrápolási trendekkel. 20 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autó töltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe. Itt számuk már meghaladja 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is nőtt tavaly. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. A recett több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány. mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
11: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
18: Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta rádiónak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
19: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
18: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Erősen felhős időnk lesz ma, de keleten azért hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk majd esőre, záporra, néhol zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 20 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórt záporral. Most úgy tűnik, hogy csütörtökön is napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ahogy ígérték, szinte percre pontosan a hidegfront megérkezett, egyelőre hozzánk például túl sok csapadékot sajnos nem hozott, de én egy szuper kedd délelőttöt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Vágó Piros vagyok, Alice Cooperrel kezdődik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnálatos módon rögtön közlekedési infóval kell kezdjük, ugyanis több hallgatónk is megírta, hogy az M0-áson baleset történt Sziget-Szent Miklósnál, az M1-es felé. Itt a 17-es kilométernél lezártak egy sávot, a torlódás pedig már meghaladta a 9 kilométert, úgyhogy most egyelőre még azt javaslom, hogy aki teheti, az igyekezzen elkerülni ezt az útszakaszt, ha nem sürgős, most azonnal indulni kell, és csak az út jöhet számításba, akkor inkább keressenek más megoldást, vagy halasszák későbbre az indulást. Továbbra is várjuk egyébként a közlekedési infókat a 0620-22-22-122-n. Egy nem egészen témába illő, de mindenképpen hangulatjavító dalt is hozok majd, a száguldás Porsche szerelmet. Elsőként pedig jöjjön az Ace of Base-szel a Don't Turn Around.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Május 12-én a Pongrácok ünnepelnek, és szinte mondhatnám azt, hogy ugye a Fagyos Szentek első napját adja ez a nap egyébként, és követi majd még kettő, hogy szinte tényleg napra pontosan érkezett a lehűlés. Igaz, ennek tegnap már komoly előszele és előjele is volt. Az ország keleti részében bizony nem egy helyen pattantak ki zivatarok, és még jeget is kapott. Szerencsére csak mondjuk úgy, hogy normál méretben az ország azon része. A mai napon pedig folytatódik, egyik hallgatónk beszámolója szerint Gábor is írt, Békésen és környékén éppen szakad az eső. Jaj, de jó, akkor ott legalább kapnak egy kis áztatást a földek, a növények, amik már ugye nagyon-nagyon szomjasak. Hogy őszinte legyek, én nagyon örülnék, hogyha itt is lenne egy-két napig legalább kiadós eső. Meglátjuk, amit viszont tudok, hogy a Queennel és a Radio Gaga-val folytatom mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan a hétvégéken intézik a nagy bevásárlásokat, amiket aztán napi szinten egészítenek ki a friss árucikkekkel. A Spar közel 650 hazai üzletében ezekre is bőven találunk megoldásokat, hiszen napi szinten többször kerülnek ki például a polcokra a frissen sült péksütemények, a legkülönfélébb igényekre összeállítva. De a gyümölcs-zöldség kínálat is bőséges ahhoz, hogy a könnyen romló idénytermékeket beszerezhessék a vásárlók. Ráadásul az élelmiszerbeszerzések mintegy 90%-a magyar termelőktől származik. A régió kincse programmal pedig kifejezetten a kisebb, kézműves vállalkozásokat is támogatja a Spar Magyarország. A mai kérdésünk pedig így hangzik. Mi a fődíja a Spar április 16-a és június 3-a között tartó születésnapi nyereményjátékának? A. Egy új építésű lakás, vagy B. Egy személyautó. A helyes megfejtéseket küldjék most is a 0620-22-22-122-es SMS számra.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree. Az otthon nyugalma.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
10: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kínálatunkban rockosabb zenéket is megtalálunk, a következő órában érkezem majd Bruce Springsteen slágerével. És szóljon egy ABBA siker feldolgozása is az Erasure-rel. Ezekre is készülhetünk néhány percen belül itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan a hétvégéken intézik a nagy bevásárlásokat, amiket aztán napi szinten egészítenek ki a friss árucikkekkel. A Spar közel 650 hazai üzletében ezekre is bőven találunk megoldásokat, hiszen napi szinten többször kerülnek ki például a polcokra a frissen sült péksütemények, a legkülönfélébb igényekre összeállítva. De a gyümölcs-zöldség kínálat is bőséges ahhoz, hogy a könnyen romló idénytermékeket beszerezhessék a vásárlók. Ráadásul az élelmiszer beszerzések mintegy 90%-a magyar termelőktől származik, a régió kincse programmal pedig kifejezetten a kisebb, kézműves vállalkozásokat is támogatja a Spar Magyarország. A mai kérdésünk pedig így hangzik. Mi a fődíja a Spar április 16-a és június 3-a között tartó születésnapi nyereményjátékának? A. Egy új építésű lakás, vagy B. Egy személyautó. A helyes megfejtéseket küldjék most is a 0620-22-22-122-es SMS számra.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
4: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem. Csak az
6: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az abban vagy áruházainkban.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
10: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása délután eskütétel. Választási plakátok, itt a határidő. Vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosan hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A Ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő. A péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Az egyik dalunkkal a gyerekkorukba repítjük a hallgatóinkat, a másikkal mondjuk egy tini diszkó világába. Mindenki megtalálja majd a kedvenc csemegéjét. Kezdetnek jön a Born in the USA.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan együtt énekeltek az LGT-vel, és erre lesz majd a következőkben is lehetőség, hiszen egy 90-es évekbeli nagy kedvenc, a Bonanza Banzai is érkezik majd a Valami véget ért el. Meghallgatjuk Károt, vagyis Caroline Katharina Müllert, egy holland-német popénekesnőt, és hogyha azt mondom Sissiket, akkor az úgy már sokkal többeknek beugrik. Elsőként viszont érkezne Lena Marlin a Sitting Down Here-rel itt a Retro Rádióban.

Hétköznap. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, egészen délután kettőig töltjük együtt az időnket, és ma is van kérdésünk a hallgatóinkhoz. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor a nagy fordulatok az életünkben, és itt most inkább elsősorban a pozitívokra gondolok, amikor sikerül egy vizsga, egy állás, vagy bármi ilyesmi, egyszer csak úgy a derültékből érkezik meg az életünkbe, a lehető legváratlanabb helyszínen. Én például mind a mai napig emlékszem, hogy a Danubius rádióból honnan érkezett, tényleg úgy éreztem akkor a semmiből a telefonhívás. Éppen a karácsonyi bevásárlást intéztem 1998-ban, az Oktogon és a Nyugati között jártam az üzleteket, amikor egyszer csak telefonáltak, hogy ugyan befáradnék-e egy beszélgetésre, és ugye hallottuk, hogy Karikó Katalinnak is bevásárlás közben csörgött a telefonja a miniszteri biztosi felkéréssel. Szóval milyen ilyen emlékezetes helyzetek voltak, amik aztán azért mégiscsak irányt szabtak az azt követő éveknek az életünkben. Meséljenek hallgatóink Facebook oldalunkon is, az SMS falunkon is, mi pedig folytatjuk már is Samantha Fox-szal I Only Wanna Be With You. Ez a sláger szól hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Sokan a hétvégéken intézik a nagy bevásárlásokat, amiket aztán napi szinten egészítenek ki a friss árucikkekkel. A Spar közel 650 hazai üzletében ezekre is bőven találunk megoldásokat, hiszen napi szinten többször kerülnek ki például a polcokra a frissen sült péksütemények, a legkülönfélébb igényekre összeállítva. De a gyümölcs-zöldség kínálat is bőséges ahhoz, hogy a könnyen romló idénytermékeket beszerezhessék a vásárlók. Ráadásul az élelmiszerbeszerzések mintegy 90%-a magyar termelőktől származik, a régió kincse programmal pedig kifejezetten a kisebb, kézműves vállalkozásokat is támogatja a Spar Magyarország. A mai kérdésünk pedig így hangzik. Mi a fődíja a Spar április 16-a és június 3-a között tartó születésnapi nyereményjátékának? A. Egy új építésű lakás, vagy B. Egy személyautó. A helyes megfejtéseket küldjék most is a 0620 22 22 122-es SMS számra.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett.
5: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venorutongélt. Vén nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szobítal porok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítal porok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
7: Scien légkondicionálók, komfortra tervezve. SYEN Scien. www.scien.hu.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro rádió, jöjjenek a közlekedési infók. Az M30-ason Nyíklátháza térségében történt baleset. A 15-ös kilométernél lezárták a belső sávot. A 3-as főúton Encskül területén is baleset történt. Itt teljesen megállították a forgalmat. Helyben lehet kerülni. A 84-esen Sopronköves térségében szintén két autó karambolozott. A 103-as kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Óvatosan vigyázzanak magukra. Mi folytatjuk Bryan Adams.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kicsit hasonló hangulatban folytatjuk majd a következő órában is, amikor is érkezik egy igazi klasszikus a hazai slágerek sorában, Zorántól. Ahogy volt, úgy volt. Slágerét is meghallgatjuk majd, és egy igazi diszkó siker is szól majd. What is love? Ezt a kérdést pedig már a Hathaway feszegeti délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes baba termékek, egyes edusó termékek, és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 9,9%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
10: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek. Nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
14: Spenót saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
13: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt 5 perccel, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Jó étvágyat, ha éppen ott tartanak. Ebéd mellé pedig érkezik majd John Legend, All of Me, igaz, egy kicsit gyorsabb változatban meghallgatjuk Zoránt, és most jöjjön

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdezzük ma hallgatóinktól, hogy kinek hol történt valamilyen olyan változás, kapott olyan hírt az életében, amire emlékszik magára a helyre is, tehát nem egy hosszú, szép, lassú folyamat volt, hanem egy ilyen villámcsapásszerű változás az életében. Rozália például ezt írta. Éppen munkanélküli voltam. Vártunk a buszra, amikor mögöttünk a posta ajtaján megláttam a hirdetést. Érettségivel dolgozókat keresnek. A férjem nem tudta, hová lettem hirtelen. Mire visszaléptem mellé, fel voltam véve. 25 év után onnan jöttem el nyugdíjba. És ezt gondolom mind a mai napig emlegetitek, hogy egy zebrázásnyi idő alatt te szereztél munkát magadnak, amivel aztán alaposan megváltoztattad a te és a család jövőjét is. Köszönöm szépen, hogy elmesélted a történetet, cserébe pedig akkor folytatjuk már is lendületes slágerekkel is, a Bananarámával, a Venus-szól, de jöjjön most Lou Bega, Mambo No. 5-ja.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem olyan rég olvastam jó néhány közlekedési infót, azóta pedig Taxis Zsófi írta, hogy a 84-esen Sopron Kövesnél már nincs nyoma a korábbi balesetnek. Zsófi, köszönjük szépen akkor a frissítést, és nézzük, mi a helyzet. Az M30-ason Nyéklátháza térségében még mindig helyszínelnek, viszont a 15-ös kilométernél, a 3-ason Encskül területén szintén, itt teljesen megállították a forgalmat, önkormányzati utakon lehet kerülni. Ez pedig időközben futott be, a 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják, úgyhogy egészen délután 4-ig több alkalommal 10-12 percre megállítják a járműveket, erre lehet készülni. Mi pedig továbbra is kérdezzük hallgatóinkat, hogy kit hol ért valamilyen villámcsapás-szerű hír, közlés, ami jó irányba terelte, aztán az életét megváltoztatta valamilyen módon, abszolút derültékből villámcsapásként kapott egy hírt, milyen helyzetben és mi volt maga a hír. Zenében pedig jöjjön a Pet Shop Boys, az Always on My Mind-dal mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Spárjátékunkban már is hívom a kisorsolt telefonszámot.
2: Igen, tessék, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok. Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból. Valakit keresek, aki helyes megfejtést küldött nekünk a spárjátékban.
2: Szabára Kati vagyok.
0: Szia, Kati, tegeződhetünk, ugye?
2: Igen, persze.
0: Jó, már is mondom, hogy mi volt a kérdés, amire te is helyes választ küldtél. Nagyon-nagyon sok helyes megfejtés érkezett. Mi a fődíja a Spár április 16-a és június 3-a között tartó születésnapi nyereményjátékának? A. Egy új építésű lakás, vagy B. Egy személyautó. Mit írtál?
2: Új építésű lakás itt Budapesten, ezt tegnap hallottam, miután állandóan hallgatom a rádiót.
0: Nagyon köszönjük szépen, képzeld el, hogy ez neked most egy vásárlási utalványt ért, már is mutatom, hogy mit.
1: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 35 000 forint értékű Spár ajándékkártya a Spár Magyarország jóvoltából.
2: Ó, fantasztikus, nagyon örülök, és nagyon szép napot kívánok nektek és mindenkinek.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 milli kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
5: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
4: És mit éreztél?
5: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
4: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
10: Mennyi piroska szerped van itthon?
11: Imádjuk. Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bukóra kinyitottam az ablakot ilyenkor, már szeretek így dolgozni, de néha úgy megrázza a szél az ablakot, és erre számíthatunk még egyébként a holnapi napon is, tehát a szél nem tágít, aztán a csütörtök egy picit csendesebbnek ígérkezik, de a hétvégére megint záporosabbnak, zivatarosabbnak ígérkezik az időjárás, és újra szelesre fordul, akkor pedig újabb csapadék hullám is elér bennünket. Most egyelőre azt mondom, hogy a fővárosban olyan túl sok nem hullott, azt látom, hogy az ország keleti felén azért van már olyan hely, ahol rendesen kapott öntözést a talaj, most egyelőre mi még várunk mindenre. Amire nem kell már várni, a Dead or Alive You Spin Me Around slágere, ezzel folytatom már is itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk a 80-as évek egyik nagy slágerével, Susan Vegától. És érkezzen Rick Astley is a Take Me To Your Heart-tal. Énekelni, dúdolni valót tehát hozok majd egy óra után is a Retro Rádió hallgatóinak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mit hozzak inni?
4: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
3: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
7: Heti nyerő termékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurtitalok.
6: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
12: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron. Még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényezés kockázatát.
14: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő. A péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, egy óra után is Vágó Piros vagyok, és folytatjuk már is a jobbnál jobb slágerekkel. A Szebb holnappal, az Unisex-től meghallgatjuk a Ketchup Songot is, a Steve Miller Band-del pedig nyitunk már is, itt az Abracadabra a Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd hamarosan egy olyan bandával, akik 2024. augusztusában lassan 2 éve kénytelenek voltak hivatalosan is elbúcsúzni a turnézástól, ilyen módon a közönségtől. Az Aerosmithről van szó, ugyanis Steven Tyler az énekes hangszálai az előző évben annyira megsérültek a búcsú turné elején. Hiába kapott mindenféle kezelést, belátták, hogy nem fog már maradéktalanul felépülni, és így nem tudja vállalni azt a színvonalat, amit egyébként a rajongók megszoktak tőle. De az a szerencse, hogy nekünk viszont itt vannak ezek a felvételek betárazva, úgyhogy már is folytatjuk az Aerosmith-szel, az I Don't Wanna Miss a Thing-el a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy a Retro Facebook oldalát böngésztem, rábukkantam Abaházi Csabi kollégánk fényképére a tegnap esti vendégével, Törteli Eszterrel, akivel egyébként az épületünk tetején, a 6. a teraszon készítettek egy közös fotót. Látszik, hogy valahogy naplemente tájékán ilyen gyönyörű aranyló fényben úsznak. Nos, ha az időjárás is úgy engedi, a mai esti vendégével is készíthetnek majd ilyen szép fotót, ugyanis az ex Margaret Islandes Lábas Viki érkezik majd az Abaházi Presszóba, este 8-tól tehát. Addig azonban ugye a szokásos menetben zajlik nálunk a műsor, 6 órától kezdődik majd a kívánság műsor Nyerges Izával, Dénes Tomival pedig tölthetik majd 2 óra után a következő 4 órát. Addig még nekem van néhány slágerre időm, úgyhogy többek között a Lehet zöld az éget is meghallgatjuk, és jöjjön Tina Turnerrel a The Best a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy hete ilyenkor még azon csemegésztünk, hogy melyik sztár milyen ruhakölteményben jelent meg a Met Gálán, és mennyire sikerült eltalálniuk a tematikát. És a hírességek közül, aki szinte mindig teszi tiszteletét a Met Gálán, J.Lo. Legutoljára, mint az esemény társelnökét láthattuk, egy lélegzet elállító gyönyörű ruhában, egy 800 órányi kézimunkát igénylő Schiaparelli haute couture ruhában, gyöngyökkel, kristállyal díszítve. Idén viszont távol maradt, leginkább munkára hivatkozva, például készíti a Netflixre az Office Romance című romantikus vígjátékát, ezt forgatják éppen J.Lo-val. Nálunk viszont szerencsére nem hiányozhat ilyenkor sem, úgyhogy vele folytatjuk, íme a Waiting for Tonight a Retro Rádióban.

0: slágerei a Retro Rádió. Meg is érkezett Dénes Tamás, és én most vettem is, hogy igen, most már itt vagyunk a 2 óránál. Köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Drágám, az a tányér a dédié volt.
6: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
12: Heti nyerő termékek, egyes baba termékek, egyes edusó termékek, és minden jár mosogató tabletta.
11: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
13: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyia. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 000-en már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járásbíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyia, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylat a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
9: folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydartozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
13: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhős áv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Jönnek a nagy slágerek, ahogy ígértem. Phil Collinstól egészen Korda Györgyig, kezdésnek pedig filmzene. Jön a Ghostbusters!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz délután, 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, én nem tudom, hogy ki mire vágyik, de én emlékszem egy könyvre gyerekkoromból, az volt a címe, hogy Lesz nekem egy szigetem, ha jól emlékszem, Fejér Klára volt egyébként a szerzője, és most a Lesz nekem egy szigetem akár valós is lehet, már persze ez némi anyagi segítség azért kell, mert hogy nagyjából 1.250.000 fontért kínálnak eladásra most egy skóciai szigetet, amit Richard Stein és Sally Lovell épített, mármint hogy nem a szigetet, hanem a rajta található csodás házat. Egy fantasztikus ház egészen lenyűgöző kilátással, egy saját szigettel, és tőle alig 300 méterre egy kis skót falucskával, tehát nem megközelíthetetlen a hely, de egyedül élnek a szigeten, és ha valaki gondolja, ha valaki csak egy korsó sörre vágyik a helykocsmába, akkor csónakba kell ülni, és át kell menni nagyjából 300 méter. Ennyi. Egyébként befektetésnek nem rossz, mert körülbelül a feléért vették annak idején a szigetet, egy fantasztikus házat építettek rá, és most eladó, én pedig közvetítettem, ha gondolják, 1.250.000 font, hát ez valamivel több, mint 600 millió forint. Ha valaki így gondolja, akár össze is jöhet. Addig viszont maradjunk a sörnél. Jön a részegesek himnusza, itt a Tap Tamping, a Csumba Vambától a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Jürit Mixel, és a TNT-vel folytatom, most közlekedjünk. 14 óra 41 perckor. Erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és Tatabánya között szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Aki személyautóval halad, és a főváros a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. 4-es főút Monor térségében több személyautó koccant a 33-as kilométernél, a 4-esen most félpályás korlátozás van érvényben. Még egy hírem van, 26-os főút Sajó-Bábony térségében kamion személyautóval ütközött a 9-es kilométernél. A Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon le is zárdák a külső sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz délután 3 óra. A folytatásban következzék egy házibuli mellékterméke. Igen, jól hallották, két kitűnő énekes Chris Norman és Suzy Quattro egy házibuliban bulizott, és felvetődött, hogy mekkora ötlet lenne, ha ők együtt énekelnének. Mindezt meghallotta Chris Norman egyik dalszerzője, és ebből jött létre a Stumble-en, amit már is játszom. Itt a retro rádióban, szigorúan az eredeti.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben két információ is érkezett a közlekedőknek. Az egyik Tamás jelezte, hogy az M2-esen halad oda-vissza jó egyébként Vác Budapest távolságban, viszont az emberek nem használják, az autósok nem használják az indexet, tessék már használni, nem véletlenül találták ki. A másik pedig Zsolthoz fűződik, szia Tomi, nem csak torlódás van az M1-esen, itt állok 15 percet Tatabánya előtt 5 kilométerre a kamionnal. Hát, ez most sajnos ilyen, de lesz jobb is, például ha lejátszom az Ergo Létezem című dalát a következő órában. És két Ryan is segíteni fog még hozzá a Desenchantéval. És játsza még egy egész tonna slágert a következő órában is majd, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
5: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Csak az
6: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Mit hozzak inni?
8: Baracklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
7: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: A reklám után.
13: Hírek a Retrorádióban.
14: Megalakult Magyar Péter kormánya, átverés, hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség újabb liverpooli Marco Rossi keretében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit a köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. Sulyog Tamás a Sándor palotában adta át a 16 tárca vezetőnek a megbízó leveleket. Az új kormány tagjai már ma az országgyűlés 4 órakor kezdődő plenáris ülésén leteszik esküjüket, és a tervek szerint holnap megtartják az első kormányülést. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
15: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
14: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Elhunyt Bács-Kiskunvár megye rendőrfőkapitánya, Gulyás Zsolt dandártábornok, ahogy a rendőrség közleménye írja, szolgálati helyén a főkapitányságon munkavégzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de nem tudták megmenteni. 54 évet élt. Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa is helyet kapott a magyar labdarúgó válogatott keretében. Rajta kívül még négyen kaptak először meghívót Marco Rossitól: Margráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz. Az együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jön az újabb eső, ez bizonyítja, hogy már megkaptuk az első jelentéseket, és a radar is azt mutatja, hogy a Balatontól nyugatra többfelé már esik, néhol szakad az eső. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig a nagy slágerek, a Hip Hop Boys-tól Ricky Martinig érkeznek. Michael Jacksonnal kezdek.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei.

Idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Bevallom őszintén, hogy nem szoktam kritizálni nagyon azokat az embereket, akik valamiről lemaradtak, valamiről nem tudnak, de most egy picit fáj az, amit láttam, itt tovább küldtek nekem egy videóanyagot, hogy itt van egy együttes, nevezzük így őket, nem teljesen létező együttesről van szó, egy picit a fantázia diktált együttesről van szó, mindenesetre két kitűnő színész és egy popstár alkotja, és hát föltették nekik egészen pontosan a kérdést, hogy mi az a három retro szám, ami a nagy kedvenc náluk. Még a vezető színész úgy, ahogy ugye a Beatles-t vagy a Kispát tudta emlegetni, de a másik kettőnek nagyon-nagyon hiányos volt a tudása, és engem megdöbbentett, hogy nagyjából 25-30 éves emberek nincsenek tisztában, hogy milyen jó régi zenék születtek a 70-es, 80-as, 90-es években. Itt vagyunk mi a retro rádió, akik azért öntjük önökre ezeket a nagy zenéket. És úgy látszik, ennek ellenére még a popstároknál is maximum Michael Jacksonra volt fogékony egyik őjük. Na mindegy, ez legyen az én fájdalmam, csak azért is mutatok jó néhányat. Hamarosan Damien Ferenc vagy George Michael érkezik előttük, a brit Right Said Fred, ez a Don't Talk Just Kiss. Edumáj, inkább csókolj, lehet, hogy jobban is leszem mindezt itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hát jó volt ez a dal. Most, hogy elkezdődött az esküvői szezon, nekünk, akik ugye dolgozunk benne, pláne. Na, 15 óra 37 perc van, induljanak a közlekedés információk itt a Retro Rádióban. Már csak azért is, hiszen jönnek egymás után, továbbra is az M1-esen egyébként erős a forgalom a főváros felé, Tata és Tatabánya között lassulás, és ahogy Zsoltól hallhatták, elég komoly torlódás tapasztalható. Aki személyautóval halad, és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávon haladni. Hármas főút Nyíregyházán, a Soltész Nagy Kálmán utca és a Petneházi utcához közel két személyautó ütközött a 184-es kilométernél, a hármason Nyíregyházán a centrum felé egyetlen sáv járható. Négyes főút Monor térségében több személyautó koccant a 33-as kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4 van. Hadd jöjjön egy kis funky zene a folytatásban. Jön az Earth, Wind and Fire és Morris White nagy sikere. A szeptember, aminek ugye az egyik sora így szól. Emlékszel szeptember 21-ének az éjszakájára? Hát emlékezünk mindenre most május 12-én itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben jönnek az SMS-ek. Útban Gyulára, a hotelbe kicsit aggódunk a bejutás miatt, mert a Tour de Hongrie miatt nagy a változás. Lehet-e friss infót kérni, kérdezi Anikó. Anikó, igen, körbe egy 20 perc van, mondom a friss információkat, itt most már kezd összeállni sok minden ezzel kapcsolatban. A sofőr Krisztián pedig jelezte, hogy M3-ason új telepítést, vagy bocsánat, új terelést építenek ki Gyöngyösnél a 74-es és a 70-es kilométer között Budapest felé. A külső sávot lezárták. Köszönöm szépen az információt, menjünk tovább, hiszen jön majd a Homo Sapiens a következő órában. És New Yorkba is a nagy alma himnuszát is lejátszom majd Jay-Z-vel és Alicia Keys-zel. Meg még egy csomó nagy slágert a folytatásban még az első előtt, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: Lábas Viki járt már nálunk zenekarával, amely azóta megszűnt, és már akkor vendégül szerettük volna látni tavaly október környékén. De azt kérte, hogy majd beszélgessünk akkor, amikor már kialakult, hogy merre tart a jövője, milyen irányt vesz az ő karrierje. Ma már van miről beszélgetni, úgyhogy Lábas Vikivel várunk mindenkit a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban este 8-tól.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
14: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúlt buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúlt buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúlt buddhista közösség támogatásával.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tesznek a miniszterek, az adóbevallások hibáira figyelmeztet a NAV, lelőtt a tek egy idős férfit Monoron. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés plenáris ülése, amelyen esküt tesznek az új kormány miniszterei. A tárcavezetők előzőleg megkapták megbízó leveleiket Sulyog Tamás köztársasági elnöktől, ezzel hivatalosan is megalakult a kabinet. A tervek szerint holnap megtartják az első kormányülést Magyar Péter miniszterelnök vezetésével. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak arra kell figyelniük, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 18-19-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi Monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztrendeződés kockázatát.
19: Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most
0: idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ebben az órában utána nézünk, hogy hol jár az eső, ebben az önök segítségét is kérem SMS-ben, illetve a Tour de Hongrie útvonalát is átböngészszük majd. Rengeteg nagy sláger mellett a mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd Cher, vagy éppen az első emelet a Nyitány Máris, a Yazoo.

minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, itt ugye kérdezték, hogy vajon, aki éppen Gyulára igyekszik hotelbe, mennyire kell félnie a Tour de Hongriton, a válaszom igazából semennyire. Holnap délután indul ugyanis el majd Gyuláról, méghozzá a Gyulai Várból, egészen pontosan 13 óra 20 perckor a Tour de Hongri kerékpáros verseny mezőnye, és elég gyors lesz a befutó, mert hogy Békés Csabáig kell csak kerekezni. Hát ez a Békés Csabai Bajza utcába nagyjából 4:30-ig megérkeznek majd a kerékpárosok. Aztán jönnek a további napok, egészen pontosan 5 napról van szó. Elsősorban, kedves autósok, a Dél-Magyarországon autózók azok, akik figyeljenek majd a kerékpárosokra, de úgyis lesznek lezárások. Tehát az első nap az ugye a Gyula Békés Csaba, aztán Szarvastól folyamatos kerékpározás indul, a második szakasz Szarvastól Paksig tart, ez 206 km, a harmadik szakasz Kaposvártól Szekszárdig, aztán jön a Mohács-Pécs szakasz, végül a Balaton-Almádi-Veszprém szakasz, csak hogy legyen egy kis balatoni kanyar is benne. Az ország északi részét vagy a fővárost egyáltalán nem fogja majd érinteni az idei Tour de Hongri. Mi menjünk tovább, hamarosan Buster Poindexter, a Hit the Road Jack-el, előtte Cher és a Shup Shup Song, egy filmzene itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Abbával és a Depeche Mode-dal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, fél öt után a mikrofonnál Dénes Tamás. Az M3-as autópályán új terelést építenek ki Gyöngyös térségében a 74-es és a 70-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon. A külső sáv le van zárva a 71-es kilométernél. Itt bizony többször is dugóba lehet futni. Köszönöm az információt. Hír még, hogy a 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 12-es főút 16-os és 18-as kilométerek között még ezekben az órákban is több alkalommal 10-12 percre megállíthatják a járműveket. Erre felhívnám a figyelmet.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-5 van. A folytatásban jön az Abba és a győztes mindent vissza, The Winner Takes It All, amelynek érdekessége, hogy az Abba egyik fele addigra már elvált, nevezetesen Björn és Anyeta. Anyeta énekel, Björn pedig írta a szöveget, és amikor legelőször a szöveget Anyeta kezébe adta, ami ugye egy válás feldolgozását jelentette igazán, vagy ha meghallgatják az angolul értők a szöveget, tudják, akkor Anyeta szemében megjelentek a könycseppek. Hát hallgassuk meg ezt a dalt akkor, itt a Retro Rádióban. I don't...

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben hallgatónk írja. M3-as, 32-es úti felhajtó lezárása miatt 60-ban iszonyat dugó van. Köszönöm az információt, menjünk tovább, hiszen egy kicsit játszunk majd a számokkal a következő órában, hiszen a 4-esnél a 4F Clubot fogom hozni, jön majd a Balatoni Láz. És nem csak 4-es lesz, hanem 7-es is. Ha 7-es, akkor a 7 Seconds. Nene Cherryvel és Josson Durral és még rengeteg nagy sláger a folytatásban, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd le rendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás. Megbízható hazai technológiával. Etek. Van élet a mérleg után.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
11: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
12: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
13: One. Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
14: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes babatermékek, egyes edusó termékek, és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, kiválasztották a Balatonfagyját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, most az országgyűlés plenáris ülésén tesznek esküt. Magyar Pétert szombaton választott a miniszterelnöki a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balatonfagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fajlaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
19: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
18: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidel később megállították. A hatóság szerint a foci kapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M3-ason Vásárosnamé felé a 37-es és a 43-as kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és a szemközti oda a belső sávján halad. Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható, jelezte az Útinform. Az M7-esen a 43-as és a 47-es kilométer között hídépítés miatt új terelés lépett életbe. Letenye felé a belső sávokon, Budapest irányába pedig a külső és a középső sávon haladhatnak az autósok. A 103-as főúton Bicske és Mány között az M1-es autópálya alatt hídépítés miatt a 2-es kilométer közelében útszűkület lassítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Pétertől az imént hallhatták, a mai borúra holnap akár derű is jöhet, azaz holnap már inkább napsütéses idő valószínű. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, ebben az órában a napsütés többek között a Bee Gees képviseli, vagy a Tátrai Band. Nyitányként a jövő...

is a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Én nem tudnám letagadni azt, hogy a 90-es években imádtam a rockzenét, természetesen az Oasis-t is imádtam, úgyhogy kíváncsian várom azt a, hát meglehetősen hosszúra nyúlt dokumentumfilmet, amely valamikor ősszel kerül majd a különböző kereskedelmi csatornákra. Az Oasis tavalyi turnéját szedte össze, ugye nem titok, hogy Liam és Noel Gallagher, az Oasis két frontembere, nem csak hogy tesók, de gyűlölik néha egymást, és emiatt oszlott fel az Oasis is, mert hogy a két tesó nem tudott egy légtérben meglenni. Aztán valahogy mégis a két zseni kibékült, és ebből lett az Oasis Live 25 turné. Erről készült el ez a bizonyos dokumentumfilm sorozat, és hát azt sem titok, hogy több mint 25 év után először készült közös interjú a Gallagher fivérekkel. Ez már önmagában is történelmi jelentőségű pillanat minden rajongó számára. Úgyhogy Oasis lesz, őnekik tényleg az az egyetlen hibájuk, azon kívül, hogy szerintem nem normálisak, de hát zsenik egyébként tényleg, amiket tudnak zenélni, az hihetetlen, hogy Manchester City drukkerek, de hát ezen megpróbálunk túllépni. Például a Bloodhound Gang-gel, hiszen ők jönnek a Bad Touch-sal a folytatásban itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Milli Vanillivel és az Olcsó Macsóval folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, egy perc múlva lesz 3:46, mikrofonnál Dénes Tamás. Élénk a délutáni forgalom a főváros környéki utakon, az M0-ás autóton, a Megyeri hídnál és Pécel környékén, az M1-es, M7-es autópálya közös kivezető szakaszán Budaörstől Török Bálintig, az M4-es Szolnok felé vezető oldalán Üllő térségében, valamint telítettek a kivezető sávok a 10-es, a 11-es, a 31-es, az 51-es, valamint a 6-os és a 7-es főúton egyaránt. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet pedig lezárták burkolatfelújítás miatt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, ne felejtsék ma este is 6 órától. A szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége, Lábas Viki lesz majd. Én imádom a hangját egyébként, de minden további este 8-tól majd itt a retro rádióban. Már is indul viszont a mi nyerges Izánkkal, akinek szintén imádom a hangját. A szokásos 2 órás élő retro kívánság műsor, amely Rick Astley nagy sikerével indul. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: Lábas Viki járt már nálunk zenekarával, amely azóta megszűnt, és már akkor vendégül szerettük volna látni tavaly október környékén. De azt kérte, hogy majd beszélgessünk akkor, amikor már kialakult, hogy merre tart a jövője, milyen irányt vesz az ő karrierje. Ma már van miről beszélgetni, úgyhogy Lábas Vikivel várunk mindenkit a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban este 8-tól.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutya a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
10: familypark.at.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda. A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet. Ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
16: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
15: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M4-esen Monor térségében pihenőhelyet építenek, ezért a 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét irányban lezárták a külső sávot. Sávelhúzás lassítja a forgalmat, tájékoztat az Útinform. Az M0-áson az M5-ös felé az M6-os csomópontnál aszfaltozás miatt továbbra is zárva van a Pécs felé vezető felhajtóág. Kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolat felújítás miatt sávszűkítésre és időnként sávzárásra kell készülni. Közben Tahitótfalu és Dunabogdány között kátyúznak, a 33-as és a 35-ös kilométer között szakaszos félpályás lezárás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Rick Astley a következő Together Forever című slágerében arról énekel, hogy örökre együtt leszünk. Azt, hogy örökre, azt nem tudom önöknek megígérni, de azt igen, hogy 8-ig kívánságműsorozunk. Szeretettel várom a hívásokat, csörögjenek, beszélgessünk egy jó.

0: Gasztró Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Hey, Retro Rádió! Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánság műsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok Önöknek segíteni, hogyha megcsörgetnek vagy SMS-eznek, akkor üzenhetnek néhány kedves gondolatot azoknak, akik igazán számítanak. Jó estét!
1: Kezdi csokorom, Bíres István vagyok Ferkupáról, és az édesapánknak szeretnénk a 70. születésnapjára öcsi papónak, a család, a 7 unokája, szerettei, barátai egy szuper dalt küldeni, és jó egészséget, jó erőt szeretnénk neki továbbra is kívánni. Nagyon szeretjük és mindent köszönünk, amit értünk tett az elmúlt sok-sok évben.
0: Jó, Isten éltesse őt is. Lesz lehetőség arra is, hogy személyesen is esetleg csapjunk?

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

A kívánság műsorban lehet ünnepelni névnapot, szülinapot, házassági évfordulót, de mindig elmondom, hogy egyáltalán nem szükséges, hogy legyen kötelezően valamilyen nemes jeles alkalom ahhoz, hogy telefonáljanak vagy SMS-ezzenek. Az is bőven elég, hogyha valakit meglepnének, ha valakinek elmondanák, hogy mennyire szeretik, mennyire fontos. Hello Ízus, én Beus vagyok. Szeretnék egy dalt kérni tőled. Egy kis pesdülésnek a munkahelyünkre, a Tereza étterem dolgozóinak szóljon, Tímeánknak, a szakácsnőnknek, Beatrixnek, Ildikónak, Nyénának és a főnökünknek, Katicának is, és végül én sem maradja ki, szóljon nekem is, és ahogy mondtam, Beus fogalmazta meg ezt az SMS-t. Kedves Izabella, Kovács Andrásnak, Győr új barátra szeretnék egy számot kérni, gratulálok az új kerékpárjához, és sok-sok balesetmentes kilométert kívánnak neki a munkatársai, köszönjük, ha beolvasod. Hát persze, erről szól a kívánságműsor. És végül van velem egy születésnapot ünneplő család is. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot az anyukámnak, a 61. születésnapja alkalmából. Külön üdvözli a kismackóm is. Isten éltesse őt, és nagyon-nagyon szeretjük. Az SMS-ek a 0620-22-22-122-re jöhetnek, amíg bepötyögik őket, Belinda Kerlaj gondoskodik az ajándékslágyról.

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol Németh Tamás talált meg telefonon. Ő Evelint, a szerelmét szeretné meglepni egy szuper jó retro slágerrel, és azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti. Itt volt még velem Krisztina Kitti is, Óbudáról, aki a férjének szeretne küldeni egy slágert. Ezt Phil Collins fogja elénekelni, nem is egyedül, hanem Philip Baileyvel duettezik majd mindjárt, de előtte van még velem valaki a telefonvonalban is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Attila vagyok. Közép-Dunántúlról maradjunk ennyibe.
0: Maradjunk! Jó? Kinek szeretne meglepetést adni?
1: Először is nem is hiszem el, hogy tudunk beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Egy régi új barátnőmnek szeretnék egy számot küldeni. Régi új, nagyon-nagyon jó barátomat. A régi új az azt jelenti, hogy 50 évig jóformán nem találkoztunk, és most viszont egy nagyon-nagyon kedves és nagyon közeli barátom lett.
0: Szuper! És a keresztnevét megtudhatjuk?
1: Gabriella. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedvességét, meg sok minden mást is, amit kaptam tőle, és további jó egészséget kívánok neki. Remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig fogjuk egymást idegesíteni.
0: Jó, örülök, hogy ilyen jó kedvű. Érkezik a meglepetés láger is, amit ezúttal Phil Collins Philip Baileyvel énekel el. Ez az Easy Lover. Nagyon szép estét önnek és a régi új barátjának is.

0: Mindig, amikor megpillantok egy olyan SMS-t az SMS falunkon, amin látom, hogy külföldről jött, akkor elkezdek picit izgulni azon, hogy nehogy rosszul ejtsem az SMS-ben található neveket. Hát reméljük, hogy nem lesz belőle sértődés. A most következő írás Gabitól jött, Hollandiából. Szép jó estét kívánok! Szeretnék küldeni egy magyar balladát a lányomnak, Lili Róznak, és a feleségemnek, Medinek. Szóljon még a barátaimnak, Ceglédre, és Tárnokra is. Köszönöm, Gabi Hollandiából. És itt van velem Miki is, aki azt írja, sziasztok, kedves kollégáimnak szeretnék küldeni egy számot egy pécsi konyhára. Az üzenetem az, hogy kitartás nekünk, és nagyon-nagyon szeretem őket. Hello Izabella, én Kristófnak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Cserébe az együtt megélt édes pillanatokért. Az ajándék slágerek között jön az LGT és az egy elfelejtett szó, előtte pedig még a Desire lesz és a Voyage Voyage. Voyage Voyage. A változatos retro kedvencek a hírek után is ajándékba érkeznek. Önök csak hívjanak bátran és mondják el, kit lepnének meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
3: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Mit hozzak inni?
6: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
5: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkortolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 dl vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsépése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is tett.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség. Filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfelszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
17: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztlenyezőt is.
16: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M3-ason Vásárosnamé felé a 37-es és a 43-as kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és a szemközti oda a belső sávján halad. Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható, jelezte az Útinform. Az M0-ason az M5-ös felé az M6-os csomópontnál aszfaltozás miatt továbbra is zárva van a Pécs felé vezető felhajtóág. Kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítás miatt sávszűkítésre és időnként sávzárásra kell készülni. Közben Tahitótfalu és Dunabogdány között kátyúznak. A 33-as és a 35-ös kilométer között szakaszos félpályás lezárás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most
18: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jósvai Gergő a következő, akinek sikerült bejutnia a kívánság műsorba, pedig ez sokszor nem egyszerű, mert nagy a tömeg. Havas Andráséknak a Baui Szántóra szeretne küldeni egy szuper jó slágert, azzal az üzenettel, hogy szereti őket, és látogassák meg mi hamarabb.

felejtett szó, pedig sokan SMS-eznek, úgyhogy hála Istennek sok olyan retro hallgató van, aki hallgatja a kívánságműsort, és nem felejti el felköszönteni a szeretteit. Hello Izabella, Tücsi vagyok, illetve Vera. Zsuzsinak szeretnénk küldeni egy szuper jó slágert a születésnapja alkalmából az AVF Kft. 1-es csarnokába. Szóljon, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Kedves Iza, én a mosolygós hangod miatt neked kérnék egy jó rock dalt. Üdv a robotsebész, köszönöm szépen, hogy gondoltál rám. Hello Izus, kérek szépen egy szuper jó zenét Pécsre, a Steamcraft bistróba kollégáknak. Köszönöm szépen, Andi fogalmazta meg ezt az SMS-t. Szia, Tibi vagyok, és Markó kollégámnak szeretnék egy számot, a Palacsinta királynak. Köszönöm, hogy beolvasod, jó munkát nektek, srácok. Kedves Izabella, ma van a 42. házassági évfordulónk, és ez alkalomból szeretnék küldeni férjemnek, illetve hát mondjuk inkább úgy, hogy magunknak egy slágert. Azt üzenem neki, hogy köszönöm az elröppent 42 évet. Csaba Ilona Tiszaszigetről írta az SMS-t. Sok boldogságot kívánok nektek. És itt van velem valaki, aki Ricsi bácsinak perkupára szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Szeretettel köszönti őt. Borsod megye, sok boldogságot, sok szép évet kívánva. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Ide jöhetnek az SMS-ek, amíg szól az LGT slágere.

0: Képzeljék el, valamelyik nap láttam a televízióban egy ilyen utazós, főzős műsort. Japánba, a gésák világába kalauzoltak bennünket a szakácsok, és a te a szertartáson beszélgettek a gésával, akitől megkérdezték, hogy ki a kedvenc pop előadója, és azt mondta, hogy Lady Gaga, és olyan fura volt a szájából, ugye be volt öltözve, ilyen csodálatos kimonóba ki volt festve, teljesen ilyen tradicionális japán külseje volt, és ahogy mondta, hogy Lady Gaga, hát annyira tündér volt. Az Alejandro című sláger következik a kívánság műsor, ahol minden dal ajándék. Lássuk, hogy ezt kinek játszhatjuk le. Halló, halló!
1: Szia, Iza, Ildi vagyok.
0: Halló, honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
1: Drága férjedkémet szeretném meglepni, mert itt vagyunk kint a Tanyás-szigeten, Miklóson, és ő lent tett el. Szeretném üzenni neki, hogy fogjon már sok halat, mert nagyon vágyunk a halászlére. Én meg közben itt főzöm neki a vacsorát, itt őt komplét megrántott húsit.
0: Jó étvágyat nektek a vacsorához, meddig maradtak ott, meddig tart a kikapcsolódás?
1: Csütörtök péntekig. Ma jöttünk ki, és akkor péntekig valószínű, hogy itt vagyunk kint. De nagyon rossz idő van itt most.
0: Hát szerintem szinte mindenhol az országban, igen, kellett egy pulcsi ma.
1: Fúj a szél, nagyon hűvös.
0: Igen, kívánom nektek, hogy esetleg a holnapi nap az már legyen napsütésesebb, és nagyon jó pihenést.
1: Nagyon szépen köszönöm, puszillak téged. Köszi szépen.
0: Én is a hívás, Lady Gaga nektek énekel. Ez az Alejandro a kívánság műsorban.

0: legjobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig az Abaházi Presszóig érnek el. Jó estét kívánok, vagy ha megengeded, akkor tegeződhetünk is. Szia!
1: Sziasztok, Tóth Norbert vagyok, és azt üzenem a rokonaimnak, hogy nagyon szeretem őket, majd még találkozunk velük, és további kellemes estét kívánok.
0: Igen, és ki az, akit még köszöntenél? Tehát picit fejtsd ki, hogy kik azok, akik kaphatják a következő slágert.
1: Például a menyasszonyomnak, aki most itthon van velem, mert a nagynénémmel lakunk, és 5 hét múlva fogunk összeházasodni.
0: Azt a mindenit, ilyen nagy hírre nem is számítottam, mert sok boldogságot kívánok nektek. Egy kifejezetten vidám slágerrel köszöntöm a családtagjaidat és téged is. Jön Scatman John és az I'm Scatman. Scatman!

0: Hada a kívánság műsorban, mindannyian SMS-t írtak. Kedves Izabella, szeretnék kérni egy slágert a férjemnek, Ernőnek. Köszönöm, Katica vagyok, Sárvárról. És itt van velem Kata, Londonból, aki drága manókájának, szintén Ernőnek szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Tudom, hogy mindig titeket hallgat, és üzenem neki, hogy már nagyon hiányzik, és örülök, hogy holnap végre látom. Hello Izus, én a férjemet Krisztiánt lepném meg. Azt üzenem neki, hogy szeretem nagyon. Ezt az SMS-t Niki írta. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó estét!
1: Kívánság műsor! Kívánság szívba akarok jelentkezni.
0: Igen, kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Dombanalszki Dominik.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Maminak.
2: Sziasztok! Itt van Dominik, a kisfiam, és én vagyunk ketten összesen. Én Orsi vagyok.
0: Jó.
2: Papinak és Maminak szeretnék küldeni sok szeretettel anyák napjára, mert még nem tudott eljönni a nagymamája anyák napjára, és most így utólag szeretné elküldeni.
0: Igen, és mi a kedves üzenet, ami itt most az adásban elröppelhet?
2: Szeretnénk a nagymamának és a nagypapának nagy szeretettel küldeni ezt a zenét. Mondom, Mikám, mit szeretnél?
1: Virágot, meg szívecskét!
0: Oké, és akkor a virág meg a szívecske mellé jön egy szuper jó retro sláger, és ez az Edda, és az Elhagyom a várost. Magá!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Két szerencsés hallgatónak még van lehetősége bejutni a ma esti kívánságműsorba, a többiekkel pedig holnap 6-kor folytatjuk. Jó napot, jó estét!
1: Jó napot, egy zenét szeretnék kérni. Lakatos Brandon vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni, tegeződjünk nyugodtan.
1: A barátaimnak.
0: Sorolt fel az ő keresztneveiket is, légy szíves.
1: Nimrod, Nándor és Barnabás.
0: Jó, és mi az, amit üzennél nekik? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Az, hogy jó barátok. Ti vagytok a világ legjobb barátai.
0: Jól van, és mesélsz nekünk röviden arról, hogy mik a nyárral kapcsolatos terveid?
1: Hát fogunk sátorozni.
0: Akkor előre is nagyon jó kempingezés nektek. A Survivor és az Eye of the Tiger szól a Retro Rádió kívánság műsorában. Perceken belül pedig indul az Abaházi Presszó is egy újabb tartalmas beszélgetéssel.

0: szürke, szeles idő van, igazából hirtelen jött ősz, legalábbis a hangulata, az érzete olyan, úgyhogy el kellnek a vidám slágerek, hogy egy picit ellensúlyozzák ezt. Jön a Magna Cum Laude és a Pálinka dal. A Kívánság műsor utolsó beszélgetését hallja. Halló, halló!
1: Napot kívánok, a kollégáimnak szeretnénk közölni egy dalt.
0: Igen, én kivel beszélek?
1: Sanyival.
0: Jó, honnan telefonálsz és milyen területen dolgoztok együtt?
1: Hát a rendőrkapitányságra dolgozok Kecskeméten.
0: Oké, és keresztneveket kaphatunk, hogy kié a következő sláger?
1: Hát a Krisztián, Csabika, Zoli, még egy Krisztián van nálunk.
0: Mi az, amit üzennél a kollégáidnak néhány mondatban, mik azok a kedves gondolatok?
1: Azért már nagyon szeretném őket.
0: Megbeszéltük, érkezik az ajándék sláger, és jön a Pálinka dal. Hát azt most nem mondom, hogy kocincsatok, mert munkaidőn belül azt gondolom szigorúan tilos, de azért a sláger az nagyon jó lesz, főleg, hogyha így közösen meghallgatjátok.
2: Álmaink kék lüvegény, gyümölcs fáink tetején, Pálinka szerelmem, légy az enyém.
0: A Magna Cum Laude slágerével indul az Abaházi Presszó, szólnak a nagyszerű dalok, és jön egy tartalmas beszélgetés, és mi pedig holnap este 6-kor találkozunk a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Szobétalporok, felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobétalporok, kis tasak, nagy adag. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vén nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Tegnap este Máté és Réka nyerte az ötök riadalát, így ők védettséget élveznek a következő párbaig. De vajon kik csatlakoznak hozzájuk az Exatlon döntője felé vezető úton? Kiderül ma este a négyek riadalán.
12: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
15: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
16: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
19: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
18: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Lábas Viki, az egykori Margaret Island énekesnője, akivel a jelenről és a jövőről beszélgetünk. Töltöm az italt, indítom az zenét és kezdem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgetőtársam Lávas Viki. Hello, szia! Ja,
2: szép napot mindenkinek!
1: Régóta várunk, hát jártál már itt, az egy másik időszaka volt az életednek, és aztán azt mondtad, hogy kell várni egy kicsit, amíg te a saját lábadra állsz, vagy nem tudom, hogy milyen indokkal, de azt mondtad, hogy várjunk. Ugye október 2-án volt az a koncert, ami lezárta egy korábbi időszakodat, és azért tartozom magyarázattal a hallgatóknak, hogy ne érezzék azt, hogy én vagyok az, akinek eszébe se jut, hogy ti megállapodtatok egykori zenekaroddal, hogy senki nem beszél az egykori zenekarról.
2: Csak a akkor, másik jelenléte nélkül.
1: Na, így van. Abszolút. Ezért igen. Most nem fogunk arról beszélgetni, de arról igen, hogy ott viszont elindult valami, illetőleg az a nagy kérdés, hogy akkor abban a pillanatban indul el valami, ami szóló pályára visz, vagy ez már egy korábbi gondolat volt?
2: Én sosem gondoltam volna, hogy szólóban kell, vagy hogy szólóban fogok valaha folytatni bármit. Én mindig is csapatjátékosnak tartottam magam, és a mai napig nagyon fura ezzel a kifejezéssel megbarátkozni, de egyszerűen nincs más szó erre, úgyhogy azért nevezzük így szólókarriernek. Ez egy hosszú út volt, ugye az október az egy mondjuk egy évvel ezelőtti döntésnek a végterméke lett, ugye mi megnyomtunk még egy turnét, és az volt az egész korszakzáró tavaly októberben, és ameddig mi odáig eljutottunk, már mindenki képben volt, már mindenki ezt így próbálta feldolgozni, szóval konkrétan kb. Egy évvel ezelőtt, igen, ilyen április-májusban elég elkeseredetten sétáltam a várban, és így gondolkoztam azon, hogy egyáltalán mit szeretek, vagy hát ez egy identitásválság ilyenkor, amikor az ember így az identitás egyik nagy szeletét elveszti, vagy így elveszik tőle, vagy hogy így megszűnik. És így ezen gondolkoztam, és így ezek jöttek fel, hogy a tánc, amit elkezdtem, a kerámiázás, a dalszövegírás, a dalírás igazából nem értek máshoz, vagy nincs más terápiám. És felhívtam a tánckorrepetítoromat, aki egy 4-5 éve már így foglalkozik velem, és megkérdeztem, hogy van-e kedve csinálni velem egy darabot. És ez volt az ilyen kiindulási pont, mert úgy éreztem, hogy valahogy fel kell dolgoznom az életemet, vagy az, ami velem történik.
1: Tehát azt, hogy te simán kiállsz más emberekkel a színpadra, és énekelsz akár ugyanazokat, vagy más dalokat, az nem
2: fel tűnt. Sem merült, nem, ez abszolút, tehát ez tényleg egy korszak lezárult, tehát hogy mi nem fogunk játszani, tehát hogy ez nem az lesz, mint régen volt, hogy valami megszűnik, és akkor valamelyik zenekartag azt tovább viszi, és akkor azzal haknizik, és akkor abból majd jaj, de jól megél. Tehát mi sose voltunk ilyen megélhetési zenekar, pont ezért is.
1: Egyszer konferáltalak titeket, és valami ilyesmit mondtam, hogy talán az is kisülhet belőle, hogy ugyanezt megkaphatják a hallgatók többszörösen, tehát hogyha viszitek tovább ugyanazokat a dalokat, de ezek szerint a ti esetetekben erről szó sincs.
2: Erről szó sincs, ez fel sem merült meg, hogy ez így, ez mindig tehát akkor merül fel, amikor más megkérdezi, tehát nekünk is, mondjuk az elsőre ez a kérdés, ez fura volt. Nem, tehát egy teljes tiszta lap, teljes új kezdet, és mivel én másképp nem nagyon tudom ezeket a dolgokat feldolgozni, azért vagy kitáncolom magamból, vagy kiénekelem, és elindult egy folyamat, hogy akkor jó, csináljunk valamit, de hogy mi legyen, és nyilván én magamhoz fordultam. Olyan szempontból, hogy a saját életemet próbáltam feldolgozni, a saját traumáimat. Elég megviselő volt a tavalyi évem, nem csak a zenekaros dolgok miatt, hanem egyébként is azért egy elég sok minden történik velem, ami nem feltétlenül pozitív, és ezt így nem tudtam másképp feldolgozni, és ehhez hozzá csatlakoztak vizuális tartalomgyártók, egy koreográfus rendező, most már van dramaturgunk is, tehát ez egy a legcsúnyább szavakat el fogom durogtatni, egy kortárs dokumentarista felfogású darab.
1: De ezek miért csúnya szavak?
2: Mert ezt általában marketingesek mondják, hogy ezeket így ne írjuk bele mondjuk egy kiajánlásba.
1: Tehát ha valami az, akkor...
2: Hát akkor az, igen. Hát én is azt mondom, nem tudok más mondani, igazából ez. És,
1: de egyébként ezek miért csúnya szavak? Ezek
2: közönségtaszító
1: szavak?
2: Elijesztik a nagy közönséget, erre azt szokták mondani a nagy marketinguruk, hogy ezeket a szavakat nem nagyon szeretik az emberek, mert akkor az nagyon elvont, meg azt, hogy biztos nem értjük, meg eleve a tánc, ez egy nagyon nehéz műfaj, meg egy elhanyagolt műfaj itthon, és nem értik az emberek, amit abszolút megértek, hogy én is, amikor először leültem a táncszínházba, nem feltétlenül feltétlenül értettem, hogy miről szól az adott darab, hanem így utána kellett olvasnom, meg kellett értenem az egész tánckultúrát. És ez is volt bennem igazából, hogy fel is szerettem volna kicsit karolni ezt a szénát így itthon, mert nagyon, nagyon hányatatott sorsuk van, még hányatatottabb sorsuk van, mint pár zenésznek, bármennyire is nehéz ezt elképzelni. Úgyhogy így elkezdtünk közösen alkotni. Igazából leültünk Tóth Laura, a koreográfus rendezővel, és egy délután alatt átbeszéltük, hogy körülbelül mi lenne a váza ennek az egésznek. Nyilván utazás a koponyám körül, gyerekkoros részek, generációs por, ami így visszautal az ilyen gyerekkori traumákra, akkor utána van egy ilyen határos rész, amit szerettünk volna, a férfi-női határos része, nem akartuk szétbontani, de nagyon kevés férfi nyilatkozott olyan dolgokra, amit be lehetett volna tenni, úgyhogy női határos rész is van benne. Feszegetjük ezt a menni-maradni kérdéskörét, ami ugye azóta már kicsit így jobban kristályosodott, úgyhogy nem tudom, igazából amik engem érdekeltek, azokat így próbáltam.
1: De amikor sétáltál szomorúan a várban.
2: Igen.
1: És aztán megvilágosodtál, hogy neked mivel kell foglalkozni, akkor az számodra örömöt okozott? Tehát abszolút. Onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy te ezt meg fogod tudni valósítani? Tehát, hogy nem ütközöl falakban, meg ha falakban ütközöl, akkor is boldogan mész tovább?
2: Én nagyon-nagyon boldog voltam, amikor ez megfogalmazódott bennem, akkor én egyből elindítottam két telefont, egyet a tánckorrepetitoromhoz, egyet pedig a produceremhez, Toldi Mikihez, akivel azóta ugye megcsináltunk egy lemeznyi zenei anyagot a darabhoz, és ezért tűntem el egyébként.
1: hogy egészen addig, amíg az nem készül el, addig te a nyilvánosságot kerülted.
2: Hát októberig én ugye turnéztem, tehát igen. Október, amint lement a búcsú koncertünk, én másnap már a Presser Gábor MVM domos próbáján voltam, és egy hétre már a Pici bácsival énekelhettem, ami a életem egyik legnagyobb ilyen highlight pontja, egy színpadon lehettem vele, és rá egy hétre pedig volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakított velem életem szerelme, és akkor úgy voltunk, hogy úristen, itt van már lassan január, és hogy akkor mi van? Szóval, hogy nekem
1: de volt
2: azért
1: neked valami határidőt, valaki vagy valami
2: persze,
1: hajtott?
2: Persze, március 1-e volt ugye.
1: Ja, de az addigra már megvolt? Az a március 1?
2: Ez a március 1, ez megvolt, igen. Ez ami utána a zenekarnak vége lett, utána ez itt így kikristályosodott, hogy ez március 1 lehet. És hát most gondoljunk bele, hogy azért a zenekarok másfél-két évig csinálnak egy lemezt.
1: És te nem akartad azt csinálni, hogy esetleg arrébb tolni ezt a március 1? Tehát, hogy te ahhoz ragaszkodtál akkor is, hogyha történnek ilyen dolgok az életedben?
2: Úgy voltam vele, hogy ez vagy most, vagy soha. Tehát, hogy én ezt így úgy éreztem, hogyha én ezt most nem dolgozom fel, meg nem írom ki magamból, akkor sokkal rosszabb járok, mint hogyha most egy kicsit így megfeszítem magam, úgymond, nem volt egyébként feszítés, de hogy summa summarum, nagy, rengeteg akadály volt, minden az ellen szólt, hogy ez megvalósuljon, de a Toldi Miki, a producer, zeneszerző fogalmazta meg ezt szerintem a legszebben, de mégis lebegett felettünk egy olyan, nem tudom, energiakard, akármi, ami azt szerette volna, hogy összejöjjön, mert hogy tényleg ilyen nincs.
1: Jó, tartsunk egy rövid szünetet, és aztán
2: vegyünk egy levegőt.
1: És szeretném, ha ezeket így kifejtenénk, jó? Tehát, hogy kicsit azért még a múltba visszamegyünk, de beszélünk mindarról, ami történik körülötted. Lámos Viki a vendég. Folytatjuk rövidesen, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: song.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Lámos Vikivel beszélgetek, kicsit bulváros lesz, bocs. De mondtad, hogy volt egy nagy balesetet, egy autóbalesetet, de ez egy olyan nagy autóbaleset volt, ami megakasztott a munkában, vagy esetleg a táncban, vagy esetleg csak traumát okozott, nem tudom, az ijegység miatt, ami miatt, nem tudom, másképp alakult az életed.
3: Abszolút.
2: Mert nem látszik rajta semmi.
3: Hál' Istenem, nem most már. Hát a hármas négyes nyaki csigolyám az bánta, szóval az a tánc szempontjából annyira nem volt kellemes, főleg úgy, hogy mivel tényleg ez egy dokumentarista, nagyon realisztikus darab, én amikor kijön valami tőlem mostanában, az általában azon a héten történik. Tehát, hogy így minden nagyon a jelenben történik, ez a kihívás része is számomra, mint zenész, vagy mint énekes, hogy nagyon jelen kell lenni. És én akkor forgattam a magamat keresem trélert, és ahol elég sokat headbangelnem kellett, szóval így fújkodták állandóan a nyakamat, hogy így lefogyasszák, meg hát nehéz volt a felkészülés olyan szempontból, hogy én azt hittem két napig, hogy semmi bajom, és harmadnap menni nem tudtam.
2: Igen, csak ezt tudod mi? Azért kérdeztem az előbb is, hogy az embernek van egy balesete, és közben van bármilyen feladata az életben, lehetnél pék is, de egy baleset miatt nem tudsz dolgozni, akkor nem tudsz dolgozni, érted?
3: Igen, de végül is

0: énekelni lehet, vagy hogy így tudtam. Jó, hát meg nem is az, hogy tehát én próbára siettem, egy LGT zenevonat próbára siettem, amikor ez történt, és rá a balesetem utáni harmadik nap már színpadon álltam velük.
1: Az igen. És te vezettél?
0: Én vezettem,
1: te
0: igen.
1: Te voltál a hibás?
0: Igen, de egyébként mindegy, ezt meg lehet cáfolni, de magamra vállalom, hogy igen. Aha. Egyébként sajnos igen.
1: És azóta vezetsz?
0: Persze, én rá egy hétre már visszajöltem a volán mögé, ez olyan, mint a lovaglás, szerintem, hogy nem szabad. Igen, de PTSD-m, tehát, hogy az van, tehát, hogy az így visszajön.
1: PTSD?
0: Igen, hát ilyen poszttraumás stressz, amikor visszatér, tudod, ez az érzés.
1: Nekem ezeket fordítani kell, én már boomer vagyok ehhez.
0: Nem vagy boomer.
1: PTSD.
0: Megpróbálok magyarul beszélni.
1: Inkább. Jó,
0: ez az új generációnak a legrosszabb.
1: Nem csak én akarok úgy tenni, hogy bólogatok, és közben nem tudom, hogy mi az, meg hát, ha a hallgatók között is van olyan, PTSD, poszttraumás stressz-szindróma.
0: Hát igen. Ez az, amikor beültem mondjuk egy kocsiba valaki mellé, és kicsivel gyorsabban ment, akkor így ez a gyomorideg, meg pillangók a gyomorba, az egyből előjön. Vagy,
1: tehát és ilyen... korábban volt baleseted egyébként?
0: Soha.
1: Ez volt az első.
0: Ez volt a legeslegelső.
1: És akkor idézőjelben csak ennyi, hogy sérült egy-két csigolyád,
0: igen.
1: De semmi nem maradt vissza, tehát nincs
0: vissza
1: olyan,
0: nem hogy... maradt, remélhető.
1: És a másik fél?
0: Ő is nagyon jól megúszta. Hál' Istennek, ő is megúszta, senkinek semmi baja nem lett, egyedül a kocsiknak. Hát az enyém az totál káros lett, úgyhogy az...
1: Akkor az nem lehetett kis baleset.
0: Igen, az nem volt kicsi. De nagyon szerencsések voltunk, és hát mentem tovább. Tehát, hogy igazából én nem hinném, hogy más... Én nem tudok más receptet arra, hogy feldolgozzak ilyen dolgokat. Vagy nem tudom, hogy más hogy csinálja.
1: Bizonyos esetekben igen, ez jó lehet, hogy oké, de nekem ott a zene, vagy ott a tánc, és akkor én ezt ki tudom magamból írni meg. De hát... Azt el tudod, most ne szó szerint értsd, de mégis, hogy azt el lehet táncolni, az embernek van egy balesete, és
0: persze.
1: Akkor, tehát, hogy...
0: Mindent el lehet. Mindent el lehet táncolni. Tehát, hogy az, hogy kinő egy fű a földből, vagy hogy egy méhecske elmegy melletted, mindent meg lehet fogni, akár tánccal, akár... Tehát ugyanúgy, hogy tudsz róla dalt írni, úgyhogy azt se tudja az ember, hogy az arról szól. Ugyanúgy el tudod táncolni, úgyhogy azt se tudod, hogy arról szól, de hogy az.
1: De és akkor így az, ez azt jelenti, hogy minden, ami számodra fontos, vagy amit te fontosnak gondolsz, azt meg is mutatod?
0: Igen, igyekeztem. Igen. Mármint, hogy a darabra gondolsz.
1: Igen, csak tudod, egyrészt, másrészt meg, hogy az is egy jó dolog az ismert emberek körül, hogy néha titokzatosak. Uh-huh. De amikor te beleírod egy dalba, meg el is táncolod, meg el is énekeled, akkor szinte kiadod magad.
0: Igen, nekem kellett egy ilyen lemeztelenedés, és utólag megértettem az értelmét, hogy miért volt bennem ez. Mert amikor lement a hál' Istennek teltházas műpa premierünk volt, amikor ez lement, utána nagyon sok ember jött oda-vissza hozzám, hogy én teljesen más gondoltam rólad eddig, és betettelek egy boxba, és hogy most ez így ez totálisan más, és hogy érzem, hogy ez így nagyon te vagy. Úgyhogy valamiért nekem volt egy ilyen belső zsigeri hajtóerőm, hogy ennek nagyon őszintének kell lennie. Nekem akkor eleve elegem volt abban, hogy minden nagyon ilyen filterezett, és semmi nem az, aminek látszik, és nyilván én is elég sok mindent próbálkoznék így a zeneiparon belül, meg kívül is, de hogy nagyon nehéz, mert olyan elvárásoknak kéne megfelelni. Most nem tudom, hogy te például voltál-e valaha tévés castingon, ami mondjuk azért nem sikerült, mert azt mondták neked, hogy nem vagy elég férfias.
1: Hát olyan, azt nem mondták, hogy nem vagyok elég férfias, de volt, hogy voltam és nem feleltem meg. De
0: igen, hogy... de hogy ilyet, hogy nem, mert hogy például én nőként megkapom azt, nem vagy elég nőies.
1: Ne.
0: Hogy ez mit, tehát, hogy azt mondom...
1: Neked ilyet mondanak?
0: Persze, de hogy ezzel azért semmi bajom nincsen egyébként, csak hogy amikor nem találod ebben a világban magadat, és mondjuk ilyen jelzéseket kapsz, akkor a saját világodból bontod ki azt, amire azt gondolod, hogy képes lehetsz.
1: Hát igen, de azért egy ilyen mondat, az nyomot vés, nagyon mély nyomot az emberben.
0: De szerintem nem én vagyok az egyetlen.
1: Aha.
0: Ez nőnapkor nagyon jól szokott lenni az ilyen videók, amikor leültetnek férfiakat, és megkérdezik, hogy volt-e már olyan, hogy mondjuk azért nem kapott meg egy állást, mert azt mondták, hogy nem csinos. Vagy hogy nem, milyen márkájú cipője van.
1: És tudod, mi az érdekes, hogy én láttalak színpadon számtalan esetben, és mindig imádtalak. Nem tűntél nem nőiesnek.
0: Igen.
1: Kifejezetten nőiesnek tűntél mindig. És valahogy azt éreztem, hogy te tökre a helyeden vagy. Tehát, hogy tökre magadat adod.
0: Igen.
1: És hogy ott is kinyilatkoztatsz, meg kinyílsz. Tehát, hogy magad vagy. De akkor abszolút. Ezek szerint volt benned valami még, ami nem tudott ott kijönni?
0: Szerintem ez a állandó változás. Tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy ami akkor volt, amikor te láttál, az már az is én vagyok, de már azóta eltelt rengeteg idő, nagyon sokat dolgozom magamon, próbálok állandóan én is fejlődni, és egy a biztos a változás. És abban én megtaláltam magam, amit csináltam, viszont ott nem csak magamat képviseltem, hanem rajtam kívül még 6-7 zenészt a színpadon, az alkotó társaimat. Az egy teljesen más közeg. Most, hogy én saját magamat képviselem, ez pedig olyan, amilyen jelenleg az én számíze szerint az, amit közölni szeretnék. Ott pedig egy közösséget képviseltem. Szóval, hogy a kettő az teljesen más.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Lábas Viki a vendég itt a Retro Rádióban, az Abázi.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lábas Vikivel beszélgetünk, a megfelelésről még egy kicsit beszéljünk, mert ez annyira érdekes dolog, hogy ezt nagyon sok helyről hallom, hogy a megfelelés. És lehet, hogy nekem is van megfelelési kényszerem, ritkán érzem, de sokkal inkább mindig azt gondolom, hogy magamnak szeretnék megfelelni. Lehet, hogy benned is van, tehát te is meg szeretnél felelni, de kinek? Magadnak? Magamnak. Tehát vannak olyan elvárások, amiket korábban nem tudtál felszínre hozni? Tehát nagyon. Hogy a saját elvárásaidnak nem tudtál megfelelni?
2: Nem is azt, hogy nem tudtam megfelelni, hanem hogy nekem mindig is voltak víziók a fejemben, vagy mindig is vannak ilyen célkitűzések, úgymond, és hogy valamiért bennem van egy ilyen mozgatórugó, hogy addig megyek, ameddig el nem érem azt, vagy hogy így magamnak azt, hogy képes vagyok rá, vagy hogy meg tudom csinálni, hogy fel tudok állni, hogy ezzel másoknak tudok adni, hogy nem állok be a sorba, és nem leszek az, aki nem szeretnék lenni, hanem inkább mindig a sokkal nehezebb utat választom, de hogy valamiért abban én értéket látok, és igazából, hogyha belegondolsz, semminek semmi értelme a Földön, mert hogy minden elmúlik.
1: Igen, ilyen analógiával mindennek értelme.
2: Igen, de hogy közben meg akkor miért ne? Úgyhogy ilyen, így nyilván mindannyian megfelelési kényszeresek vagyunk, hiszen akkor nem ülnék itt, vagy te se dolgoznál, vagy nem kelnénk fel.
1: Értem én ezt csak, amikor azt mondod, hogy ezeknek az elvárásoknak felelsz meg, akkor ezekben az is benne van, hogy erre tömegek legyenek kíváncsiak?
2: Nem.
1: Mert mondtad, hogy közben teltházas lett a műpa, tehát hogyha nem lett volna teltházas, akkor ugyanilyen boldogan, mosolygósan ülnél itt és mesélnél róla?
2: Igen, csak ezt mindig elmondja a sajtosom, hogy ezt mondjam el hozzá, hogy teltházas van, az jobban hangzik. De, hogy egyébként,
1: de nem elvárás részemről,
2: mint Lábas Viki, hogyha öt ember ült volna ott, elmondom neked, hogy szerintem nekem minden megtörtént a premier előtt, amiért én ennek nekiálltam. Lootbőröztem, sírtam, olyan zenészekkel, olyan táncosokkal kapcsolódtam, és mély megéléseink voltak, mielőtt kitaláltuk a darabot, hogy az, nekem az, azért csináltam meg. Az, hogy ennek lett egy kifutás, és ennek van egy premierje, az tényleg a cherry on top, a haba tortán, hogy ezt másoknak is előadhatjuk. De hogyha az lett volna, hogy lemondják aznap, akkor én már ugyanúgy hálásan
1: fekszem. Tehát neked már megvolt.
2: Nekem azon a héten, igen, a premier hetén többször is volt olyan momentumom, hogy úristen, ezért nekem megérte ezt az egészet végig csinálni.
1: Mesélj egy kicsit erről, tehát hogy nyilván akkor ezt nem képzelhetjük el úgy, mint az egy Lábas Viki koncert, egy nő, aki korábban zenekarban énekelt, most pedig, tehát hogy ez nem is koncert, bár zenei élmény, de nem feltétlenül, ez egy színházi előadás, mert valahogy így beszélsz róla, hogy vagy előadás, ami mi?
2: Igen, ez egy összművészeti előadás. Nagyon nehéz ugye ezt itthon, mert itthon még nagyon más, szerintem ilyet nem csinált, hogy énekesként elkezdett táncolni, és akkor hozzárakott még egy vizuált, meg egy egész sztorit.
1: Bocsánat, a táncot egy kicsit tegyük helyre, mert a...
2: Igen.
1: Most nagyon csúnyát fogok mondani, Zoltán Erika mellett is táncolnak fiatal emberek, és nem tudom, mindenféle tánc stúdiókban is énekelve
2: táncolnak.
1: Hát az dance, táncolnak,
2: hip-hop, ez kortárs tánc, tehát ez balett, kortárs balett, kortárs táncból építkezünk, ami igazából saját, tehát saját testkultúra, tehát itt nincsen, mondjuk megszabva az, hogy ilyen legyen a spicced, vagy hogy akkor ilyen magas legyen, hanem itt mindenki a saját testéből hozza ki a legtöbbet, amit tud, és igazából ezek nem hip-hop, meg nem dance mozdulatok, vagy nem is csacsacsa, vagy ilyesmi, hanem történetmesélés a testtel együtt.
1: Tehát akkor nincsenek olyan kötelező, elvárt elemek, amit mondjuk nem tudom, egy tánckritikus bemegy, és akkor nem tudom azt, hogy hát az nem történt meg, akkor ez mégsem tánc, tehát ilyen nincs.
2: Úgy szoktuk mondani, hogy saját vokábja van, hogy saját szótára van a darabnak. Tehát, hogy mi nekünk megvan a saját mozgásrendszerünk, amiben tudjuk, hogy ez azt jelenti, ez arra utal, és ezeket vegyítjük, tehát a saját mozgás rendszert alakítottunk ki.
1: Ezt a közönségnek tudnia kell?
2: Nem, hogy is ebből nem.
1: Tehát pont az a lényeg, hogy csak ti tudjátok, hogy mit jelent?
2: Hát mi tudjuk, hogy mit jelent, az nagyon jó, hogyha átmegy, de szerint én nem várok el ilyen dolgokat a közönségtől, a közönség élvezze és érezze át az egészet, tehát nagyon, tehát hogy ugye az egy koncert utáni visszajelzésekből tudok építkezni, ők azt mondták, hogy hogy volt olyan, akinek olyan érzés volt, mintha kivették volna az agyát, és letették volna a színpadra, és így ment az egész örvény végig. Van, aki azt mondta, hogy tök jó. Mert egyébként popdalokról beszélünk, szóval...
1: Tehát a dalok, és nyilván a koreográfia szorosan összefügg, csak hát én ahhoz szoktam hozzá, vagy legalábbis ezt gondolom, hogy mindig a zene van előbb, és akkor a zenéhez tartozik hozzá valamiféle koreográfia, és elképzelhető, hogy nálatok meg pont fordítva van.
2: Nálunk minden mindennel. Tehát, hogy olyan volt, mondjuk írtunk a Mikivel egy dalt, én azt elvittem táncpróbára, ott kitaláltuk azt, hogy az nem így jó, az a mozdulat az nem így jó, vagy hogy ebből kevesebb kell, vagy több kell, visszamentem a stúdióba, akár átírtam a szöveget, akár a zenei rész pluszba, be, pluszba, ki, vissza.
1: Tehát azért, hogy a mozgás tökéletesebb legyen, vagy másmilyen legyen, mint amit te előzött.
2: És vice versa.
1: Képesek voltatok változtatni a zenén és a szövegen.
2: És vice versa, hogyha mi azt mondtuk, hogy ennek a zenének már pedig így kell megszólalnia, és ehhez képes csináljátok meg kérlek a koreográfiát, akkor pedig, hogy ezért összművészeti alkotás, ezért nagyon nehéz ezt ugye így besorolni, mert még jött el egy harmadik réteg, a vizuál, ami szintén ugye kiegészíti a táncot, meg a zenét. Viszont azt még hadd jegyezzem meg, hogy ezzel nem szeretnék távol maradni, úgymond, frontemberként, vagy énekesként, hiszen lett egy nagyon jó zenekarom útközben, Lee Olivier, I Am Young és Sárkány Berci van benne, és egy kicsit elektronikusabb, és igazából nekem az egy ilyen, tehát útközben alakult ez is ki, hogy csináltuk a darabot, hogy miért nem csinálok ebből egy live actet, most mondok még egy idegen szót, miért nem csinálok ebből egy rendes koncertverziót, úgyhogy jövő évre remélem, hogy ez is összeáll, mert idén úgy néz ki, hogy lesz még egy lemezbemutatónk is.
1: De ez a zenekar nyilván akkor ott volt a műpában, veled együtt zenéltek.
2: Én nem szerettem volna, hogy a zenekar. Tehát úgy kezdődött ez az egész, hogy ez a műfaj egyébként külföldön úgy megél, hogy beteszed
1: tehát a zene az jön
2: pendrive volt, igen, és akkor a zene az jön magát, az meg van írva takra előre minden, és akkor csak rá van táncolva, el van énekelve, és a vizuál megy. De a műpa ugye ragaszkodott hozzá, utólag nagyon örülök neki, hogy legyenek élőben zenészek a színpadon. És így jöttek ők a képbe.
1: Gondolom, ez neked nem jelentett nehézséget, hogy valakik melletted zenélnek.
2: Nem, csak én úgy voltam vele, hogyha már volt egy jó zenekarom, akkor egyrészt nem akarok még egyet. És közben meg úgy alakult, hogy ez úgymond nem zenekar, de hogy még is én annak hívom, mert de úgyis az én nevem alatt fog menni, tehát nem lesz
1: zenekarnév, egy lábas Viki, és akkor megy. Úgyhogy a zenészek.
2: Úgyhogy ez van most jelenleg, hogy megvan ez a 75 perces zenei anyag a darabra, abból van jó pár dal, amit már szerettünk egyébként is, mint önálló egység, és még dolgozunk rengeteg új dalon.
1: Ennek a darabnak mi a címe?
2: Az én szívem játszik.
1: És ebben nyilván csak erre a darabra írt dalok, tehát nem vettetek át dalokat, nem építettetek meg korábbi sikereket, népdalokat, nem tudom,
2: kortárs. Két darab népdal azért van benne, két darab ilyen másfél perc, vagy fél percet elvesz, két darab számomra nagyon fontos népdal. Szóval két darab népdal azért van benne szöveg, tehát hogy van benne, amikor ilyen tehát a prózai részek, hogy ilyen a saját gondolataimat, hogy dolgozzon fel, vagy hogy tudok velük a hétköznapokban így menni. Úgyhogy...
1: És akkor mindeközben te élőben is énekeltél, igen. És nyilván a prózai rész is élőben jött.
2: Igen. Igen.
1: Hát ez
2: kemény
1: tényleg...
2: meló volt. Szóval ezért tűntem el. Szóval októbertől én velem megtörtént ez nagyon-nagyon sok rossz dolog, és igazából én nem mentem haza karácsonykor sem, nem mentem szilveszterkor sem sehova, hanem otthon ültem, és a Toldi Mikivel egymásnak küldözgettük a demókat, a dalötleteket, és ilyen utolsó, tehát ráadásul ugye csonka hónap a február, tehát 28 nap volt, úgyhogy igazából két hónap alatt csináltuk meg az egészet. Úgyhogy kemény.
1: Lámos Miki a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lámos Vikivel beszélgetünk. Meglepsz egyébként, meg nyilván nem csak engem, másokat is, de tök jó, hogy nem a külső, vagy nem a rajongók, vagy a szakma elvárásainak próbálsz megfelelni, amit ilyenkor mások csinálni szoktak, vagy tenni szoktak. Ebben bele kell kérdeznem, mert ez engem érdekel, hogy közben meg egzisztenciálisan ezt te megteheted?
2: Nem, én az összes, egyetlen nem, én az összes Margaretnél megspórolt pénzemet ebbe tettem vele, mert úgy voltam vele, hogy ennyit megérdemel szerintem a művészet, a táncosok, a vizuál, meg az a csapat, akivel dolgoztam. Mm. És igazából ez egy teljes álmokfutás, tehát hogy így abszolút nem, én nem, vagy, nem fogok neveket mondani, hogy ki nem vagyok itthon, de hogy nem, és ráadásul kérdezed el, hogy 4 pályázatot beadtam, és egyet sem nyertem. Tehát, hogy ez
1: azt gondolom, hogy korábban abból éltél, hogy volt ez zenekarod, azzal igen. Rendszeresen mentetek fellépni, hát ma már régebben más volt, ma már a zenekarok abból élnek, hogy fellépnek.
2: Igen, koncerteztünk. Akkor még voltak klubok, én végigjártam az összes klubot, összes fesztivált.
1: Ennek október 2-án véget ért, nyilván félretettél valamit, mert tudtad, hogy vége lesz, de azt az egészet beleölted ebbe a produkcióba.
2: Igen.
1: És akkor ez a produkció most
2: nem rentábilis.
1: De most akkor arra vár, hogy különböző, nem tudom, helyszíneken, erre alkalmas fesztiválokon valahol meg tudjatok jelenni
2: vele? Hát itthon nagyon nincs ilyen, tehát hogy nekünk azért egy balettszőnyeg az kell, tehát hogy nagyon kevés ilyen hely van. Színházakba el fogjuk vinni ősszel, és a legközelebb időpontunk az július 11 Városmajori Szabadtéri Színpad. Uh-huh. Az is már majdnem tele van, hál' Istennek, úgyhogy ott lesz legközelebb látható a darab nyáron, utána visszük augusztusba Balatonboglára a Kult kikötőbe, aztán meg ősszel megyünk még Győrbe, Debrecenbe, Pécsre, meg ide-oda, úgyhogy igazából én nem szerettem volna 10-nél többet ebből játszani. Mm. Tehát, hogy én itt húztam
1: de
2: meg.
1: Miért húzod meg így a határt?
2: Mert nem éri, tehát hogy ez nem fizetődik ki. Én egyedül vagyok most jelenleg saját magamnak a kiadója, tehát én nem is akartam kiadóhoz menni. Lehet, hogy ez egy rossz döntés volt egyébként, de hogy a saját bőrömön szerettem volna megtapasztalni mindent. Én nagyon akartam érezni az egészet, meg nagyon akartam úgymond küzdeni magamért, meg másokért, meg egy ilyen projektért. És ezt másképp nem lehet kockázat nélkül. Úgyhogy azért...
1: Hát figyelj, szokták mondani, hogy a vállalkozó.
2: Igen, vállalkozó.
1: Nem kockáztatsz, biztos, hogy nincs győzelem közben meg. Amit mondtál, hogy milyen traumákon, tragédiákon, vagy nem tudom, hogy igen. Fogalmazunk mentél át. Szerintem az is kell. Tehát, hogy ha minden rendben van, és rózsaszín ködben vagy, és mézédes dolgok történnek körülötted, abból nem születik művészet.
2: Hát, azért abból is tudám, szóval azért örülnék, hogy...
1: Lehet, ki kellene próbálni egyszer, igen.
2: Na jó, hát igen, pont ma még reggel feljött a jogám voltam, és feljött a 2021-es év, amikor még Covid volt, és én azt nagyon szerettem, mert ugye mi akkor Fonyódon voltunk, alkotótáboroztunk, és hogy így minden ilyen felhőtlennek tűnt, meg boldognak, meg kicsit így felélegeztünk.
1: És ott születtek olyan dolgok?
2: Ott egy lemeznyi, pár szót is megcsináltunk egy lemezt, úgyhogy nem tudom, azért néha így örülnék, hogyha már egy vége lenne ennek, de valamiért meg ez történik, meg azt szokták mondani erre, hogyha az adott előadó nincs annyira mélyen, akkor nem is tud annyit adni. Vagy hogy általában azok az emberek, akik adnak, akik a legmélyebb bújokat meg kell, hogy éljék, úgyhogy én azt vállalom, hogy valószínűleg nekem hogy ezt dobja az élet, hogy akadályokon kell keresztül mennem, mert itt tudok meg fogalmazni valószínűleg olyan dolgokat, ami...
1: És vannak, akik direkt merülnek mélyre, tehát önszántukból,
2: hát igen, nyilván... Igen, azt már nem választanám, tehát hogy, igen, hogy nyilván voltak erre próbálkozásaim, mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt, de rájöttem, amikor a 27-esek klubját elhagytam, hogy hiába. úgyhogy így túléltem. Mert egyébként nekem volt egy ilyen még gimis koromban, ilyen rockzenekarral nyomtuk, ilyen tipikus gimis rockzenekar, és akkor nekem mindig a Janis Joplin volt az óriás példaképem, és akkor a 27-esek.
1: És elképzelted, hogy a 27-esek.
2: Aha, én úgy voltam vele, hogy én olyan rock and roll fogok nyomni, aztán itt vagyok.
1: Hát, ha valamelyik hallgató nem tudja, a 27-esek klubja nagyon sok olyan ismert előadó volt, aki a 27. életévében hunyt el, csekkolt, kihalt meg, és hogy te elképzelted magad, hogy tartozhatsz majd ezekhez a 27-esekhez.
2: Igen, akkor nagyon fiatal voltam.
1: Hát én örülök, hogy végül nem csatlakoztál.
2: Bár nem tudom, hogy mi a jobb egyébként. Nagyon érdekes az az élet, ami körülvesz minket, meg amit élünk, de ebben nem menjünk bele, mert ez egy
1: igen,
2: ilyen...
1: de azt gondolom, hogy azok közül, akik ezt választották, senki nem azért választotta, hogy csatlakozzon ahhoz a klubhoz.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy senki nem lehet 27 éves korában azt mondani, na akkor most én véget vetek, hogy és akkor én is beállok a sorba, hanem valahogy így alakult az élet, nem?
2: Igen, hát ugye Amy Winehouse, Janis Joplin, Nirvana énekese, ki volt még benne, nem tudom, sokan
1: Jimi
2: volt.
1: Hendrix. Jimi Hendrix. Talán igen. Ő volt az első, igen.
2: Hát igen, ő volt a legnagyobb
1: király. A rockstárok közül, aki 27 évesen kilépett, és aztán utána hozzá csatlakoztak még jó páran, igen. Na megint tartunk egy szünetet, és folytatjuk. Lábas Viki a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen jön, Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán. A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Retro Rádióban.
4: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet. Ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen is túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
4: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden
0: Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó, ma esti beszélgető társammal, Lábas Vikivel, a jelenről és a jövőről beszélgetünk a folytatásban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lámos Miki a vendég, az én szívem.
2: Az én szívem játszik, aha.
1: Az én szívem játszik, ez a darabot címe, tehát hogy... Ha téged keresünk, akkor ezt a darabot keresünk. Tehát olyan nincs, hogy ki van írva egy Lámos Viki koncert. Olyan,
2: még nincs. Dolgozzunk rá, hogy legyen.
1: De azt is mondtad, hogy ráadásul ez egy ilyen hiába megírt darab. Minden, ami történik veled aktuálisan, azt beleszövöd a következő fellépésbe, vagy a következő előadásba.
2: Igen.
1: Ki van ezeknek hagyva hely, vagy hogy tud belekerülni valami aktuálisan egy előre megírt darabba?
2: Hát ugye azért viszonylag rendszeresen próbálunk, és állandóan felújítjuk a darabot, tehát hogy most is van az, hogy most levontuk a következtetéseket a premierből, és hogy akkor már megvan, hogy ezen és ezen szeretnénk változtatni, azon csiszolni, ezt így átírni.
1: Ez vonatkozik a zenére, szövegre, táncra, mindenre, prózára, mindenre.
2: Igen. És akkor közben egy az ember inspirálódik az életből, vagy lát valamit, és akkor azt lejegyzeteli, és akkor azt megpróbál megvalósítani, vagy átformálni magára, és akkor úgy átadni. Szóval, hogy ez ezt jelenti, és lehet, hogy nem tudom, július 11 előtt történik velem valami még, és akkor lehet, hogy az is bekerül a darabba, hogyha lesz rá idő, hogy azt még így beletegyük. Úgyhogy ez egy izgalmas utazás igazából. Lehetett volna az, hogy egyből elkezdek koncertezni új dalokkal, de úgy voltam, hogy nekem is kell egy átmenet, tehát egy kicsit csillesebb nyár, mert azért nekem még nem volt olyan nyaram az elmúlt, nem tudom, 15 évben, hogy ne dolgoztam volna végig, úgyhogy
1: de úgy tűnt, hogy te azt nagyon élvezed.
2: Én nagyon élvezem, és most is élvezném. Egyébként csak magamat azért ilyen szinten kicsit le kellett fékezni, hogy nem akartam egyből, mert
1: frontem... Egyik csöbörből esnél bele a másik ödörbe.
2: Női frontemberként nagyon ítélkezőek az emberek, és az is nagyon necces volt, hogy például mi csináljuk ezt a darabot, de hogy mikor kommunikáljuk, hogy azért a zenekar rajongói gyász folyamatban voltak benne, tehát hogy ezt is ilyen nagyon, tehát hogy okosan, hogy akkor teljen el elég idő, hogy őnekik is legyen idejük feldolgozni, hogy ne az legyen, hogy jaj, persze, a lábos, ez megy tovább, meg neki könnyű, meg hogy ez, tehát hogy ezekre is azért kellett gondolni, és ezért is vagyok kicsit ilyen óvatos duhaj, meg szeretnék magamnak, meg magunknak időt adni, amennyire lehet, hogy normálisan fel tudjak készülni majd, amikor újra a zenekarra.
1: Hihetetlen, hogy... tudod mi, hogy...
2: De mi?
1: Hogy nagyon ritkán találkozom valakivel, aki előadóként ennyire emberi, és ennyire kinyitja az antennáit, és nem önmagára koncentrál. Tehát, hogy a frontemberek valahogy mindig valamennyire ilyen egoisták, exhibicionisták, majd én megmutatom a saját gondolataim. Te pedig mindig úgy adod magad, hogy mások is beletehessenek ebbe pontosan ugyanannyit. Mekkora most a stábod?
2: Nagy. Nem szerettem volna ennyire nagyot, de elég nagyra sikerült. Szerintem majdnem 20 fő.
1: Tehát ebben benne vannak a zenészek, benne vannak a táncosok, koreográfusok, vizuálusok.
2: Hát 5 táncos van velem a színpadon, 3 zenésszel, és a crew az 12 tagú, akiben van social médiás, sajtós, nem tudom, grafikus, vizuálos, booker, menedzser, tanácsadó, nem tudom, mint ez, hogy így...
1: A booker, csak ezt most a hallgatóknak mondom, az, aki a koncerteket, előadásokat szervezi, igen.
2: Igen, bocsánat. Igen, már mi szakmánkban nagyon sokat vettünk át ugye az angol száz kultúrából, és így igazából nem is mondunk rájuk mást. Vagy, hogy így
1: hát szervezünk.
2: Igen, mondjuk koncertszervező az néha kint szokott lenni, de ebbe is bele tudok kötni.
1: Igen, de egy booking, vagy bookernek sokkal színesebb. De nem tudom, hogy színesebb a feladat, tehát nem csak a koncertet szervezi le, hanem a koncerthez tartozó, nem tudom, szállást, minden más.
2: Igényeket, igen.
1: Na, de hogy... Tehát ott van akkor 20 fő, ezt mondjuk.
2: Hát körülbelül igen, mindenkivel együtt ródok, minden.
1: A zsebedben fogok turkálni, igen, bocsánat. Igen. Tehát, hogy ezt a 20 főt neked most el kell látni feladattal, munkával ahhoz, hogy ők hozzátartozzanak, vagy ők azért mászkálnak, mással dolgoznak, persze. Tehát neked nem kell havi fizetést nekik adni ahhoz, hogy veled legyenek akkor, amikor te kívánod.
2: Pár ember van, akinek csak a mindennap, tehát pár ember van köztük, akik mondjuk a mindennapokban muszáj, hogy velem foglalkoznak, hogy tartalmat gyártsanak, hogy nem tudom, hogy kezeljék az e-mailjeimet, tehát hogy mondjuk van 3 ember, akit 3-4 ember, akit fixen el kell tartani egy ilyen nagyon minimális havi bérrel, mert hogy mivel ez egy nagyon saját projekt, ez egy szerelem projekt, és mindenki úgy lépett ebbe bele, hogy a saját akaratából, úgyhogy ő neki is szintén tud, ez egy, nem tud annyira, mint nekem, de hogy egy szerelem projekt, vagy egy kiteljesedés valamilyen szinten, vagy egy kihívás, amit mondjuk eddig keresett, úgyhogy nem kihasználva őket, természetesen amikor van egy koncert, annak van egy gázsia, amit kifizet a megrendelőt, hogy ott sima. Értem. A többieket meg ki kell termelni, úgyhogy az meg olyan, hogy ilyen mellékes bevállalok mindenfélét, amit tudok, és így próbálom tartani bennük a lelket. Hogy
1: na bocsánat, viszont erre rá fogok kérdezni, hogy mi ez a mellékes, tehát mint elmész vendégségbe, énekelsz nyolc dalt valahol, tehát vagy...
2: Nem, ez szponzori együttműködések, nem tudom, van tök sok olyan projekt a háttérben, ami most dolgozunk, mind ilyen együttműködés, megpróbáljuk ezt az influencer lábomat, én nem vagyok jó influencernek, nagyon-nagyon rossz vagyok benne, de hát abban van valamennyi.
1: Körülötted, akik segítenek, úgyhogy...
2: Igen, így igyekszem őket, őket is kiborítom, mert én nekem nem jut eszembe, hogy elővegyem a telefonomat, és felvegyem a napomat, és hogy mit ettem, és hogy milyen sminkben vagyok, és hogy milyen ruhában. Tehát ez nekem nagyon-nagyon nehéz még, de ez kell ahhoz, hogy a mai világban mondjuk online térben lehessen úgy pénzt keresni, hogy mellett az ember, mit tudom én, zenél.
1: Ez már megint a megfelelés. Nem?
2: Micsoda? Melyik?
1: Hát, hogy ahhoz, hogy te magadat, meg a produkciódat el tud tartani, megfelelsz annak a képnek, amit egy influencerről kialakítottunk.
2: Hát nem azt, hogy megfelelek, hanem próbálok úgy beleilleszkedni, hogy tudjak belőle pénzt csinálni.
1: Hát oké, csak hogy ezt élvezed, de szereted-e?
2: Persze,
1: vagy megtalálod-e magad benne?
2: Amit én csinálok, azt nagyon szeretem. Tehát, hogy szerintem ami az én felületeimen kijön, az így abszolút önazonos.
1: Tehát
2: az én vagy, az minden én vagyok, csak ilyen a világ, hogy egyszerűen valahonnan erőforrásokat kell keríteni, és mivel azért valljuk be, az elmúlt 5 évben a zeneipar az nagyon durván lefele megy.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én és ezt már az én saját zenekaromnál is éreztem, hogyha mondjuk nincs ez a búcsúkoncert, lehet, hogy egy év múlva eleve vége lesz. Mert nem fenntartható. Tehát, hogy most is akik a nagy előadók, hát vicc, max 30 koncert egy évben, hát én 120-at játszottam. Szóval, hogy annyira nincsen se hely, se keret, és így mondom, tehát, hogy én, ugye amikor pályázatokról beszélünk Magyarországon, a saját pénzemet igénylem ilyenkor vissza, amit ugye levarnak róla, mint zenész. Én 12 éve ugye varják le rólam ezt a pénzt, amit most azért vagyok kicsit dühös, mert ugye ebből nullát kapok vissza.
1: Tehát te szerző is voltál mindig azokban a dalokban, amiket énekeltél,
2: igen.
1: Tehát a szerzői jogvédő is elvileg neked fizet.
2: Igen.
1: Csak kicsit.
2: Hát nem csak az, én most csak a pályázatokra értettem, amit kiakadtunk.
1: A pályázati lóvék általában ezekből vannak.
2: Igen, na mindegy, szóval, hogy reméljük, hogy most ez így tisztább lesz, vagy hogy lesz egy olyan, nem tudom, képviselőtestület, aki értelmesen el tudja mondani, és nem, tehát, hogy meg kell menteni valahogy ezt az egészet. Tehát, hogy az nincsen, én emlékszem, hogy régen tényleg elment az ember Szegedre, vagy Pécs, és volt egy klub, és volt egy 200 fős hely. Most a mostani induló zenekarok meg vannak lőve, hogy hova menjenek, mert nem tudnak 100 embernél többet megmozgatni. Hát nekünk is az első koncertünk a Kobuci, vagy nem tudom, milyen udvarban volt, a Kobuciban, hanem valahol máshol benne a Bulinegyedben, nem most semmit, azt hiszem, ez 150 fő volt, és az volt a teltház.
1: Milyen érdekes, hogy köztünk azért van jó pár évtized is, és én ugyanezt gondolom, én a 90-es években jártam ugyanezeket a helyeket, és nekünk akkor volt zenekarunk, és bárhova mentünk, ott a helynek, tehát eleve volt minden sarkon egy kocsma, vagy rockkocsma, és azoknak volt saját közönsége.
2: Igen.
1: Akkor is, ha nem koncertezett ott senki, az emberek ott voltak.
2: Hát volt kultúrája.
1: Igen.
2: Tehát olyan, mint Angliában, hogy elmész pubba inni, és akkor van élőzene, és ugye ez alap, hogy van élőzene. Hát én ugye Balatonon nőttem fel, nem titok, rengeteg cigányzenész volt ott a Balatonon, és présházakban játszották az élőzenét. Most bemegyek bárhova Balatonon, ugyanúgy tök jó, a rádió szól, de nincs élőzene. Tehát, nyilván ez is az, hogy a nem tudom, jóléti társadalom függő, vagy nem tudom, de közben meg a németek ugyanúgy panaszkodnak, mert ott meg ugye nem járnak koncertre annyira az emberek, nincs ilyen kultúrája, de Magyarország meg eddig a fesztiválok országa volt.
1: Hát igen, de a Covid is nagyon sok mindent megváltoztatott, szokták mondani, hogy az emberek szokásai változtak meg egyáltalán a hozzáállása.
2: Hát meg a prioritás.
1: A Covid alatt nagyon sok minden olyan jött be a mi életünkbe, a stream csatornákon keresztül, amik ugyanolyan szórakozási lehetőséget adnak az embernek,
2: csak éppen nem élő
1: a négy fal között.
2: Igen. Meg hát arra arról nem is beszél, hogy én azért néha meg szoktam nézni a színházjegyeket, és azért az így nyomában nem ér néha egy koncertjegynek. Tehát, hogy mondjuk sokkal kevesebbre rá lehet menni egy olyan előadónak a koncertjére, amit mondjuk meg, tényleg meg is éri.
1: Tehát jóval drágábbak a színházjegyek, mint a koncertjegyek.
2: És azt is értem, hogy miért drágább. Tehát én nem a színházak ellen beszélek, csak azt mondom, hogy annyira nagy lesz a különbség, vagy egy operába elmenni. Hát az konkrétan egy hétköznapi embernek az 50-60 ezer forint egy egyre, az luxus.
1: Mert hogy azt gondolják, hogy a könnyű zenészeknek könnyű, mert csak oda mennek, aztán táncikolnak, meg ordibálnak, aztán
2: igen, ez miért nem találsz valami rendes munkát. Igen. Egyébként én nekem sose volt piszkos a munka, szóval...
1: Nem, nagyon sok meló van egy könnyű zenei produkció mögött, azért
2: igen.
1: Jelentsük ki. Tartsunk egy kis szünetet, és aztán folytatjuk Lábas Vikivel itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lámos Vikivel beszélgetünk. A vizuáról még nem beszéltünk. Mondtad, hogy ugye ez egy olyan előadás, aminek nagy része zenetánc, de ugyanakkor a lábbal bír a...
2: Igen, lábasan bír.
1: Ugyanakkor a súlya bír.
2: Tudom, ez mindenhol előfordul, ahol én ott vagyok.
1: A vizuál. Én nem tudom, hogy te mennyire folytál bele a vizuál művészetbe, de hogy ahhoz is neked van között, vagy megbízol embereket. Nem. Tehát, hogy minden szegletére rálátsz a produkciódnak, vagy hagyod, hogy mások is kreatívkodjanak benne.
2: Persze, hogy hagyom. Hát ez a lényeg az egésznek. Én nem értek mindenhez, sőt, a vizualitásban elég rossz. Tehát, hogy azt szoktam mondani, Palkovics Edina egyébként, aki a VJ-nk, ő a Margaretnél is már az utolsó ebbe kísért minket, és én nagyon szeretem, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és ő mondta, hogy igazából én nem értek hozzá, de hogy ízlésem az van. Tehát, hogy ez az egy pozitívum, és vele közösen úgy alkottunk meg, hogy például vannak régi, fekete-fehér, akár ilyen vastag kartonra nyomtatott képek a családomból, és akkor ezeket, mint textúrák használjuk a vizuálnál, és akkor nem biztos, hogy látszik rajta mondjuk a dédnagymamám, vagy akárki, de hogy érződik, hogy az nem egy digitális kép, hanem egy analóg képből lett valami megcsinálva. Például, vagy vannak nagyon egyszerű terek. Én egy fehér boxot képzeltem át, tehát hogy ez az egész előadás egy fehér boxban van végig, amiből megyünk ki, meg be, meg ahol tágítjuk kicsit a teret ide-oda-amoda, és itt nem tudom, gondolok olyanra, mint hogyha valaki az Ozorán lenne egyszer, mert van egy ilyen nagyon beszippantos ilyen húde valami, és valamikor meg csak egy sima minimál fehér térben vagyunk, és az a lényeg, ami történik, de van olyan, amikor kavicsokon taposok, és úgy énekelek közben népdalt, és az egésznek az a lényege, hogy ilyen nagyon letisztult legyen. A többi résznél pedig ez, hogyha indák a táncosok, akkor indába megy át a vizuál, tehát, de nem mindig szájbarágos. Tehát, hogy nem értem. Tudom, ilyen textúrákat, ilyen lényeket.
1: Tehát olyan nincs, hogy mondjuk akkor csak a tánc részét próbáljátok el, mert önmagában az nem biztos, hogy megy el. Tehát ugyanúgy kell hozzá a zene és a vizuál már a próbán is.
2: Igen.
1: Amihez kell egy olyan próbaterem?
2: Nem, ezt laptopra már meg lehet oldani. Egyébként igen, mert és itt meg szeretném említeni, van egy Sín művészeti központ nevezetű hely, ami egy alapítványi dolog, és nagyon sok táncosnak segítenek, és mi is ott kaptunk ingyen próba lehetőséget egyébként, mert ők így járultak hozzá, és annyi csak, hogy az ember nézi, hogy mi történik előtte a táncosokkal, és közben meg van egy nagy monitorja, ami meggyártja hozzá a vizuált, és igazából ez egy ilyen álmokfutás volt a műpában, mert utolsó pillanatban néztük össze, vagy hogy aznap volt a fő próbánk is, mikor az előadás, és én akkor láttam a vizuált először, és nyilván azon is folyamatosan javítunk, meg csináljuk, hogy még jobb legyen, de hogy kb. Ilyen, tehát hogy az én életemből, vagy akár szavakból, vagy mondatokból, amik elhangzanak, azok el vannak fordítva, kinagyítva, ki se veszi az ember, de ott van, tehát ez az érzékeltetés.
1: Amikor egy műpasszínpadra tervezel egy előadást, akkor nyilván tudod az ottani tereket. De ugyanezt el tudod-e vinni a Városmajori Szabadtéri Színpadra, műfházakba, tehát hogy vagy ahhoz újra kell tervezni elég sok mindent, főleg a vizuál részét.
2: Igen, újra kell tervezni. Tehát, hogy a műpa az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt. Tehát, hogy az minden művésznek szerintem, aki ilyennel foglalkozik, egy óriási ajándék, hiszen ott volt operafólia, volt tül, akkor ide húztuk, oda húztuk, a teret így mozgattuk, olyan lámpák, stb. Tehát ez egy nagyon szerencsés 14x14 méter hosszú, meg széles fehér balettszőnyege van a műpának. Tehát, hogy
1: és ki is használtátok, mind a 14x14
2: méter. Igen. És nyilván ez egy megalomán dolog, amiben nagyon jó volt, hogy megvalósulhatott, viszont ezt máshonnan nem tudjuk így. Szóval mindig a helyszín válogatja, mindig oda kell menni, be kell járni. Nyilván ezen túl nem lesz tül meg operafólia, mert örülünk neki, hogyha csak egy vetítő vagy valami van, és hogy örülünk, hogy az sem úgy néz ki, mint egy tévé, mert hogy akkor az egész veszett, de hogy vannak azért olyan helyszínek. Tehát ezért mondtam, hogy maximum ilyen 9-10 játszás van ebben, mert kb. Ennyi ilyen típusú helyszín van Magyarországon, ahol ez így meg tud élni, vagy ami hogy okés.
1: Motoszkál bennem ez a kérdés, és fel fogom tenni, hogy ki ennek a közönsége? Mert szerintem óhatatlan, hogy az a jó pár ezer ember, aki eddig kíváncsi volt rád, mint zenekari frontember, énekesnő, akinek tetszettek az akkori gondolataid, azok valószínűleg ugyanúgy kíváncsiak rád.
2: Igen.
1: Amit ők kapnak, az mennyiben más, mint amit eddig megszokhattak tőle? Tehát, hogy szerinted tetszeni fog-e nekik, vagy a visszajelzések alapján tetszette nekik, hogy te most miben vagy benne?
2: Úgy érkeztek oda hozzám, mert volt egy ilyen, találkoztunk az előadás után mindenkivel, aki ott maradt, és ők azt mondták, hogy nem mertek nagy elvárásukkal érkezni, mert hogy ő szerintük nem lehetett volna ezt a dolgot überelni, és azt mondták, hogy mindenki egytől egyik, hogy teljesen felülmúltuk, és hogy ez egy ilyen mindblowing volt, és hogy ők még ilyet itthon nagyon nem láttak, vagy nem tapasztaltak, meg hogy nagyon megható volt számukra ez, hogy én mennyire lecsupaszítom magam, és hogy mennyire őszinte vagyok ebben az egész darabban, és hogy ez megérintette őket. Szóval így tényleg voltak, akik sírtak elsőre, pedig azóta sem ismerik a dalokat.
1: Tehát, jó, hogy te is sírtál, azt mondtad.
2: Én is sírtam, igen, de hogy nekik nem kellett volna feltétlenül, vagy nem voltak rá kényszerítve, de hogy tényleg ott van 14-16 dal, amiből mondjuk most jött ki a harmadik, és még
1: tehát
2: van
1: tök ismeretlen
2: minden. És nagyon kellett nekik figyelni, hogy értsék is, ugye, amit mondok, meg amit elénekelek, szóval már nem tudom, mi volt a kérdésed.
1: Hát ez, hogy ők...
2: Hát igen, hogy azt
1: mondták... Akik korábban rajongók voltak, és elmennek egy ilyen előadás, igen.
2: Nem az... csalódtak. Na, ez és ez nekem, tehát hogy én ettől nagyon féltem, hogy ez lesz, hogy mi volt ez, meg jó, ez művészkedés. És azt mondták, hogy érthető, hogy tök jó, hogy jók a dalok, hogy jók a szövegek, hogy itt tetszett nekik. És az ilyen hardcore, tudod, az ilyen 50-60 éves bosánt férfiak, akik előtte ugye engem csak a zenekarommal láttak, ők is eljöttek, és azt mondták, hogy figyelj, Viki, mi nagyon leírtuk ezt az egészet magunkba, csak adtunk neked egy esélyt, de hogy jó, hogy eljöttünk. Szóval, hogy ez
1: a mezítláb megmaradt?
2: Igen, mert nem tudok, cipőben meg talán nem tudnék táncolni. Nem tudok másképp, ez gyerekkorom óta itt van, így van, nem.
1: Tehát nincs. Soha életedben nem álltál zokniban vagy cipőben a színpadon.
2: Hát volt már rá precedens, de nem magamtól. Tehát, hogy volt, de amikor csináltuk a Red Bull pélvakárt, akkor ott nem tettem azt meg, hogy nem abba a cipőben megyek fel, amit mondanak, vagy amit támadnak. De ott is volt olyan a végén már, hogy levettem. Csak így játszásiból én is néha kipróbálom magam, hogy hát, ha ezzel működik, de egyszerűen nekem nem jó érzés.
1: Tehát amikor
2: nem...
1: az MVM domba pici bácsival énekeltél?
2: Mezitlán voltam, és ott még karinétoztam is, úgyhogy az még az pláne egy szívrom volt, meg az egész millió, meg ebbe az egész hangulatba belekerülni, az egy óriási. Nekem ő annyira top itthon.
1: Persze.
2: Tehát, hogy egyszerűen így elképesztő életút, meg amilyen ember ő maga. Tehát, hogy laza, hogy vicces, hogy olyan jó humora van, hogy egy úri ember. Tehát, hogy tényleg így nagyon kevésszer találkozik az ember hasonlóval.
1: Még mindig van. Kérdésem, úgyhogy folytatjuk. Lámos Viki a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban. Lesz.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lámos Mikivel beszélgetek. Elmondom, hogy hogy készül ez a műsor. Kitaláljuk, hogy ki legyen a vendég. Én kire vagyok kíváncsi. A szerkesztőm Andrea, akit én mindig úgy mondok, hogy a pultos lányom, ugye a presszóban, felhívja a figyelmem nagyon sok mindenkire. És amikor jön egy vendég, akkor általában ellát engem információkkal. És nyilván veled akkor is tudok beszélgetni, ha semmi infót nem ad, de a Fülesbogoly tehetségkutató sorozatra felhívta a figyelmem, hogy erről mindenképpen beszéljünk, mert hogy egyrészt a 10. évfordulójához érkezett, másrészt ebben te is tevőlegesen részt veszel.
2: Igen.
1: Mesélj erről, hogy mi ez.
2: Ez egy átlagos zsűrizés, úgymond. Szoktam ilyenekbe részt venni. Igazából tehetséges zenekarokat keresünk.
1: Kicsit zenekarokat? Vagy...
2: Zenekarokat, zenészeket, akárki, aki alkot, de én úgy látom, ugye én részt vettem a Sávlekötő című tehetségkutató, ami egy YouTube tehetségkutató volt, ott inkább ez a hip-hop, rap, stb. Idén volt egy Jägermeister hangadó nevezető tehetségkutató, az pedig inkább zenekarok, zenészek, dalszerzők, stb.
1: De műfaj mekkor?
2: Nincsen megkötés, csak hogy nagyon érdekes, hogy mindegyik tehetségkutató valahogy más rétegét vonza be a zenében tevékenykedőknek, és van ez a Füles Bagoly tehetségkutató, ami egyébként azért érdekes, mert nagyon sokan innen fedezik fel utána azokat a zenekarokat, akiket mondjuk még elhívnának máshova, meg közben én Balatonbogláron is voltam tényleg egy másikon, mert hogy annyi tehetség van itthon,
1: igen.
2: Tényleg rengeteg, a Dunát lehetne belőlük rekeszteni, szerintem nem volt ennyi az elmúlt években, mint most.
1: Mert de ti is indultatok tehetségkutatókon.
2: Igen, én arra mentem tehát, vissza most Balatonbogláron.
1: De volt akkor tehetség,
2: de nem olyan volt, hogy 400-an jelentkeznek mondjuk, és abból válasszál ki tizet. És úgy válasz ki tizet, hogy nehogy átverjen valaki, hogy AI-jal írta a dalt. Mert ugye most már ez is benne van.
1: Azt neked tudnod kell, fel
2: hát,
1: kell fedezned.
2: Most is nemrég volt egy hasonló szituáció, hogy így hallgattuk, ú de jó, van, és a végén tudtuk megállapítani, hogy AI generálta a dal, amit beküldtek, hogy a másodpercek, hogy mindegyik dal ugyanannyi másodperc volt, és az egyik AI, nem fogom elmondani melyik, pont ennyi másodpercet enged kiírni, és ez volt a lebuktató. És már ott voltak, hogy majdnem behívtuk őket.
1: Akkor most én leszek, átállok a sötét oldalra.
2: Jó.
1: Miért baj az, ha valaki használja az AI adta lehetőséget, és segít neki dalt írni? Elmondja a vízióját, az elképzelését. Lehet, hogy a zenész nem érti meg, vagy másik irányba viszi el.
2: Ezzel szerintem semmi baj nincsen. Így is szerintem nagyon kevesen tudnak jól promptolni AI-t. Nagyon kevés zenésznek van, bocsánat, hogy ezt mondom, akik mondjuk AI-jel foglalkoznak, olyan ízlése, amivel úgy tudja használni az AI-t, hogy az tényleg egy olyan dal legyen. Szóval, hogy ez már évtizedek óta használt dolog külföldön, hogy AI-jal írnak dalt. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen, csak amikor mondjuk kifejezetten egy olyan tehetségkutatóról beszélünk, ahol mondjuk
1: a dalszerzés is fontos,
2: a dalszöveg maga az, hogy milyen zenei témák vannak benne, akkor én nem azt akarom hallani, hogy beírta az AI-ba, hogy legyen egy Aerosmith riff benne, és akkor az írd át G-mollba. Tehát, hogy így nem ezt akarom hallani, hanem az ő saját kutfél. Szóval egyébként szerintem az AI-ja semmi baj nincsen, mert nagyon óriási kreatív tér, nagyon jól lehet hasznosítani, hogyha valaki mondjuk elakad, viszont azt a részét nem szeretem, hogy ezáltal bárki zenésznek képzelheti magát.
1: Mert mégiscsak például most akkor visszatérve a Fülesbagolyra, ami egy tehetségkutató, ott azért élőben elő kell tudni adni mindazt, amit akár AI segítségével, vagy akár hát hogy megírnak.
2: Tehát, hogyha valaki megír AI-jel egy dalt, akkor utána hogy akarja elgitározni, vagy hogy akarja elénekelni, hogyha nem ő énekli, vagy hogy akarja elzongorázni, és pont szerintem ez fontos, hogy azért a zenében ez megmaradjon, hogy azért az élő hangszeresek, tehát hogy azért elképzelni nem tudjuk, hogy mondjuk egy klasszikus zenész mennyit gyakorol egy életen keresztül.
1: Ilyenkor mindig azon gondolkodom, van két gyermekem, az egyik zenész lett, képzeld el.
2: Jaj, de jó.
1: Mindig mondom, hogy menjen ezekre a tehetségkutatókra, mert én is így kezdtem el, és
2: igen,
1: barátokat szereztem, fellépési lehetőséget, stb. De ő meg pont ettől fél, hogy ő bármennyi időt eltölthet a saját kis kuckójában, stúdiójában, bármilyen dalt írhat. Mi van, ha valaki csal, megírja az AI-jal, és ő lesz a sikeres?
2: Kiderül.
1: Hát okay, kiderül. De hogyha a közönségnek tetszik, Érted?
2: Hát sok akkor... ilyen dalról tudunk már most. Igen. Tehát a Spotify-on a saját nagy kiadók, tehát mint a Sony Records, vagy, vagy a Universal, AI generált a dalokat tesz bele a saját playlistjükbe, hát hogy ezzel vannak... generáljanak pénzt maguknak.
1: Már előadók is vannak, igen, akik nem léteznek.
2: Igen, botokkal fel van népítve az Instagram, meg a Facebook oldal. Szerintem itt muszáj emlékeztetni magunkat, hogy emberek vagyunk, és hogy ez nem fog boldoggá tenni minket, hogy ez nem fog igazából arról szólni.
1: De ott a közönség, aki dönt, aki megvásárolja, vagy meghallgatja, hát és igen. Ha neki tetszik, akkor újra meg fogja hallgatni.
2: Ezzel meg nem tudunk mit tenni. Tehát ez ugyanaz, hogy
1: egyet jába... tudunk tenni, írjunk jobbat.
2: Igen, írjunk jobbat, meg hogy nem szabad eszerint definiálni magát egy művésznek, vagy egy zenésznek. Tehát, hogy én a fiadnak például azt mondanám, hogy figyelj, töltsen minél több időt azzal, ami boldoggá tesz, és hogyha ez téged boldoggá tesz, akkor abból lesz valami, mert hiszel magadban, és olyan pozitív energiákat raksz bele, hogy ezt egy AI nem tudja. Tehát az AI-nak mindene van, csak érzelmei igen. nincsenek.
1: Ő írtja ezt maga körül, tehát hogy tök jó, hogy ilyen megpróbál emberi maradni. Csak igen. Hát az
2: de
1: a
2: hogy,
1: kérdés,
2: hogy, de hogy szerintem ez mindig győz. Igen. Tehát, hogy így nem lehet, tehát a saját magunk ellenségei vagyunk nagyon sok esetben, mi emberek, de tényleg az AI nem érez, nem érti meg azokat a fordulatokat, vagy nem tudom, nemrég a Beethoven tett ki valami posztot, hogy így az AI-jal próbált valami dalszöveget írni, de hát nevetséges, tehát hogy annyira nem tudja megérni, ő nem érzi az illatokat, nem megy ki az utcára, nem érik atrocitások másokkal, nem beszélget barátokkal, tehát hogy ezek az emberi dolgok, ezek nem fognak elveszni.
1: Nyilván ez most érdekes, a hallgatói vagy rajongói szemmel, tehát hogy ideig, óráig érdekes lehet, de az emberi érzések azok visszafognak
2: most
1: vissza.
2: Bocsánat, a ChatGPT-t arra használják az emberek, hogy bevásárlólistát írassanak fele. Szóval, hogy így oké, persze mindenki fellendült, meg nagyon sokan meg is gazdagodnak belőle, de a végső esetben az átlag felhasználó írd meg, léci, hogy mit vegyek az unokámnak 12. születésnapjára, tehát hogy így
1: egy körre még visszajövünk, még a Füles Bagoly tehetségkutató sorozattal kapcsolatban lesz kérdésem. Jó, Lámas Viki a vendég, itt a Retro Rádióban, az a Bánzi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lámos Mikivel beszélgetünk, csak azért érünk vissza csak egy kicsit erre a Füles Bagolyra, hogy... És aztán ott mi történik? Tehát mennek oda a zenekarok, kis előadók, fiatalok, nyilván nincs korhatár, tehát hogyha én most, nem tudom, 56 évesen kezdő lennék, akkor én jelentkezhetnék? Tehát most kezdeném el a zenét?
2: Szerintem abszolút. Ah, szerintem ez határtalan.
1: Nincs ilyen.
2: Én nem tudok róla. Lehet, hogy van. Én nem tudok róla.
1: Mit lehet elérni?
2: Rengeteg nyeremény van, én amit tudok róla. Ami 160 nyeremény van. Én nem tudom, hogy ezek gondolom hangszerek, fellépési lehetőség, stúdiózás, a többi. Nem tudom pontosan, ennyire nem vagyok
1: pró. Klipforgatás.
2: Klipforgatás, igen. Tehát nagyon-nagyon sok olyan hát pénzspóroló dolgot meg lehet vele tenni, ami szerintem egy kezdő előadónak nagyon fontos, és hát itt ugye élőben fel kell lépniük, a zenekaroknak, szóló előadóknak, bárkinek, egy zsűri végignézi őket, és megpróbálja minél szakmaibban értékelni az adott produkciót, úgyhogy én ennyit tudok.
1: Te kemény vagy, amikor ott vagy, és mondjuk...
2: Én őszinte vagyok.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy ha hibát hallasz, akkor nem fogod azt mondani, hogy jaj, de jó, nem fogod simogatni a hátukat, hogyha nem jók.
2: Nem vagyok azért ennyire gonosz, meg én meg mindig, tehát, hogy zsűrizni szerintem úgy érdemes beülni, hogy az ember először végigfutatja az agyába, hogy amikor ő volt a másik oldalon, például én is, amikor Emlék Balatonbogláron zsűriztem, akkor ugyanez volt, hogy belegondoltam, hogy amikor én 14 évesen először azon a színpadon álltam, mennyire izgultam, vagy hogy mennyire néztem, hogy úristen, a zsűritagok néznek-e, figyelnek, vagy mit mondanak, és hogy mennyire lestem minden szavukat, hogy minden tanácsát, hogy tudok én egyetlen fonyodról kitörni Balatonpartról, hogy felfedezni valakit, tehát hogy én mindig ebbe képzelem bele magam, meg hát abba is, hogy mennyire izguló. Tehát én mondjuk magamból indulok ki mindig, én baromi izgulós vagyok a mai napig, minden egyes megpróbáltatás előtt, és hogy ők mennyire izgulhatnak, és hogy ez az izgulás nekem is mennyi mindennek a rovására ment, mennyi mindent kellett megtanulni, légzéstechnikától, énektechnikától, minden bigyolát, hogy az ember egy idő után egy olyan attitűddel tudjon fellépni, ami stabil, és amiben el lehet engedni magát, meg amiben szabad tud lenni. Szóval itt nem ítélkezünk, hanem segítjük őket.
1: Helyes.
2: És...
1: Jó.
2: Mondd.
1: Van egy időpont, lassan lejár az időnk. Van az időpont, az júni, tehát hatodik,
2: július,
1: vagy
2: július,
1: tehát az hetedik hó.
2: Hetedik hó, 11.
1: A Városmajori Szabadtéri Színpadon, amikor az Én Szívem játszik, előadásodat fogod előadni, vagy fogjátok előadni. De mondtad, hogy azért lesznek koncertek, tehát ott összeállt mögötted egy zenekar.
2: Hát ezen dolgozunk, igen.
1: De annak ilyenkor szabsz határidőt, hogy az mikorra kell, hogy elkészüljön, összeálljon egy olyan repertoár, egyáltalán ennek a darabnak a dalai azok, annak a zenekarnak a koncertjén előfordulhatnak-e?
2: Egy-kettő lesz szerintem átfedés. Folyamatosan dolgozom azon is, hogy a zenekar összeálljon. Nagyon elfoglaltak a zenészeim, úgyhogy nincs annyira egyszerű dolgom velük, hál' Istennek, ők mennek rendesen, megcsinálják. Úgyhogy én ennek azt a határidőt adtam, hogy november 6-án, hogyha minden jól megy, az Eiffel házba lesz egy lemezbemutatónk.
1: Wow.
2: És utána pedig elindul.
1: Tehát azért akkor kell lemez is? Tehát kell
2: lesz
1: annyi dal?
2: Igen. Hát most van még kb. 20 dal a talomban, ami meg így dolgozunk a Mikivel. És,
1: de ugye, ezek a... Tehát, hogy
2: ezek csak, már a darabon kívüli
1: értem,
2: darab.
1: Értem, tehát hogy amikor dalt írsz, akkor az is eldől, hogy ez most a darabhoz készül, vagy nem a darabhoz
2: hát
1: készül.
2: Hát eddig a darabhoz írtam mindent, és most egy kicsit azt így pihentettem, meg azért a felújító próbák is elég, tehát hogy nagyon sok időt elvesz egy ilyen dolog, és most megyek át így mindset up, így agyban, vagy így gondolatban arra, hogy akkor zenekaros dalok, meg hogy én mégiscsak egy énekes előadó vagyok, hogy mégis színpadon szeretek lenni, nekem az tényleg az otthonom. Úgyhogy én ezt így úgy lőttem be, hogy novembertől majd jövő évre így remélhetőleg lesznek koncertek, vagy nem tudom. Hát majd eldöntik az emberek, hogy egyáltalán erre van-e igényük, hogy ezt hallgassák.
1: Oké, de ha benned megvan az igény, hogy ezt csináld,
2: persze,
1: akkor csinálni fogod.
2: Hát
1: tehát,
2: abszolút,
1: hogy akkor is ott leszel, ha nem lesz ott a közönség november
2: elején. Szeretném, igen. Én ott leszek.
1: De ez is egy olyan kérdés, amit szoktam ezzel a fordulattal élni, hogy kimegyek és hátsón billentenek az emberek, ha nem kérdezem meg, hogy a korábbi zenekarod dalait akkor soha az életedben nem fogod elénekelni, soha senki nem fogja előadni, tehát ott október 2-án lezárult az a korszak, hogy, hogy az emberek élőben hallhassanak Margaret Island dalokat. Legalábbis tőletek, hát nyilván bárki játszhatja, igen, de igen. Ti nem fogjátok.
2: Hát mi úgy néz ki, hogy nem.
1: Azt azért nem hiszem el, hogy ez nem hiányzik. Hát azek,
2: ezek... Egyelőre még egyébként a, az a durva.
1: Baromi jó dalok, jó szövegek.
2: Nagyon, én nagyon szeretem, és nagyon büszke vagyok egyébként rá, és szerintem...
1: Hát lehetsz is.
2: És nagyon, tehát hogy szerintem menő, amit itt csináltunk.
1: Nagyon.
2: És én nem is tagadom ezt meg. Mm. Nem, figyelj, nem zárom ki, de nem látom egyáltalán esélyt.
1: Tehát nem erre akarod építeni a szóló karrieret?
2: Nem, abszolút nem. Egyáltalán nem. Hát én nem a mások hátán felkapaszkodó típus vagyok, hanem mondom, mindig a legnehezebb utat választó, és akkor abból vagy lesz valami, vagy nem. Úgyhogy soha nem mondta, hogy soha, de valószínű, hogy nem. És nagyon fura, mert például a Csík zenekar ugye feldolgozta, nem volt eljött meg a Szeszélyes című dalunkat, és már akkor úgymond engem lebukkoltak, mielőtt vége lett a zenekarnak, és volt egy ilyen koncert decemberben, ahol én énekeltem ezt a két dalt, és annyira érdekes volt, hogy így ne haragudj, de hogy kb. Elfelejtettem. Hogy annyira durván sikerült ezt ilyen szépen lezárni, vagy megbeszélni. Aha. Tényleg a búcsúbuli backstage-ben is az ölelkedések, a közös sírás, meg nevetés, tehát hogy ezt így megéltük, hogy van, valaminek vége van, és valahogy bennem is ez így lezárult.
1: Tehát
2: és
1: nem csúnya vége volt,
2: nem
1: szép.
2: Abszolút nem. Nem, tényleg, tehát hogy mi ezt megbeszéltük normálisan, szakemberrel, tehát hogy mi ezt azért átrágtuk, nem vagyunk ilyen jött-ment emberek, intelligens alkotó művészek vagyunk szerintem, és tehát hogy ez érdekes volt, hogy újra, hogy úristen, nem jut eszembe, nem voltál jó szöveggel, vagy hogy is kell.
1: Ugyanazok állnak szava.
2: Igen, nem aztán, hogy már akkor máson dolgoztam, más dalszövegeken, és
1: így. Tudod, mi az érdekes? Lehet, hogy te erre nem emlékszem, hogy nyilván ezerszer voltam hasonló szituáció volt, amikor itt voltatok, még a teljes zenekarral. Én azt kérdeztem tőletek, hogy ez miért van, hogy a korábbi nagy zenekarok a 80-as évekből, vagy a 90-es évekből feloszlanak, és marakodnak, és mutogatnak egymásra, és nem beszélnek egymással, és kerülik egymást. Ti pedig a ti generációtok szeretetben, békességben, mosollyal képes egymás mellett élni, hát akkor nyilván még nem volt benne a levegőben, hogy majd egyszer ti is megszűntök. De valahogy pont ezt mondtátok, hogy mindenki szabadon gondolkodhat, szabadon dönthet, senkinek nem kötelező a zenekarban benne lenni, aki benne van, az azért van benne, mert szereti.
2: Igen, ez így van.
1: Tehát valahogy a szeretet tartott össze titeket.
2: Teljesen.
1: És ez nem szűnt meg azért,
2: nem,
1: mert megszűntetek.
2: Hát ugyanúgy beszélünk, a Kristófnak most lesz majd a hétvégén diploma koncertje, arra is megyünk, megnézzük, a Bezsán Norbival, a zongoristánkkal is már játszottunk azóta, a Bálinttal is közösen Erdélybe kimentünk vele. Szóval így alakul az élet. Volt a gitárosunk, a Verók Tomi nálam pár héttel ezelőtt megpróbál valamennyire tanítgatni gitározni, de nem vagyok annyira ügyes. Úgyhogy így ez így megmaradt, és nyilván nem annyit vagyunk együtt, mint az elmúlt 12 évben. Viszont azt még hadd tegyem hozzá, hogy miért nem váltunk el rosszul. Szerintem azért, mert egyrészt női frontember van, és mert női menedzserünk is volt. És egyre több nőt kezdtünk el alkalmazni, és egyszerűen itt nincsen megúszás, tehát nincs az, hogy mi hagyjuk, hogy akkor árvalatlan szálak legyenek, vagy hogy akkor az egók harc egyre fokozódjon, hanem mi igenis úgy voltunk, hogy jó, akkor ezt meg kell beszélni, elébe kell menni. Szóval, hogy kicsit szerintem ez is,
1: hát
2: bocsánat,
1: a női energiák, de igen. Nem, azok nagyon fontosak. Mindig példán azt szoktam is hozni, hogy a nagy olasz családokban is a mamma tart össze.
2: Igen.
1: Tehát egy nagy családot is képes összefogni, akkor nagy közösségeket is talán.
2: Igen, és ez szerintem itt is így volt.
1: Jó. Lávas Viki, kösz, hogy jöttél és meséltél.
2: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: És hajrá, nagyon drukkolok neked. Köszi, szia.
2: Köszönöm, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztanyagot.
3: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia rivérát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Republic klasszikus például szól, majd pár perc múlva a 67-es út. De itt lesz Szekeres Adrián, a KFT, a Krisztál, most pedig jön a Soho Party.

slágerei retro rádió, benne a Dolly Rosenélt. A vakáció után a Back to Black-kel megyünk tovább, és egy Máté Péter feldolgozással. Zene nélkül mit érek én a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tóth Gabi és a Vágyom rád szólt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Bródi János klasszikusa a Földvár felé félúton. Előtte pedig Rúzsa Magdi és a Jel. Yeah!

0: Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne az FM, ez volt a Ráncok a szemem alatt. A Generállal megyünk tovább, már is szól a Könnyű álmot hozzon az éj a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Up és a Nap után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Bormai Tibor és Márton András érkeznek a KFT-ből annak kapcsán, hogy 45 éves idén a csapat, és ezt nem sokára egy nagy koncerttel meg is fogják ünnepelni. Bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Az Ergóval búcsúzom ma, Ballaga Katona a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

0: tudod, vár egy más.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.